0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kis Anna klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta és író Budapest 3. kerületében dolgozik azon, hogy a hozzáfordulók jobban értsék a szorongásaikat, tudatosabban vegyenek részt a saját terápiás folyamatukban, és idővel önállóan is használni tudják az ott megtanult szempontokat. Az evező pszichoterápiás magárendelő vezetőjeként személyes munkájával és a Belső Vétett Terápia című könyvével olyan szakmai közösséget épít a fővárosban, ahol a pszichológiai tudás hiteles, gyakorlati segítségé válik a hétköznapokban. Örülök neked, hogy jöttél.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást.
1: És én biztos vagyok benne, hogy a hallgatók is nagyon örülnek neked, mert fontos témáról fogunk beszélgetni. Van egy fantasztikus könyved, Belső Vétett Terápia, nekem már a cím is nagyon tetszik, és körülbelül úgy vetettem rá magam, mint akinek úgy kell ez, mint egy falat kenyér. Próbáltam lemodellezni az olvasókat, a hallgatókat. Szerintem szükségünk van a kapaszkodókra, és főleg ebben az időszakban, ahol tehát veled még találkozni is lehet majd mindenféle író-olvasó találkozókon. A Jaffának is tudom, hogy van ott a Feneketlen tónál egy olyan közösségi tere, ahol folyamatosan lehet az olvasókkal találkozni, szóval még elérhető is, vagy hát meg arról nem beszélve előmondtam el, hogy minek vagy a vezetője, szóval találkozol emberekkel. Hát a legfontosabb kérdés mindig, amikor egy szakember jön hozzám, aki az emberi lelket jól ismeri, milyen állapotban vagyunk most?
2: De azt mondanám, hogy nem a legjobban. Nagyon sok a szorongás bennünk, társadalmi szinten is, egyéni szinten is, úgyhogy...
1: És az a durva, hogy még mindig. Pedig nem az van, hogy az önfejlesztés, meg az, hogy egyáltalán magunkkal foglalkozzunk, kvázi divat lett? Vagy hogy szakemberhez fordul?
2: Alapvetően divat lett, szerintem ez egy pozitív folyamat, hogy elkezdünk egy kicsit az egyéni életünkkel jobban foglalkozni, a minket érő hatásokkal jobban foglalkozni, azonban azért egy elég komplex rendszernek a részei vagyunk, és befolyásolnak minket a társadalmi változások, ráadásul ugye az utóbbi időszakban az információ áramlás nagyon komplexé vált, úgy, hogy mondjuk 100 évvel ezelőtt még sokkal kevesebb információ jutott el az emberhez, mondjuk egy másik országban történő dolgokról, most meg azonnal pillanatok
1: hát
2: alatt
1: ott van
2: minden katasztrófa, igen, és ez rendkívül szorongató alapvetően.
1: Hát ezt pontosan tudom, hogy a gyerekeim már a TikTokon, tehát amikor itt háború elkezdődött a szomszédban, tehát közvetítették gyakorlatilag.
2: Igen.
1: No, tehát, hogy sokkal nagyobb veszélynek is vagyunk kitéve, vagy stresszfaktornak?
2: Abszolút, tehát ugye folyamatosan stresszhatások érnek minket, ráadásul az életmódunk sem optimális igazából, teljesen eltávolodtunk a természetes ritmusunktól, ami mind az alvásunkban, mind a munkavégzésünkben megjelenik, és ezek mind felboruló funkcióink ezt követően. Tehát, hogy főleg most, hogyha az alvásra gondolunk, akkor azáltal, hogy ilyen fényszennyezettségnek vagyunk kitéve, állandóan rajtalógunk a neten, felborul a cirkadián ritmusunk, nagyon sokan alvászavarral küzdenek.
1: Gyerekek is?
2: Gyerekek is.
1: Én azt hittem, hogy azért nem tudok aludni, mert mindig jár az agyam is. Kreatív
2: emberként. Igen, csak ezt érdemes átgondolni, hogy miért. Aha. Hogy miért nincsen ennek mondjuk egy idői zónája, amikor ezeket a gondolatokat mondjuk, vagy ezekre a gondolatokra rászánjuk az időt.
1: Na, hát szerintem most sokan elgondolkodnak, azért jó, hogy beszélgetünk itt erről. Egyébként a magánrendelőd, az hol található?
2: A 3. kerületben, Kolosi térnél.
1: Na, hát akkor ott Óbudán.
2: Igen.
1: Hogy hol tartunk most olyan szempontból, hogy a segítségkérés az egyáltalán evidencia?
2: Azt mondanám, hogy nem mindenkinél, nagyon sokan kérnek segítséget, egyre többen kérnek segítséget, és sajnos van egy olyan tendencia, hogy nem igazán bírjuk ezt a rohamot.
1: Mármint ti, az orvosokkal, a szaktársaiddal?
2: Igen, tehát hogy pszichológusként azért most nagyon túltelítettek vagyunk, elég hosszú várólistákkal kell dolgoznunk, én is kapok nagyon sokszor olyan megkereséseket, amiket nem tudok sajnos elvállalni, időhiányban főleg, úgyhogy ez egy probléma, mert olyan szempontból viszont nagyon jó, hogy az emberek keresik, legalábbis itt Budapesten mindenképpen, de azt látom a különböző Facebook csoportokban, hogy vidékről is keresnek szakembereket, tehát főleg így, hogy a Covid óta online is egyre többen dolgoznak, így a vidéki területeken is egyre könnyebb szakemberhez jutni.
1: Mennyire azonosak a problémák, vagy egyetemesek-e?
2: Ezt nehéz így megmondani, alapvetően minden embernek egyéni problémaköre van. Pont ezért nagyon izgalmas a munkám, és ezért imádom, hogy minden személy, aki megérkezik az hozzám, egyedi új problémát hoz, egy komplex helyzetet hoz, amit át kell közösen gondolnunk, viszont nyilván vannak egyetemes témák, általában kapcsolati témák, vagy a munkahelyi témák, tehát hogy az általános életünkkel kapcsolatosak, persze vannak extrém helyzetek azért. Főleg most van olyan kollégám, aki menekültekkel dolgozik, nyilván azért az egy a hétköznapi élethez képest egy nagyon extrém szituáció.
1: Uh-huh. Meddig tart ez egyértelműen terápiás folyamat, hogyha valaki téged megkeres és elkezdtek dolgozni, ezt így hívjuk?
2: Különböző beavatkozási szintjeink vannak, van akinél inkább pszichoedukációt használunk, mert mondjuk az elején inkább az fontos, hogy átlássa bizonyos dolgokat, ugye itt a könyvben is nagyon sok pszichoedukációs anyagot próbáltam beletenni, hogy már bizonyos dolgokat ne kelljen elmondani, hanem el lehessen olvasni. Ennek van egy olyan problémás része, hogy nagyon sok hamis információ terjed az interneten, ugye most már mindenki nagyon jó bizniszt látta az egészség és a pszichológia, és emiatt mondjuk a TikTokon, Instagramon, stb. Helyeken osztják az észt, és az orvos kollégáknál látom, hogy ők nagyon sokszor ki vannak akadva, hogy mennyi téves információ terjeng a neten, és életveszélyes
1: hát
2: is.
1: Hát mert, hogy mennyit elhisznek ezekből ez a probléma.
2: Hát jó, igen, csak ebben benne van az is, hogy nincs annyi tudásunk, hogy ezt mondjuk megfelelőképpen tudjuk szűrni, hogy egy egészségügyi információ az valós vagy sem.
1: Na, ebben segít a te könyved?
2: Igyekszem, igen, a felé terelni. Igen.
1: Tehát ez egy kapaszkodó? Nekünk,
2: kapaszkodó, illetve egy eszköz arra, hogy jobban felkészüljünk a saját terápiás folyamatunkra. Igen.
1: Na, de hát itt most a terápia szón lovagolnék még Igen. egy picit, azért is kérdeztem, hogy nem szitok szó ez sok esetben az embereknél?
2: Mire gondolsz ez ügyben?
1: Hát, hogy a terápia az már ilyen komolyabbat jelent. Tehát most, ha én próbálom beleképzelni magam, tényleg hallgatok, most hallgatom otthon a beszélgetésünket, és tudom, hogy van valami problémám, úgy már gondolkodtam rajta, hogy keressek-e szakember, de nem gátolhat ez a szó, hogy terápia, mert az mindig egy hosszabb folyamatot feltételez.
2: Hát ezt megmondom őszintén, hogy azért nehéz megítélni, mert túl közel vagyok a tűzhöz, és ilyenkor az ember már nehezebben látja.
1: Hát, ahol sorban állnak előtted, akkor nyilván nem azt látod, hogy félnének a terápiától.
2: Hát ez kettős azért, mert nem mondanám azt, hogy ne szorongnának a folyamattól az emberek, attól függetlenül, hogy jelentkeznek, vagy hogy keresik a segítséget. Ez alapvetően egy útkereső folyamat is. Hogyha magáról a terápiáról gondolkodunk, én szerintem ezt úgy érdemes felfogni, hogy ez egy különleges kapcsolat, és hogy ennek a hosszát maga a személy is befolyásolja, tehát hogy a kliens is befolyásolja, én is befolyásolom,
1: de
2: hogy meddig
1: létével?
2: Dolgozunk.
1: Vagy mivel befolyásol?
2: Nem csak a hogy létével, a saját döntéseivel, hogy meddig akar valamint dolgozni, hová akar eljutni,
1: tehát
2: mennyi időt szán rá.
1: Is.
2: Igen, és ezt én úgy gondolom, hogy inkább úgy kell felfogni, hogy ez egy olyan csódási pont, egy másik személlyel, egy másik lélekkel, egy másik emberrel, ami olyan azért különleges, mert semmilyen más kapcsolat nincsen közöttünk. Tehát nincsenek elvárásaim, jogos. Nincsenek előnyeim attól, hogy a másik valahogy viselkedik, míg ez mondjuk a személyes kapcsolatainkban nem így működik. Ezernyi elvárást támasztunk a barátaink felé, a családtagjaink felé. Teljesen máshogy nyilatkozunk meg egy-egy problémával kapcsolatban, én is máshogy nyilatkozom meg egy problémával kapcsolatban, hogyha az a családtagjaimat érinti, hiszen ott van a személyes érintettségem. Uh-huh. Tehát a terápiát inkább egy olyan térként érdemes felfogni, ahol saját magunkról úgy tudunk beszélni, hogy valaki ezt végighallgatja, figyel, visszajelzést ad, anélkül, hogy a saját véleményét ebbe beletenni. Uh-huh.
1: No, hát itt most beleültetted a bogarat a fülembe az elvárás szóval. Ördögtől való-e az, hogy vannak elvárásaink, mondjuk a barátaink felé, vagy a családtagjaink felé?
2: Nem, én ezt nem mondtam, csak máshogy segítünk nekik. Mert szerintem egy baráti segítség is nagyon sokat számít. Tehát, hogy az, hogyha mondjuk a hozzánk közel álló emberek jelzést tesznek valamiről, és azt szeretet alapon teszik, az egy figyelemfelhívó dolognak kell, hogy legyen, hiszen ők jót akarnak nekünk, nem véletlenül teszik azt a jelzést. Viszont ebben benne van az is, hogy őket személy szerint zavarja valami, vannak különböző előfeltevéseik, hogy hogyan kell működni a kapcsolatnak, és ez nem mindig a lehető legjobb feltétlenül, mert hogy hát, hogy mondjam ezt, hogy ne félreérthető legyen, hogy mindannyian valamit várunk a kapcsolatainktól. És ez egy személyes dolog, hogy én mit várok, hogy a másik hogy viselkedjen.
1: Örülök neki, hogy most ezt szóba hoztad, mert most hetek óta megy a vita baráti körben erről, hogy lehet elvárásunk. Én büszkén verve a mellemet hirdettem, hogy nekem azért nincsenek csalódásaim, mert nincsenek elvárásaim az emberekkel kapcsolatban, de közben meg rájöttem, hogy hogy ne lenne. Hát az az elvárásom, hogy ugyanúgy viselkedjenek velem, amit én adok. Nincs se több, se kevesebb, de ennyi. Na de hát ez már elvárás.
2: Ez egy elég komoly elvárás, ugye? Igen. Tehát itt például az is, hogy mondjuk ő mennyi időt szán a kapcsolódásra, vagy hogy hogyan teszi azt, hogy mennyire van jelen, vagy például mondjuk családokon belül ott van, hogy mondjuk én elvárom a gyerekemtől, hogy ő valamit teljesítsen, és nem biztos, hogy ugyanaz az elképzelésem, tehát én azt szeretném, hogy ő neki egy jó fizető karrierje lenne, és nem biztos, hogy ez a gyerek egyébként azt az utat szeretné járni, lehet, hogy ő egy kreatívabb folyamatot.
1: Ezt már én letettem ott. Ott már nincs elvárás, mert ott nincs kedvem csalódni, vagy koppangatni. Úgy általában az életre értettem. No, de hogy látod a hozzád fordulókat? Most akár az olvasókat is mondhatnám, egyébként maga a könyv, amit szívből ajánlok, ezt mondom is még egyszer a hallgatóknak, a Jaffa kiadó adta ki, egyébként belsővé tett terápia, nagyon jó a címe, de hát ez még egyelőre csak egy vágy, hogy ezt belsővé tegyék, ezt a terápiát. Tehát ez valamilyen öngyógyító folyamat?
2: Nem.
1: Kezdete?
2: Nem, alapvetően a könyvről azért kihangsúlyoznám azt, hogy ez egy olyan segédeszköz, ami terápia mellett tud hatékony lenni, tehát ez nem egy önsegítő könyv olyan szempontból, ami mondjuk a piacon sok van, hogy akkor üljön le az ember és naplózzon, meg egyebek, hanem ez a terápia mellé egy eszköz. Amiatt írtam ezt meg raktam össze, mert azt látom, hogy nagyon sok kliensemnek segít a heti munkában az, hogyha vannak célzott kérdések, egy kicsit el tud mélyülni a terápiás ülés anyagával kapcsolatban, és nem ott ér véget a folyamat, hogy kilépett az ajtón. Egyébként természetesen sosem ér ott véget a folyamat, hogy kilépett a rendelő ajtaján, mert utána egy csomó minden dolgozik a kliensekben, meg én is tapasztaltam ezt a saját önismereti terápiámban, nem egyszer, de hogy ennek legyen egy tere, ahol mondjuk dedikált időt tud erre szánni. Uh-huh. Tehát ezért is neveztem el belsővé tehát terápiának, hogy ez egy belső munka valójában.
1: Na, de közben látom,
2: is
1: hogy
2: kerüljön.
1: Terápiás napló is.
2: Igen.
1: Ami nagyon tetszik a szöveg, társunká válik a mindennapokban, és mindebben segít, hogy feltegyük magunknak azokat a kérdéseket, amelyek ráirányítják a figyelmünket életünk különböző összefüggéseire, drámáira, és azt a belső folyamatot hivatott erősíteni, amely által idővel önmagunk terapeutájá válhatunk. De szép megfogalmazás. Ez lenne a cél, ugye? Hogy ne kelljen szakembert.
2: Hát hosszú távon az a cél, én annak örülök a legjobban, amikor már a klienseim úgy jönnek, hogy hát fejben már beszélgettem önnel, és akkor jön igazából nem én velem beszélget, hanem a belső terapeutájával beszélget. Nyilván most annak ad egy formát, aki fizikailag mondjuk a fantáziájában én vagyok, vagy egy másik terapeuta, tehát hogy az igazából mindegy, csak hogy az a folyamat el tud indulni, hogy már azokat a kérdéseket, azokat a visszajelzéseket, azokat a dilemmákat saját magán belül teszi föl, ami igazából a külső munkánknak az eredménye, és egy idő után ez azért jó, mert az önreflexió odáig fejlődik, hogy mondjuk könnyebben tud majd elmélyedni a saját problémáiban úgy is, hogy nem kell feltétlenül szakemberhez járnia. Ugye mindig ezt szoktam mondani a klienseimnek, hogy nekem az a célom, hogy feleslegessé tegyem magamat.
1: Na, milyen jó promóció egyébként. És még őszinte is, hogy férfiak vagy hölgyek? Akik látogatnak inkább.
2: De az lenne a sztereotípia, hogy többen vannak a nők, de ez egy nagyon izgalmas dolog, mióta dolgozom, azóta több férfival dolgozom általánosságban. Komolyan? Igen, ennek mondjuk volt egy olyan vonulata is, hogy én nagyon sokáig a Nyírő Gyula kórháznak a drogambulanciáján dolgoztam, ugye maga a kicsit a szerhasználati szcéna az férfi orientáltabb, tehát ott egyértelmű volt, hogy több a férfi kliens, de a magánrendelésen is nagyon. Tehát, hogy most nagyjából fele-fele arányban vannak a férfiak és a nők.
1: Meg tudnak még lepni?
2: Persze.
1: Tényleg? Tehát nincs persze. Az, hogy már mindenfajta problémakört hallgattál?
2: Hát...
1: Tőlük?
2: Nem mondom. Hát, sokfajta dolgot hallottam már, de mindig vannak olyan helyzetek, olyan traumák, amik a mai napig azért szívik hatolnak, vagy nagyon meglepnek.
1: De hogy ez szabad nálatok, segítőknél?
2: Mármint
1: mire gondolsz? Hogy szívig hatoljon? Tehát nincs olyan páncél, ami...
2: Van páncél alapvetően, de azért emberek vagyunk, tehát ugye, és az empátiás készségünk az egyik legerősebb készségünk a terápiában, tehát hogyha azt én nem használnám, akkor egy, nem tudom, robot is ülhetne a helyemben, tehát a ChatGPT is ülhetne ott. Nyilván bizonyos dolgokat, tehát hogy saját magamban kell kezelni, tehát amikor meglepődöm, vagy valami nagyon megérint, azt saját magamban kell letisztázni. Vannak helyzetek, amik nagyon nehezek, természetesen ez nem egy könnyű folyamat azért.
1: Na hát ez is nagyon izgalmas téma, ez a ChatGPT, amit mondtál, azzal sokan próbálkoznak?
2: Igen, elég sokan, tehát hogy... Kipróbáltam én is kíváncsiságból, hogy mit csinál ez az eszköz. Annak örültem, hogy a különböző pszichodiagnosztikai teszteinket nem hajlandó kiértékelni, legalábbis még egy korábbi verziója, most nem tudom, hogy az ötös mit csinál, mert most ezt nem néztem meg, tehát ennek örültem, hogy ebben nem nyúl bele, de egyébként nagyon ügyesen mímeli az empátiát, meg eléggé bizonyos dolgokra egyébként ad jó tippeket, meg tanácsokat, de én egy rendkívül veszélyes eszköznek tartom egyelőre.
1: Tehát inkább szakemberhez forduljunk.
2: Abszolút, igen.
1: Meddig írtad a könyvet?
2: Ennek egy hosszabb folyamata volt, 2023 környékén jött az ötlet, hogy én ezt elkezdem, ezt a

0: volt nyilván a legnagyobb katarzis, amikor az addiktológiai zavarok pszichoterápiája megjelent. Ez egyrészt egy hatalmas munka volt, mert több mint 20 szerzőt kellett igen. összefogni. Az egy nagyon hát komplex szakmai munka volt, de én imádom ezt csinálni. Tehát, hogy most is van egy könyv, amit így próbálok összerakni, ez egy kicsit nehezebb, mert bizonyos kutatási anyagok hiányoznak hozzá egyenlőre, így a magából a kutatási eredményekből, úgyhogy belevágtam a doktori képzésbe, hogy ezeket pótoljam, mert találtam egy hiányt a szakmában.
1: És ez annyira izgat, hogy igen, elindulsz az igen. úton. Na, hát ezt nagyon nagy tisztelettel respektáljuk. Hol kutat egy magadfajta szakember? Merre tudsz elindulni? Levéltárakba is akár?
0: Nem. Alapvetően vannak olyan online adatbázisok, ahol fönn vannak a külföldi szerzőknek a cikkei, ezekhez aha. hozzáférünk, tudunk kulcsszavak alapján keresni. Ugye különböző szakfolyóiratoknak a cikkeiről van szó, ahol publikálják a kollégák.
1: Tehát ezek már mind fönt vannak?
0: Hát fönt vannak, igen, illetve vannak olyanok, amik mondjuk nem hozzáférhetőek, mert fizetősek egyebek, ott azért mindig van olyan megoldás, hogy mondjuk egyetemeken keresztül hozzáférjünk, vagy pedig a szerzőtől közvetlenül el lehet kérni ezeket az anyagokat. Tehát ilyenkor mondjuk ír az ember egy e-mailt a külföldi szerzőnek, hogy szüksége lenne az adataira.
1: Segítőkészek?
0: Abszolút, abszolút, aha. igen.
1: Általában mikor van időd könyvet írni? Éjszaka vagy reggel?
0: Nem, én napközben, most ugye a magánrendelés sem azért nem 40 órás munka szerencsére, úgyhogy például a kedjeim azok úgymond teljesen szabadok, én ott nem fogadok klienst, és akkor szoktam mindenféle ilyen szakmunkát végezni.
1: Jó, tehát kell ilyen nap is.
0: Igen.
1: Amikor tudsz mással is igen, foglalkozni. Igen. Jó, én értem akkor, hogy hogyan ez töltődés neked az írás?
0: Attól függően, milyen is? Állapotban vagyok, azt mondanám, hogy töltődés is, néha azért lehúz. Tehát amikor kétségeim vannak, amikor elakadok, most például van egy ilyen elakadási fázisom, hogy nehezebb írni, nehezebb az anyagokat összerakni, nem találom megfelelően az időt, olyankor azért inkább egy stresszfaktor, de alapvetően összességében. Tehát például, amikor kezembe foghatok egy ilyen könyvet, az abszolút egy olyan jutalom, ami semmivel nem ér fel.
1: Aha, de téged mit tud kihúzni ebből a mélységből, vagy szituból?
0: Hát azt mondanám, hogy a kollégáimnak egy része nagyon szoros barátaim is, és velük tudom ezeket megbeszélni, illetve más olyan nem szakmai körökben mozgó barátaimmal szoktam ezeket megtárgyalni, akik egy kicsit bátorítanak, tovább löknek, esetleg szempontokat adnak.
1: Jó, tehát akkor a barátban, mármint a környezetedet, azt szűröd, vagy szűrted ilyen szempontból? Ha már most megint visszakanyarodunk az elvárásokhoz, meg a környezethez.
0: Tudatosan nem szűrtem. Én nem,
1: alakultak?
0: Alakultak, és azt kell, hogy mondjam, hogy én nagyon szerencsés embernek vallom magamat, mert nagyon jó emberek vannak körülöttem. Tehát, ezt így nem mondanám a saját eredményemnek, de hogy valahogy úgy forogtam mindig az életemben, hogy akárhová megyek, valahogy így rám akadnak. Tehát, hogy anélkül, hogy ilyen introvertált ember vagyok, tehát engem az extrovertáltak örökbe fogadnak, ezen van ez a vicc a neten, és ez tényleg így van, hogy nem én szoktam keresni általában a kapcsolatokat, hanem hogy valahogy így természetesen spontán alakulnak, és tényleg azt tudom mondani, hogy sokféle ismeretségi köröm van, és nagyon jó emberek vannak körülöttem szerencsére.
1: Na, hát ez maradjon is így, akkor ezt kívánom. A végén vagyunk, jó társaságban repül az idő, a már jó emberekről beszéltünk, de azt mondd el kérlek, hogy hol érünk el téged.
0: Mert van egy honlapom, igen, a rendelőnek az evezőrendelő.hu a honlapja, ott vannak fönn a kollégáim is, akik a rendelőbe dolgoznak, őket is lehet nyugodtan keresni, illetve az én honlapom a kisanna.hu kötőjellel, mert hogy nyilván a nevemet nem olyan könnyű.
1: Gondoltam, belsővé tett terápia, ezt a könyvet keressék, kedves hallgatóink, a boltokban mindenhol a könyvekre lehet bukkanni, és akkor keressük azokat az alkalmakat is, amikor veled tudunk íróként is találkozni az író-olvasó találkozókon. Nagyon élveztem a beszélgetést, köszönöm, hogy eljöttél, és sok csillogó szempárt kívánok, mert akkor nagy baj nem lesz, akkor a tiéd is csillogni fog.
0: Köszönöm szépen.
1: Na, kedves hallgatóink, és önöktől még nem búcsúzom el, mert folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Bekel Utca divattervező, kommunikációs szakember és PR marketinges Budapest belvárosában dolgozik azon, hogy a hozzáforduló nők saját személyiségükhöz illő ruhában magabiztosan készüljenek életük legfontosabb alkalmaira. Egyedi mennyasszonyi ruhájúval, személyes tanácsadásaival és kulturális kommunikációs munkájával olyan közösséget épít a fővárosban, ahol az öltözködés, az önazonosság és a történetmesélés szorosan összekapcsolódik. Nagyon izgalmas a te történeted. Mert, hát kedves hallgatóink, hadd mondjam el, hogy én azért elsősorban Lucát a Magyar Színház, az egykori Pesti Magyar Színház sajtófőnökeként ismertem meg, tehát nyakig benne volt, és benne is van a kulturális életben olyan szinten, hogy nagyon sok vendéget köszönhettünk neki itt a Slágerkultban, de közben divattervező is, tehát színészek mondták itt többen, hogy nekik például ruhákat terveztél a forgatáshoz, és hát nem utolsó sorban szerintem nálad jobban Budapesten senki nem ismeri a mennyasszonyokat, mert hogy mennyasszonyi ruhákat készítesz mindemellett 10 éve. Szóval nagyon izgalmas a te tevékenységed.
2: Köszönöm szépen, ez egy nagyon-nagyon megható felvezetés volt.
1: No, de melyik vagy te igazán? Mindegyik?
2: Mindegyik, igen.
1: Akkor kezdjük azzal, ami már régebb óta van a divattervezéssel. Az például micsoda? Szenvedély, hivatás? Hobbi?
2: Szerintem ez a három így mindegyik egyben. Ugye én a divattervezést azt egy francia magániskolába tanultam. Most már nagyon-nagyon-nagyon régóta, nem ismerem elmondani, mert ahhoz be kellene ismernem, hogy hány éves vagyok.
1: Ja, és azt nem. Okay.
2: Igen. És, de igen, a márkám az 10 éve van meg, több mint 1500 gyönyörű mennyasszonyi ruhát készítettem ezek alatt az évek alatt.
1: Tehát akkor 1500 mennyasszonya biztos, hogy találkoztál.
2: Igen.
1: Na, azért mondtam, hogy nálad jobban ember nem ismeri őket.
2: És az nagyon érdekes egyébként, hogy most meg már abban a fázisában vagyok az életemnek, hogy a más területeken, ugye így, hogy elkezdtem, kiléptem a divattervezői szerepből, és ugye most már PR marketingesként, illetve kommunikáció szakemberként is dolgozom, és hogy találkozom ezekkel a lányokkal az ő szerepkörükben, az ő munkahelyeiken, és nagyon érdekes, ahogy így egymásra mosolygunk, vagy egy-egy meetinget azzal kezdünk, hogy jaj, hát 5 évvel ezelőtt nálad voltam, te készítetted a ruhámat, én meg ugye természetesen mindenkire
1: emlékszem. Hogy lehetne emlékezni ennyi emberre?
2: Nem, én mindenkire emlékszem.
1: 1500 ember?
2: Tényleg.
1: Komolyan?
2: Őrület.
1: Igen. Őrület. No, de milyen érzés az, amikor találkozol valakivel? Együtt vannak még egy olyankor, mondjuk 5 év múlva?
2: Nagyon megható egyébként, és én nekem az a tapasztalatom, hogy igen, együtt vannak.
1: De jó. Téged egyébként a belvárosban lehet.
2: Igen, a Váci utcában van a szalon.
1: Az 5. kerületben. Igen. Vagy. Na és akkor ebből lett egy kommunikáció, vagy PR marketing szakemberi minőség. Meg a kultúra kellős közepe, a színháznál.
2: Igen, hát az van, hogy én kislányként jelmeztervező szerettem volna lenni.
1: Aha.
2: Csak abban az évben, amikor én felvételiztem volna, akkor nem indult a Filmművészeti Egyetemen jelmeztervező szak. Egyébként nekem a Kenta úr volt az Atya Úristen, és az ő jelmezeit, meg az ő díszleteit, azt ilyen elképesztő csodálattal néztem mindig is.
1: Találkoztatok is? Tehát lett...
2: Nem találkoztam még vele, komolyan? Sajnos. Igen, illetve talán egy rendezvényen találkoztunk, de ez ezt nem tudtam soha neki elmondani, hogy én
1: mekkora... Hát, ha eljut hozzá ez a beszélgetés.
2: De ami nagyon érdekes, hogy ugye a Vámpírok báját azt is ők jegyzik, és ez pedig a Magyar Színházban volt, ott játszották, és én, amikor vidékről egyébként feljöttem Budapestre, illetve amikor még otthon éltem Sárospatakon, akkor az első színház, ahol én voltam 10 éves koromban, az a Magyar Színház volt, és hogy az első, illetve akkor még a Pesti Magyar Színház, és az első színdarab, amit láttam, az a Vámpírok bája volt itt.
1: De jó, na hát látod, nem akarok ilyen spidi közhelyekkel jönni, de talán tényleg nincsenek véletlenek.
2: Szerintem nincsenek véletlenek.
1: Ezt tapasztaltad többször?
2: Igen.
1: Az utadon?
2: Igen, tapasztaltam.
1: No, hogy tudtad a kettőt ötvözni? A ruhatervezést, vagy a divattervezést, a ruhatervezést, meg ezt a színházi szerelmet.
2: Én úgy gondolom, hogy tervezni, illetve egy-egy hangulatot megjeleníteni ruhában, anyagban, egy történetnek a részévé válni, az ugyanolyan, mint egy kampányt kitalálni. Hmm. Egy kommunikációs kampányt felépíteni.
1: Mert ez volt a feladatod a színházban is. Tehát, hogy a készülő darabokat eljuttasd a megfelelő célközönséghez?
2: Igen.
1: Egyébként minden darabnak van megfelelő célközönsége? Tehát mondjuk a Hamlet az egy sikersztori, ugye?
2: Igen.
1: Arról valószínűleg hallottak sokan, mi is foglalkoztunk vele, hogy itt volt
2: Máté
1: is. De hogy ott például ki voltat, vagy milyen célközönséget lőttetek be?
2: Igazából ott mindenki, tehát hogy nem szegmentáltunk ennyire, mert egyfelől célozták a diákokat, hiszen kötelező olvasmány, uh-huh. illetve ajánlott olvasmány Shakespeare Hamletje, illetve a 20-as, 30-as, 40-es, 50-es, 60-as generáció, tehát hogy ott annál nem volt kifejezetten szegmentálva a közönség. Az igen, hogy mindenkinek megfelelően juttassuk el az üzenetet. Akár karakterbemutatásokon keresztül, akár hogyha csak felhívjuk a figyelmet egyébként a pedagógusoknak arra, hogy egyébként ez egy ajánlott olvasmány, és hogy bele tudják építeni a tanrendbe. Uh-huh. Ilyenekre gondolok.
1: Volt egyébként olyan darab, ami kifogott rajtad? Vagy ami nagyon sokat kellett dolgozni kommunikációban? Mert nem volt egyszerű a megfejtés?
2: Nem, mert azt gondolom, hogy akkor jó egy csapat, és akkor jó egy kommunikációs csapat, hogyha több oldalról meg tudják közelíteni, uh-huh. és valamilyen fonálon el tudnak indulni, és ebből a szempontból a csapat, akivel én dolgoztam, az fantasztikusan jó volt. Olyan kampány, ami abszolút szerelem, illetve szerelem lett volna, az abszolút volt. És az például most fut jelenleg a Magyar Színházban. Ugye a színház nyáron lecseréli a teljes székeket a nézőtéren, és azt az egész részt ott felújítják, és annak a székcsere programját, illetve kampányát azt én találtam ki, és az most látni, ahogy megvalósítják, az elképesztően megható, és jó látni.
1: Ott van egy ilyen markáns mondat? Egy ilyen hívó mondat? Vagy abban nem kellett?
2: Foglald el a helyed a kultúrában.
1: Ja, hát tök jó. Oké. Okay. Ez szuper. Mennyire használták ki, vagy akarta kihasználni a színházi világ, így kérdezem, a te divattervezői módodat, szakértelmedet?
2: Bevallom, hogy én divattervezőként nem is szerettem volna.
1: Nem akartad keverni?
2: Nem akartam keverni, tehát hogy én úgy gondolom, hogy elképesztően tehetséges és fantasztikus jelmeztervezők vannak, és ez a kettő szakma egyébként nem véletlenül különül el, és nem véletlenül van jelmeztervező, és nem véletlenül van divattervező. Nekem a múltban ez ketté vált, és valamiért nem az az út indult el.
1: De tudták a divattervezőkből, vagy bocsánat, a jelmeztervezők, hogy te mivel foglalkozol? Civilben? Vagy nem nagyon hangos.
2: Igazából nem is beszéltünk ilyen dolgokról. Nekem az ő menedzselésük volt a feladatom, illetve világos. Hogy az ő munkájukat eljutassam minél több embernek. Úgyhogy én nem kevertem a kettőt.
1: Aha. De közben bejártál mindig a szalomba is?
2: Igen.
1: Tehát arra is ránéztél, nem Igen. hagytad abba.
2: Heti két nap munka után.
1: Őrület. Bocsánat, hogy és a hallgatóktól kérek elsősorban bocsánatot, hogy ugrálunk a témákban, de annyira izgalmas, hogy valakinek van egy külön, vagy két párhuzamosan futó élet útja van, vagy, mert tulajdonképpen ez a két terület aktív, akkor ezek szerint mindig is az volt.
2: Igen.
1: No, hol tart most, és mi van most 2025 nyarán a mennyasszonyi bizniszben, vagy az esküvői területen?
2: Én visszaugranék pár évet, és a Covidot egy ilyen választóvonalnak írnám át. Igen. Mert az ugye ott több mint két évig korlátozásokkal tudták megtartani az esküvőket, és az a generáció, aki úgy nőtt fel, hogy valamilyen családtagja, vagy barátai, vagy a rokonságába bárki szervezett egy nagy esküvőt, és le kellett mondaniuk, vagy át kellett variálniuk bármilyen szinten az esküvőt, ők már ennek a tudatában kezdik el szervezni az esküvőt, és vagy lemondanak a nagy esküvőről, vagy pedig akkora esküvőt tartanak, ami tényleg hetet-hét országon túl mindenki láthatja, És ezért nagyon, tehát hogy két nagyon eltérő megközelítése van. Amit az én márkám képvisel egyébként, és amit a Lucidity mennyasszonyok képviselnek, mi 100%-ban személyre szabott és egyedi ruhákat készítünk. Nekem nagyon fontos a kapcsolódás a mennyasszonnyal, illetve az a történet, amiben belehelyezkedik a ruha, és mindig olyan ruhákat szeretek tervezni, amik nem elnyomják a mennyasszonynak, illetve a lányoknak a szépségét, hanem kiegészítik ezt.
1: Vagy még ki is emeli?
2: Vagy még ki is emelik, igen.
1: Esküszöm, hogy nem a zsebedben turkálás, hanem inkább csak a jelenség érdekel, mert ha jól sejtem, akkor egy esküvőnek azért pont a mennyasszonyi ruha az egyik ékköve, vagy egy fontos kellék. Hát anélkül ritkán van azért esküvő, vagy legalábbis lakodalom. Jól mondom?
2: Ez pontosan így van.
1: Tudom, hogy össze-vissza vannak már, tehát be lehet menni egy rövid nadrágban is, de mégse ez a fő, vagy csapás irány, hanem ez a klasszik. De mennyire kell mélyen zsebben nyúlni? Ma egy mennyasszony ruhájra, amit ugye jól sejtem, hogy egyszer fog felvenni az életében?
2: Igen. Az az igazság, hogy pont ezek miatt, a dolgok miatt, és mert nekem alapvetően nagyon-nagyon fontos a fenntarthatóság. Én terveztem egy olyan kollekciót, ami abszolút belesimul és beleépíthető a hétköznapi ruhatárba. Ez Little White Dressként, ugye a Little Black Dressnek az ellentét párjaként lett a márkámban, és olyan kis fehér ruhák, amik esküvőre is alkalmasak, de egyébként be lehet építeni a ruhatárba, és egy business lookban abszolút megállja a helyét. És hogy ebből a szempontból ezek a ruhák tudnak egy utóéletet élni, és hogy nem feltétlenül egy alkalomra szólnak. Nyilván, hogyha valakinek ez fontos, akkor valamilyen kompromisszumot kell kötnie ebben, mert hogy nem lesz akkora habus-babos, vagy az anyag használata másmilyen lesz. A másik opció pedig nyilván az, amikor valaki csak a nagy ruhát szeretné. Én egyébként ezt nagyon-nagyon szeretem, és nem azért, mert szeretem túldíszíteni, hanem úgy gondolom, hogy ez egy alkalom, és hogy annyi mindent elfelejtettünk már megünnepelni, annyira elfelejtettünk már felöltözni ezekre az alkalmakra is, és én nem vagyok annak a híve, hogy mindenben, mindenhol meg lehet jelenni, hanem hogyha valaki meg akarja tisztelni a másikat, meg akarja tisztelni azt a közönséget, aki előtt ön megjelenik, akkor az első kommunikációs eszközünk, mielőtt köszönnénk, az az, hogy lépünk be, és hogy mit viselünk ebben a pillanatban.
1: Jogos, jogos. No, hát, és mennyire látod az életedet egyébként ezen a területen előre? Mennyire lehet most a mennyasszonyi ruhákkal előre tervezni? Kevesebb, több, vagy stagnál a lakodalmak, az esküvők száma?
2: Szerintem szép lassan egyébként növekszik.
1: Tehát az
2: jön vissza az esküvői szám, de mivel alapvetően én nem úgy állok hozzá, hogy számokban gondolkozom, hanem egyénekben és személyes történetekben, ezért soha nem azon gondolkozom, hogy akkor én nekem most 50 mennyasszonyt kell csinálnom egy évben, hogy én akkor meglegyek az év végére, és hogy akkor ebből ennyi profitot termeljek. Nyilván ez nem egy non-profit vállalkozás, abszolút válaszolva a kérdésedre, hogy abszolút meg lehet belőle élni, és úgy lehet belőle megélni, hogy ezek az árak, ezek azért igazodnak ahhoz, hogy mit tudnak megfizetni ma a lányok, illetve a mennyasszonyok.
1: Vagy mit akarnak.
2: És mit akarnak megfizetni,
1: mert hát egy esküvő az súlyos milliókról szól, és tudom, hogy itt azért nyilván ez emberfüggő, hogy ki mire fizet, de hát a helyszínektől a meghívott sztárvendégeken át, amit nem is értek egyébként, hogy oda járnak haknézni a sztár, vagy az előadók nagy része, de hát így költenek sok mindenre, hát most pont a ruhára nem? Nem? Ott kell a legszebbnek lenni?
2: Abszolút, illetve hogyha valaki ezen, tehát hogy valakinek ez az álma kiskorától kezdve,
1: már pedig
2: sok lánynak ez az álma.
1: Neked is az volt?
2: Nekem nem.
1: Tényleg?
2: Nem.
1: Vagy pont azért, mert látod őket?
2: Nem, hanem képzeld el, hogy én pont a háttérben szerettem volna dolgozni mindig, és az ő napjukat szebbé tenni. És hogy én például mindig nem magamnak terveztem ruhákat, hanem a barátnőimnek, tehát hogy én pont a másikból szeretem kihozni a legtöbbet, és hogy azt, hogy ő azt élje meg, hogy ő azon a napon a világ legszebb, legszebb lánya és nője.
1: No, hát ne vegyék ördögtől valóknak a hallgatók, és te se kérlek azt, hogy most próbálok párhuzamot vonni a színházzal, de neked PR szakemberként, egy színésszel ugyanez a feladatod, hogy jól érezze magát a promóció során? Tehát ha elmegy rádióba, tévébe, újságba nyilatkozni, akkor ott az komfortos legyen?
2: Pont egy picit más visszábról indulnék. Amikor jöttem ide hozzád, így ugye többször lemondtam már a találkozóinkat.
1: Igen, és sok próbálkozásra sikerült.
2: De azért, mert hogy azt éreztem, hogy nem tudom, hogy én mit mondhatnék ebbe a műsorba, úgyhogy...
1: Hát a különleges életedről kéne.
2: Hogy tudom, hogy kiket küldtem ide. Aha. És hogy kik voltak azok, akiket mondjuk ebben a másfél évben hozzád küldtem szerepelni, és hogy ők milyen elképesztő szakemberek, és milyen elképesztő színészek és alkotók. És mindig, amikor jöttek hozzád, akkor nagyon sokan felhívtak, hogy fú, nagyon izgulok, beszéljük át a dolgokat, és hogy én most nem tudtam kit felhívni, és én is ugyanígy izgultam.
1: Értem.
2: És hogy mennyire érdekes volt ez, hogy nekem ez volt a dolgom, hogy abban a helyzetben őket abban az állapotba hozzam, vagy olyan támpontokat adjak nekik, amikbe ők tudnak kapaszkodni, és amivel ők komfortosan tudnak mondjuk egy interjúra eljönni, és úgy képviselni magukat, illetve a színházat, illetve a darabot, hogy az minden szempontból jó legyen.
1: No, de a másik területen meg ugyanígy támogatod az élete nagy napjában őt, hiszen a szépnek érzi magát, ha olyan királynőnek, ők ezt mondta, mondjuk ki, érzi magát, akkor már meg van alapozva a nap.
2: Így ugye?
1: Na, tehát ez van itt, tehát akármennyire is nagyon távolinak tűnik a kettő, azért sok azonosság van benne, hogyha a mélyére nézünk. És pont ezért hívtalak sokszor, és nem adtam föl a lemondások után sem, mert tudtam, hogy ez egy olyan izgalmas út, ráadásul a kultúra kellős közepén, vagy még egyszer mondom Budapesten, de még az esküvői ruhákkal is. Hát az is valahol mindenre hatással van. Valahogy visszahatnak ezek a mindennapokra. De őszintén kérdezem, mennyire, mit veszel észre, mennyire igényesek, vagyunk magunkra igényesek a hétköznapokon. Az, aki bemegy hozzád divattervezői minőségedben, például igényes magára?
2: Igen, abszolút.
1: Hát ez mennyire jellemző?
2: Az igazság, hogy én a ruhák mögött mindig az embert látom, és teljesen mindegy, hogy mit vesz fel, hogyha ő tudja viselni, akkor teljesen mindegy. Tehát nem a márkák számítanak, vagy nem az, hogy mit visel, hanem az, hogy önazonosan tudja viselni ezt, ami rajta van. Van, aki bizonytalanul jön el, viszont nekünk van egy olyan szolgáltatásunk, hogy segítünk a lányoknak megtalálni ezt a saját hangjukat, és színtanácsadással, akár azzal, hogy megtanítjuk őket ott a szalonon belül sminkelni, meg ilyenek, ők segítünk neki kihozni magukból a legtöbbet. Uh-huh. És a mennyasszonyoknál is ugyanez van, hogy ha bizonytalan is, de nyitott arra, hogy mi vezessük, és hogyha csak annyiban tudunk neki segíteni, hogy neked a színtípusodnak nem a hófehér a legjobb árnyalat, hanem egy tört fehér árnyalat, az már egyébként olyan, mintha egy beauty filtert ráraktunk volna, mert rögtön elkezd természetesen élni a szépsége.
1: De ez nekem túlmutat, sokkal mélyebb annál, mint ahogy most elsőre halljuk, hiszen ez önbecsülést, önbizalmat is épít. Tehát ez olyan, mintha egy workshopra elmenne tréningezni magát, úgyhogy akkor meg inkább oda menjen, ahol kihozzák belőle tényleg egyénileg a maximumot. Hú, na, vészesen fogy az időnk, de hát még annyi kérdés bennem maradt, úgyhogy majd vissza kell jönnöd. Legközelebb is, hogy és hogyan találunk meg az interneten? Hát, ha kedvet kapott valaki.
2: Lucidity Bridal a márkanév, és egyébként meg Bekel utca néven.
1: Bekel utca néven, oké. Okay. No, hát én azt kívánom, hogy még sokat halljunk rólad, mind a kultúra, tehát a színház világában, akár ami még a PR marketingbe belefér, meg hát a divattervezőként is. Nem beszéltünk a filmforgatásokról, ahol szintén gyártasz, de hát szűkre szabott az idő, és jó társaságban repül az idő. Én élveztem nagyon a beszélgetést. Sok csillogó szempárt kívánok neked. Mind a két területen akkor nagyban nem lesz, mert a tiéd is csillogni fog.
2: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatóink, hát Lucától most elköszönök, önöktől még nem. Jönnek a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elköszönés erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

változatosság frekvenciája. Ez a Sláger FM. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

0: a képlet. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kis Annának és Bekel utcának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Érkeznek a kőfelajánlások a Dunai fenékküszöb építéséhez. Jelentős forgalmi változások lesznek az augusztus 20-ai rendezvények miatt a fővárosban. Nemzetközi Néptáncfesztivál kezdődik ma Székesfehérváron. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Tízezer tonna követ ajánlott fel a Marketépítő ZRT a Dunai fenékküszöb megemeléséhez. A Garancsi István érdekeltségébe tartozó vállalat közölte, a követ saját kapacitásával szállítaná a kijelölt helyszínre. A felajánlás azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök a paksi helyzetről tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, külföldi vállalatok már jelezték segítségüket, a nemzeti tőkésosztály tagjai azonban még nem. A kormányfő név szerint Garancsi Istvánt, Szíj Lászlót és Mészáros Lőrincet is megemlítette. A Market most azt kérte, tájékoztassák a céget arról, hogy milyen további támogatásra lenne szükség a műszaki beavatkozáshoz. Nem adja vissza önkormányzati képviselői mandátumát Balogh Péter, akit kizárt a Fidesz újbudai frakciója. A politikus szeptembertől függetlenként folytatja munkáját. Közlése szerint már a kizárása előtt jelezte kilépési szándékát, a történteket pedig belső leszámolásnak tartja. Balogh neve a királynórához köthető civil szervezetek támogatási ügyében merült fel. A kormány szerint 7 szervezet 5 év alatt több mint 1,5 milliárd forint állami támogatást kapott. A miniszterelnökség hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanúja miatt tett feljelentést. Balogh Péter azt állítja, hogy őt eddig egyetlen hatóság sem kereste meg az ügyben. Az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt jelentős forgalmi változások lépnek életbe Budapesten. Már szombattól lezárják a Lánchíd járdáit, az útpályát pedig a gyalogosok használhatják egészen augusztus 21-én pénteken délig. Korlátozások lesznek még többek között a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a Budai és a Pesti alsó rakparton. Augusztus 20-án a késő délutáni esti időszakban, illetve a tűzijáték után sűrűbben járnak a metrók, a belvárosi kötött pályás járatok és a főbb autóbuszok, a külvárosi vonalakon is több járat indul majd. Jól halad az új lakószoda felújítása Rákos mentén. A létesítmény várhatóan szeptember közepén nyithat meg, közölte a városrész polgármestere. Az uszoda rész az új lakstrand szezonális megnyitásával egy időben zárt be a munkálatok miatt. Jelenleg az ablakokat és a nyílászárókat cserélik, ami a beruházás egyik legjelentősebb része. Ezt követően lerakják az új burkolatot, mivel a régi már erősen elhasználódott. Nemzetközi Néptáncfesztivál kezdődik pénteken Székesfehérváron. A 31. Királyi Napok rendezvénye augusztus 14-e és 18-a között várja a közönséget. A fesztiválra Bulgáriából, Chiléből, Mexikóból és Szlovéniából is érkeznek tánccsoportok. A programban gálaműsorok, utcatánc, térzene, gyermekfoglalkozások, folkestek és koncertek is szerepelnek. A külföldi vendégek mellett az Alba Régia Tánc Egyesület valamennyi formációja színpadra lép. A rendezvény kiemelt vendége pedig a Nemzeti Tánc Együttes lesz. A fesztivál központja a Malom utcai táncház, ahol világzenei koncerteket, bemutatóesteket és közös táncokat is tartanak. Az ötnapos programsorozatot zárógála és közös tánc fejezi be. Folytatódik a napos száraz idő, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem várható, az északkeleti szél általában mérsékelt marad. Reggel 19-20, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Hétvégén kánikula várható, nyugodtan tervezzenek vízparti programot, mert 36-38 fok lesz, sok napsütéssel. Kisebb lehűlés a jövő hét elején jön, aztán mérsékelten meleg nyári idő várható.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: téged a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, október 11-ig bármikor megtekinthetik a Műcsarnokban Révész Tamás Csend a mindennapok költészete című kiállítását. Révész Tamás autonóm fotográfiai munkásságát gyakran úgy jellemzik, hogy az alkotó a lírai dokumentarizmus egyik meghatározó képviselője. Példaképéhez, André Kertészhez hasonlóan a mindennapi élet apró, gyorsan tovatűnő pillanatai határozzák meg emocionális töltetű felvételeit. A Műcsarnok három termében rendezett kiállítás közel 100 felvételen mutatja be az emberi léthelyzetek sokféle aspektusát. A válogatásban a spontán utcai felvételek pillanatképes esztétikája épp úgy megmutatkozik, mint a riportfotó dinamizmusa, vagy a modern városi terek architektúrája. A képekből kirajzolódó vizuális memoár Budapestől New Yorkig és Ecuadortól Szicíliáig szívszorító és felemelő pillanatokat egyaránt megörökítő, roppant gazdag életmű. Révész Tamás a 60-as évek végétől fotóriporter és képszerkesztő, pályafutását a képes újságnál kezdte, majd a Tükör és az Új Tükör munkatársaként dolgozott. A magyar fotós élet aktív szereplője, tanított a MUHASZ újságíró iskolájában és a Nemzetközi Újságíró iskolában, magyar és külhoni egyetemeken. Magyar és nemzetközi szakmai fórumok kuratóriumi tagságát látta el, miközben 3 évtizede szervezője Magyarországon a WordPress fotókiállításnak, melynek 88-ban és 89-ben zsűri tagja is volt. Művészetét és a szakma és a nagy közönség 1977-ben a Búcsú a Cigányteleptől című albumából és a Néprajzi Múzeumban rendezett kiállításból ismerhette meg. Azóta közel 100 önálló kiállítás van, és ennél is több tematikus tárhaton láthatták egyébként a felvételeit. 2016 óta ismét Budapesten él, érdemes tehát ellátogatni, október 11-ig megtehetik a Műcsarnokba a mindennapok költészete kiállítása.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Felmérik a gyermekvédelmi rendszer bejelentési csatornáinak működését. Eltűntek Zuglóból a Ma Hír hirdető oszlopai. Két aranyérmet nyertek tegnap úszóink az Európa-bajnokságon. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer jelzési és bejelentési csatornáinak működését, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint azt vizsgálják, hogy a bejelentések milyen utat járnak be, hol akadhatnak el, és kapnak-e visszajelzést a jelzéstévők. Az egyeztetésbe több szakmai szervezetet, köztük az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálatot, az áldozatsegítő központokat és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítványt is bevonták. A monitoring célja nem egy új központi bejelentő felület létrehozása, hanem a meglévő rendszer feltérképezése és javítása. A miniszter szerint úgy kell összekapcsolni a jelenlegi szolgáltatásokat, hogy egyetlen segítségkérésre tűnhessen el a rendszerben. Kigyulladt egy raktár Szolnokon tegnap délután. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése szerint a Keszeg utcában keletkezett tűzhöz a Szolnoki, a Ceglédi, a Kunszentmártoni, a Jászberényi, a Mezőtúri, a Szarvasi, Nagykátai és Kecskeméti hivatásos tűzoltók vonultak ki nagy erőkkel. Több targoncák üzemeltetéséhez szükséges gázpalackot kihoztak a mintegy 1500 négyzetméter alapterületű épületből, amelyben egyebek mellett bútorokat, illetve építő és szigetelő anyagokat tároltak. Hosszú jogi csatározás után eltűntek Zuglóból a Ma Hír City Poster Kft. Hirdető oszlapai, jelentette be a kerület polgármestere. Az önkormányzat felszólítására a hirdetési cég összesen 11 oszlopot távolított el a 14. kerület kezelési közterületeiről, amelyeken Rózsa András szerint korábban az előző kormány gyűlöletkeltő propaganda hirdetései voltak láthatók. A polgármester a Facebook oldalára feltöltött videóban azt mondta, az önkormányzat már tavaly nyáron szigorította a közterület használati rendeletet. Idén pedig hatósági eljárást folytatott le. Ez alapján felszólította a reklámcéget, mely az eljárással szemben nem fellebbezett, önként eltávolította a hirdető oszlopokat. A kerületben a polgármester szerint további 33 oszlop áll még, ezek azonban a fővárosi tulajdonú köztereken vannak. Ingyenes komposztáló kertre pályázhatnak a kőbányai lakosok az önkormányzatnál. A jelentkezéseket augusztus 24-éig, illetve a készlet erejéig fogadják. Az eszközök átvételéhez 2 évre szóló használati megállapodást kell kötni. A komposztálóba többek között zöldség és gyümölcs maradék, tojáshéj, kávézac, elszáradt növény, lomb és fűnyesedék kerülhet. Nem szabad azonban főtt ételt, húst, halat, csontot, üveget, fémet vagy műanyagot beletenni. A komposztálással csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. A lebomló anyagokból pedig humuszszerű, a kertben felhasználható anyag keletkezik. Országos csúccsal aranyérmet nyert a Kós Hubert, Szabó Sebastian, Németh Nándor, Milák Kristóf összeállítású 400-100 méteres gyorsváltó a párizsi úszó Európa bajnokságon. Magyarország az eddig történetében először győzött ebben a számban. A magyar váltó 3 perc 10 másodperces idővel diadalmaskodott, ezzel a tokiói olimpián 5. csapatországos rekordját adta át a múltnak. Ez a második magyar aranyérem volt a csütörtöki versenynapon. Korábban Milák Kristóf 100 méter pillangón minden idők második legjobb eredmény Európa csúccsal győzött. Napos, száraz, de a tegnapinál melegebb időnk lesz ma. Kisebb felhők délután lehetnek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. A friss reggel után, délután 33 fok körül alakul a hőmérséklet. Hétvégén is napos nyári időre számíthatunk. Az ország nagy részére visszatér a kánikula. 35-38 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most... Indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

Tegyük fel, hogy eső lesz, és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, hátul szokta hozzá.

nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk valamit a semmi.

0: Ez a Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Új

árnyékvilág és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép. Nem voltam méltó, talán nem voltam jó. Az élet oly nehéz, apa, nincsen rá szó.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja a terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-ig látható egy fantasztikus kiállítás, Tulipán és Zsája, kertek, korok, népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszonya a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Érkeznek a kőfelajánlások a Dunai fenékküszöb építéséhez. Jelentős forgalmi változások lesznek az augusztus 20-ai rendezvények miatt a fővárosban. Nemzetközi Néptáncfesztivál kezdődik ma Székesfehérváron. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Tízezer tonna követ ajánlott fel a Marketépítő ZRT a Dunai fenékküszöb megemeléséhez. A Garancsi István érdekeltségébe tartozó vállalat közölte, a követ saját kapacitásával szállítaná a kijelölt helyszínre. A felajánlás azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök a paksi helyzetről tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, külföldi vállalatok már jelezték segítségüket, a nemzeti tőkésosztály tagjai azonban még nem. A kormányfő név szerint Garancsi Istvánt, Szíj Lászlót és Mészáros Lőrincet is megemlítette. A Market most azt kérte, tájékoztassák a céget arról, hogy milyen további támogatásra lenne szükség a műszaki beavatkozáshoz. Nem adja vissza önkormányzati képviselői mandátumát Balogh Péter, akit kizárt a Fidesz újbudai frakciója. A politikus szeptembertől függetlenként folytatja munkáját. Közlése szerint már a kizárása előtt jelezte kilépési szándékát, a történteket pedig belső leszámolásnak tartja. Balogh neve a Királynórához köthető civil szervezetek támogatási ügyében merült fel. A kormány szerint 7 szervezet 5 év alatt több mint 1,5 milliárd forint állami támogatást kapott. A miniszterelnökség hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanúja miatt tett feljelentést. Balogh Péter azt állítja, hogy őt eddig egyetlen hatóság sem kereste meg az ügyben. Az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt jelentős forgalmi változások lépnek életbe Budapesten. Már szombattól lezárják a Lánchíd járdáit, az útpályát pedig a gyalogosok használhatják egészen augusztus 21-én pénteken délig. Korlátozások lesznek még többek között a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a Budai és a Pesti alsó rakparton. Augusztus 20-án a késő délutáni esti időszakban, illetve a tűzijáték után sűrűbben járnak a metrók, a belvárosi kötött pályás járatok és a főbb autóbuszok, a külvárosi vonalakon is több járat indul majd. Jól halad az új lakószoda felújítása Rákos mentén. A létesítmény várhatóan szeptember közepén nyithat meg, közölte a városrész polgármestere. Az uszoda rész az új lakstrand szezonális megnyitásával egy időben zárt be a munkálatok miatt. Jelenleg az ablakokat és a nyílászárókat cserélik, ami a beruházás egyik legjelentősebb része. Ezt követően lerakják az új burkolatot, mivel a régi már erősen elhasználódott. Nemzetközi Néptáncfesztivál kezdődik pénteken Székesfehérváron. A 31. királyi napok rendezvénye augusztus 14-e és 18-a között várja a közönséget. A fesztiválra Bulgáriából, Chiléből, Mexikóból és Szlovéniából is érkeznek tánccsoportok. A programban gálaműsorok, utcatánc, térzene, gyermekfoglalkozások, folkestek és koncertek is szerepelnek. A külföldi vendégek mellett az Alba Régia Tánc Egyesület valamennyi formációja színpadra lép. A rendezvény kiemelt vendége pedig a Nemzeti Tánc Együttes lesz. A fesztivál központja a Malom utcai táncház, ahol világzenei koncerteket, bemutatóesteket és közös táncokat is tartanak. Az ötnapos programsorozatot zárógála és közös tánc fejezi be. Folytatódik a napos száraz idő, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem várható, az északkeleti szél általában mérsékelt marad. Reggel 19-20, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Hétvégén kánikula várható, nyugodtan tervezzenek vízparti programot, mert 36-38 fok lesz, sok napsütéssel. Kisebb lehűlés a jövő hét elején jön, aztán mérsékelten meleg nyári idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt.
2: Csigó Katalin klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, pszichoanalitikus és író Budapesten dolgozik azon, hogy az emberi történetek mélyebb rétegei a terápiában és az irodalomban egyaránt megszólaljanak. Kórházi munkájával, regényeivel és a 11. kerületi olvasói találkozókkal olyan közösséget épít a fővárosban, ahol a lelki folyamatok megértése, az olvasás és a személyes kapcsolódás közelebb visz önmagunkhoz.
3: Én is köszönöm a meghívást, üdvözlök mindenkit.
1: Először találkozunk az életben és az éterben, de én mindig nagyon örülök az író embereknek, mert pontosan tudom, hogy egy könyvet nem olyan egyszerű megírni. De te már most a másodikon is túl vagy.
3: Igen.
1: És milyen jól tetted.
3: Igen, a második regényem jelenik meg, vagy jelent meg, de még mindig nehezen hallom azt a definíciót, hogy én író lennék. Én...
1: Magadról?
3: Igen. Tehát ezt nem tudom egyértelműen.
1: Két könyv után miért?
3: Ez egy érdekes belső történés, hogy miért. Én alapvetően pszichológus vagyok, aki
1: ír. Én utána olvastam, tisztában vagyok vele, de hát írni azért kiváltságos. Nem, mindig azt mondom, sokan tudnak írni, de én például nem tudnék regényt írni, pedig valami közöm csak van a könyvekhez, de nem tudnék hozzá kell, valószínűleg nincs elég fantáziám, vagy mit tudom én, nincs elég jó készségem, vagy készségeim hozzá, de mikor jöttél rá, hogy neked van?
3: Erre nehéz válaszolni. Mindig írtam szösszeneteket, de az a Covid idején merült föl bennem, hogy megkeresem vele a kiadót, a Jaffa kiadót, hogy egyszerűen van itt egy kézirat, és mit szólnak hozzá. Csak nagy örömmel fogadták a kéziratot. Ez egy ilyen, szerintem egy lappangó belső történés volt bennem. Az írással való rejtett foglalkozás.
1: Aha,
3: abban okay. Igazad van, hogy ehhez képzelő erő kell. Én valahogy úgy élem ezt meg, hogy nekem személyesen arra volt szükségem, hogy azt az állapotot minél többet, és minél gyakrabban átéljek, amit az írás
1: kell.
3: Jelent. Amikor az ember tűnődik, álmodozik, asszociál, elereszti azokat a kontroll funkcióit, amik egyébként a mindennapokban rám például kifejezetten jellemzők. Tehát én egy ilyen nagyon szabályozott, struktúrált életet élek egy csomó felelősséggel, és az írás közben pedig azt kerestem, azt a belső állapotot, hogy belezuhanhatok valami olyanba, amikor egyszerűen csak sodródom képekkel vagy fantáziákkal, és az visz valamire, ami egyszerűen kifejeződik bennem.
1: Oké, de ehhez kellenek a te találkozásaid emberekkel. Uh-huh. Nyilván a felelősséget erre értetted, hogy annyi sors, igen, utat, igen, tanulmányoztál, meg hallottál, vagy talán még irányítottál, és majd ezt elmondod, hogy ez hogy van. De ami miatt beszélgetünk, és ezt most a hallgatóknak is mondom, hogy veletek szerencsére írókkal gyakran lehet, főleg a jaffásokkal találkozni. A 11. kerületben van egy kis közösségi tér, ahol rendszeresen tartotok közönségtalálkozókat, és ezért is jó, hogy itt vagy. Tehát kedves hallgatóink, bárki, aki Csigó Katalinnal szeretne találkozni, és nem kliensként, akkor, hanem olvasója.
3: Hogy ne kliensként jönnek az olvasók.
1: Majd erről is beszéljük már, jó? Mert ez pont, ahogy készültem a veled való beszélgetésre, ez nagyon érdekel, hogy hol tartunk ma, ciki még?
3: Nem.
1: Pszichológushoz menni?
3: Szerencsére már egy...
1: Nem, na, véletlenül még kinyomtam a mikrofonodat is, annyira izgatott lettem a téma hallatán, és hogy mennyire nyitottak az emberek, és hogy látsz-e a nyitottság és nyitottság között különbséget vagy azonosságot? Tehát mondjuk egy olvasó, aki nyitottan áll a te könyvedhez, nagy falat egyébként? Mennyire kell értőnek lenni?
3: Egyáltalán nem. Szerintem én pont úgy érzékelem, meg azt jelzik vissza az olvasók, hogy olyan történetet írok, ami akár egy szuszra elolvasható, vagy nagyon könnyen behúzza az embert, a karakterek sorsa. mélysége talán.
1: Romok között, ezt romok mondjuk között. Az olvasóknak, hogy szívből ajánlom egyébként, én nem tudtam végigolvasni sajnos az egészet, de szeretem a történetet. Én, aki egyébként nem szeretek regényeket olvasni, ugye próbálok a felkészülni mindig az adott vendégből, és ha több időm lett volna rá, akkor biztos, hogy elolvasom még mielőtt találkozunk, de azt tetszik, hogy tényleg sodor tatod magaddal.
3: Örülök, hogy ezt jelzed vissza, ez is volt részben a szándék. A legtöbb ember talán úgy érzi, hogy egy regényhez rengeteg idő kell, míg azt elolvassuk.
1: Meg elcsendesedés.
3: Elcsendesedés, nyugalom, amire talán egyre kevésbé van lehetőségünk. De vannak olyan regények, amik tényleg bevisznek és kizárnak úgy a külvilágból.
1: Ők maguk hozzák el azt az állapotot, amire azt hiszi az olvasó, hogy ahhoz valami Isten tudja, mi kellene. Nem kell, hát kezdje el. Aztán majd meg lesz.
3: Persze, tehát ez a gyönyörűség az olvasásban. Tehát szerintem olvasni, ahogyan írni is, egy nagyon egészséges dolog, és egyszerűen szükség van rá, mert az olvasás közben bennünk keletkeznek azok a képek, amiket csak betűn látunk, nem készen kapunk egy befogadó platformról valami üzenetet közösségi médiából, vagy filmből, az is nagyszerű, de én színházban is azokat az élményeket szeretem, ahol nincs készen tálalva elém egy történet, hanem csak valami lebegtetve van, vagy sejtetve, amihez én belül a saját gondolataimban hozzátehetek akármit.
1: És hozzá is teszel. Te főleg hozzáteszel. Azt mondják, hogy az írás az egy terápiás foglalkozás? Lehet az, vagy eszköz?
3: Részben biztosan. Lehet terápiaként is használni az írást. Vannak ilyen terápiás irányzatok, művészetterápiás irányzatok. Szerintem a célja más, amikor valaki terápiaként írja meg akár a saját történetét. Ez egy nagyon lényeges dolog lehet, leírni egy történetet, mert az írás közben óhatatlanul átstruktúráljuk azt, ami történt, vagy egy új narratívát adunk, és egy új értelmezést valaminek. De az alkotó céllal születő írás az egyszerűen just for fun, tehát az ember csak magáért, az alkotás öröméért, vagy ahogyan az előbb mondtam, én például az alkotás állapotáért végzem ezt, aminek a célja abban a pillanatban tulajdonképpen teljesen lényegtelen. Tehát így utólag én borzasztóan örülök, és mindig meghatódom, hogyha valaki visszajelez valamit a könyvről, vagy elmondja róla a saját gondolatait, de abban a pillanatban, amikor az írás születik, akkor csak az érdekel, hogy ez egyszerűen megtörténjen. És úgy történjen meg, hogy azt érezzem, hogy én rám is hatást gyakorol, vagy én átélek közben érzéseket, miközben írok.
1: Tudod, mi, ha már érzések vagy gondolatok, hogy mi jött nekem az olvasás közben veled kapcsolatban, hogy ugye azt nem mondtok, hogy klinikai szakpszichológus vagy, pszichoterapeuta, pszichoanalitikus.
3: Igen.
1: Na most azért segítettem magamnak a Jaffa oldaláról, de hát szakember vagy, na ez a lényeg. Tehát én ezt pontosan tudtam, és valahogy úgy jött le a sorok között, hogy most bocsa kifejezésre, ez a nő biztos, hogy itt töltődik írás közben. Mert én például régen mindig azt csináltam, hogy kizárólag vígjátékokat néztem, hogy mossam az agyamat valamivel. És mintha neked ez lenne az. Ezt lehet, hogy nem jól látom.
3: De ez egy fontos észrevételed. Tehát én 25 éve dolgozom pszichológusként.
1: És annyi élettörténetet, őrületet hallgatni. Igen.
3: És hogy én nagy pszichiátrián dolgoztam, és most is ott dolgozom, tehát egész életemet nagy kórházi közegben töltöm, és pont ez volt talán egy forduló, hogy vagy valahogyan szakmailag akartam megújulni, vagy azt gondolni, hogy valami olyat kezdek el, hogy ne csak én fogadjak be történeteket, amik nyilván a legnehezebb történetek, egész nap traumákat hallgatok, vagy súlyos, nagyon nehéz tüneteket átélő embereket, hanem valahogy azt szerettem volna, hogy ebből valamit belül meg tudjak végre formálni, és azt ilyen intuitív módon visszaadni, leírni, meg történetté megfogalmazni.
1: Igen. Jó, hát sikerült. Egyéb spoilerezhetünk?
3: Persze.
1: Elmondod a történet lényegét, a te szádból meg is hitelesen, mint az enyémből.
3: A romok közöttben három karakter szálat írtam meg, azt nem fogom elmondani, hogy a három karakter sorsa hogy kapcsolódik egymáshoz, mert ez nyitva van hagyva.
1: Okay.
3: Egy közös szerepel egy 17. században élő gyógyító asszony, nevezzük javasasszonynak, vagy füvesasszonynak, bárhogy hívhatjuk. Ő az egyik karakter, őt Magdalénának hívják. Van egy író karakter a történetben, ő egy férfi, aki elmegy az Isztriára írni, próbálni, és ez nem annyira megy. Éppen gyászolja a szerelmét, és szerepel benne Aliza, egy altató orvos, aki itt Budapesten az egyik kórházba próbál gyógyítani betegeket. És a három karakterben engem az foglalkoztatott, hogy mindegyik őjüknek az a motívuma, vagy az ő működésük vezérlő elve, hogy valamilyen módon fogságban vannak az életük valamely területén. Nem élnek szabadon, igen. Tehát ez egy szimbolikus fogság.
1: Igen.
3: Érzések, múlt, sors tartja őket fogva, és ennek az állapotnak a különböző aspektusait szerettem volna megmutatni, hogy mit jelent, amikor az ember beszorul egy helyzetbe, amiből nem bír szabadulni. És az milyen mondjuk egy gyászba beragadni, vagy alkotó munkaképtelennek lenni, vagy milyen olyan élethelyzetben lenni, ez mondjuk a Magdaléna szál, ahol úgy él valaki, hogy egyszerűen nem illeszkedik ahhoz a közeghez, társadalmi elváráshoz, amit várna tőle az adott kulturális közeg. Milyen kívülállónak lenni.
1: Nagyon jó képeket használsz egyébként, mert pont azon gondolkodtam, hogy az írónál ott láttam magam előtt a porecsi életképeket, mint egy öböl szállodájába, vagy bár nem szállodájába, egy alkotó helyiségébe elvonult volna.
3: Különös, hogy ezt mondod, mert ott is írtam részben ezt a könyvet, pont abban az öbölben. Képeket, ahogy mondod, az rám kifejezetten jellemző, hogy a könyv vagy a történet sokszor képként jelenik meg, tehát akár olyan, mintha egy forgatókönyv lenne, és lehet, hogy ez hat így az olvasóra, hogy könnyű elképzelni, mert én is képként igyekszem valamit leírni, akár ilyen jelenetek sorozataként. Uh-huh. Tehát ez nem egy tudatos, szerkesztett
1: igen,
3: történet.
1: Igen, a másik meg olyan, mint egy Netflix mozit néztem volna. Tehát az meg a következő, amit épp dicséretként mondani akartam néked. De egyébként a nem lehet ugye a kettőt feltétlenül szétválasztani, a te írói lelkedet vagy lelkületedet a melóval. Tehát hatással van? Érzed? Vagy csak a megismert életutak és képek, ha már képekről beszéltünk?
3: Ezzel még szerintem dolgom van, hogy erre tudjak válaszolni. Nem tudom megfogalmazni, hogy a pszichológus identitásom és az írói identitásom hogy ér össze, vagy hogy válik el. Valószínű valahogyan alakulóba van. Az biztos hatással van rám, hogy az emberektől hallott történetekből akár csak egy mondat megragad, vagy egy szófordulat, amit valamelyik páciensem használt, az elkezd bennem valahogyan később dolgozni. Az is biztos, hogy terapeutaként is gyakran dolgozom úgy betegekkel, hogy a megfelelő képet keresem, hogy azt megértsem, amikről ők beszélnek nekem, és hogy azt néha például képként jelzem számukra vissza. Ez egy ilyen terápiás működés. A kettőben az közös, hogy mindegy, tehát akár pszichológusként, akár íróként az biztos, hogy valahogyan a mélységet keresem egy adott emberben.
1: Azt gondoltam. Az az alap.
3: Vagy az érdekel, ami a mélyen van, és ami a tudatos réteg mögött van. Tehát ami nem látszik elsőre, vagy nem nyilvánvaló elsőre.
1: Dobálod a témákat, nekem meg az a feladatom, hogy ezeket lecsapjam. Sok-sok irányba indulhatunk, és kevés is lenne szerintem 5 órás műsor is, hogy az egészet kivesézzük, de hát én mindig ezen gondolkodtam, hogy nyilván neked aztán hatványozott abban az, hogy hazaviszed-e ezeket a történeteket, amiket hallasz, vagy sem, vagy amelyekkel dolgozol. Nekem újságíróként mindig az volt, hogy kénytelen voltam növeszteni egy páncélt, hát nem vihetem haza mások történeteit, vagy sorsait. Hát megbolondulok egy ponton túl. Tehát ez volt az első nagy feladat. Nálad ez mikor sikerült? Egy akkor kérdezem.
3: Nem, feltétlenül.
1: Hát ennyi
3: idő ebben
1: után?
3: A szakmánkban, de ez közös, tehát ha falat növeztek, egyébként pont a fal motívum az egy lényeges motívum a könyvben.
1: Igen.
3: Hogy mi van a falakon belül, meg a falakon túl, lehet, hogy ezért foglalkoztat, hogy valamikor kénytelenek vagyunk falakat emelni magunkban, de ha falakat emelünk, akkor az elválaszt a másik embertől.
1: De úgy kell megépíteni, hogy legyenek rajta rések.
3: Igen. Vagy hogy az igazából valami védelmi rendszer legyen. az egyik védelmi rendszer ezek szerint számomra ez, hogy például másként, de történettel formálom azokat a benyomásokat, amik érnek, pszichiátriai betegekkel dolgozva, de persze, hogy hazaviszem, és sokszor van az az állapot munka után, hogy olyankor én már nehezen kapcsolódom, vagy egyszerűen csendre, és egy ilyen nagyon letisztult nyugalomra vágyom, mert arra van szükségem, hogy valahogyan belül fel tudjam azt dolgozni, amik értek napközben. Én ebben egyébként elég lassú vagyok, vagy eléggé rágódó vagyok. Tehát hosszan foglalkoztatnak emberi sorsok és emberi történetek.
1: Azt gondolom, hogy nagy titkok tudója vagy, a szakmádból kifolyólag. Meg lehet még letni? Sztorival?
3: Persze.
1: Még
3: persze.
1: Mindig? Persze. Tehát már az, hogy hallottam mindent.
3: Nem. Akkor be fogom fejezni a szakmám gyakorlását. Azt remélem, ez nem fog eljönni ez az idő. Tehát, hogy én annyi arca és annyi állapota van, akár csak egy érzésnek, mindegy, hogy valaki egy veszteségről beszél, vagy pont egy szerelemről, vagy egy traumáról, annak rendkívül sok árnyalata van, és hogy engem ez mindig meglep, és még mindig kíváncsivá tesz, hogy azt érezzem, hogy erről még többet és még többet szeretnék tudni. Tehát a leegyszerűsítések, azok szerintem tévutak, bármely szakmáról beszélünk, a pszichológiában is, meg a tudományban is, hogyha valamire ilyen leegyszerűsítő
1: menjünk válaszokat. Pszichológushoz?
3: igen, de jó pszichológushoz.
1: Na, akkor kösz, jó. Bocs, akkor egyet most nézzék el a hallgatók, ez te vagy a főhős, de hadd meséljek el itt. Én életemben egyszer voltam. Egyszer kipróbáltam, egy konkrét problémával, vagy megoldandó javaslatért kerestem föl. Azzal kezdte az illető, hogy most látod a kezemet, mit mondasz meg róla?
3: Stabil.
1: Na, de nem az, hogy a körmeimet nézd.
3: Jaj, hát ez oké, le van rágva, és
1: de
3: rövidre
1: nincsen,
3: vágva.
1: Békén, nincsen lerágva, hát elmentem oda, és ezzel kezdte az
3: szokatlanul
1: illető.
3: Szokatlanul rövidre van
1: na,
3: vágva.
1: Ezzel kezdte az illető, hogy én miért rágom a körmömet? Hát egy nő volt, akkor most elmondhatom, hölgyem, az életemben nem volt a számban az ujjaim meg a körmöm. Ezek le vannak vágva azért, mert nagyon utálom, hogyha alá megy a kosz. Ha egy picit nagyobb, már alá megy, és engem ez idegesít. Na, tehát azt meg lehet mosni. Hát de mondom, most, és akkor megint kezdte, hogy de biztos, hogy, de mondom, értsen már meg, hogy soha nem rágtam a körmömet. És mondom, ha még harmadszor is szóba hoz, akkor felállok, és soha többet nem
3: rá. És felálltál, és elmentél.
1: Hát még mondott valami teljesen használhatatlan megoldási javaslatot a témakörre, de hát ez maradt meg, hogy ez nézegette a körmömet, és rám fogta, hogy rágom, sose rágtam, és most te is ezzel kezdted, hogy le van, hogy lenne rágva, ez le van vágva.
3: Szokatlanul rövid. Van ebben valami?
1: Hát azért, hogy ne menjen alá.
3: Értem.
1: De ennek van valami mély lélektana?
3: Ő tett egy megfigyelést, abból...
1: És felidegesített fel.
3: Igen. Annak van valami jelentősége, hogy így reagáltál, de talán túl korán tette ezt a megfigyelést.
1: Érdemes sávó vagyok, aki ad magára. Hát most
3: alapos, precíz.
1: Nehogy az legyen, hogy itt megszólak, mert koszos a körmöm, nem, hát ez engem idegesít. Ennyi. Na, tehát akkor ezzel ne vonjak le hosszú távú következtetést.
3: Nagyon sok pszichológus képződik ma Magyarországon, és ez egy divat. Tehát idén, én egy pszichológus képzést is vezetek, idén 9000-en jelentkeztek pszichológia szakra. Csak szeretném mondani, hogy bemegy bárki egy gimnáziumi osztályba, és ott minden második gyerek pszichológus szeretne lenni, mert hogy arról az az elképzelés, hogy kicsit tanulok valamit, és rögtön nyitok majd egy jól menő magánpraxist. Csak hogy ez nem így van. Tehát jó pszichológussá válni, és a képzést végigcsinálni, az nagyon hosszú idő. És nem mellesleg nagyon sok belső munka, a kiképzés ez nem csak a tanulmányok elvégzéséből áll, hanem egy belső kiképzési folyamatból áll, ahol például valaki megtanult türelmet gyakorolni, hogy mielőtt túl korán mondana, mint a te esetedben egy értelmezést, vagy egy túl erős visszajelzést.
1: Nem túl korán, hát ezzel kezdte.
3: Hát ez

0: Most, mert bele lehet tekinteni egy terápiás folyamatba, tehát ott konkrétan leírok egy párbeszédet, erről szól a legény jelentős része, hogy mi történik egy terapeuta és egy páciens között, és ami talán még érdekesebb, hogy arról is írok, hogy mit gondol közben a terapeuta. Tehát lehet hallani a terapeuta belső gondolatait, és ez nyilván a legtöbb embert borzasztóan érdekli, hogy hogy is néz ki belülről egy terápia.
1: Olvass el a könyvet.
0: Igen.
1: Képzeld el, Katalin, hogy jó társaságban repül az idő, és a végén vagyunk. Most remélem, hogy nem a körmön vitte el az idő nagy részét.
0: Remélem neked se.
1: Nem. A romok között keressék a boltban, kedves hallgatóink, ahogyan az átkelőket is, és ígérd meg, hogy visszajössz és folytatjuk. Rengeteg kérdés bennem maradt
0: örömmel
1: még.
0: Örömmel bármikor.
1: És lesznek is jó író-olvasó találkozók. Ott a 11. kerületben mondtad itt, hogy készültök sok-sok eseményre, tényleg speciálisra is, úgyhogy annak kapcsán gyere majd, és folytatjuk a beszélgetést. Megtalálunk a Facebookon?
0: Mindenképp, igen.
1: Csigó Katalin néven?
0: Megtalálható vagyok Csigó Katalin néven.
1: Oké, ott fogunk keresni, és a boltokban, a könyvesboltokban. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm.
1: Sok csillogó szempárt, egyébként hozzád mehetünk, hogyha problémánk van?
0: Ahhoz be kell jönni egy kórházba.
1: Ja, oké.
0: De lehet.
1: Melyikbe menjünk?
0: A nevet itt most nem mondhatom.
1: Ja, okay. Majd írd meg nekik, ha keresnek. Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatóink, Csigó Katával, Katalinnal beszélgettem, akitől én most elköszönök. Önöktől még nem folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből és napjainkból. Sláger FM, minden, amit szeretünk. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Felmérik a gyermekvédelmi rendszer bejelentési csatornáinak működését. Eltűntek Zuglóból a Mahír hirdető oszlopai. Két aranyérmet nyertek tegnap úszóink az Európa-bajnokságon. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer jelzési és bejelentési csatornáinak működését, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint azt vizsgálják, hogy a bejelentések milyen utat járnak be, hol akadhatnak el, és kapnak-e visszajelzést a jelzéstévők. Az egyeztetésbe több szakmai szervezetet, köztük az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálatot, az áldozatsegítő központokat és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítványt is bevonták. A monitoring célja nem egy új központi bejelentő felület létrehozása, hanem a meglévő rendszer feltérképezése és javítása. A miniszter szerint úgy kell összekapcsolni a jelenlegi szolgáltatásokat, hogy egyetlen segítségkérésre tűnhessen el a rendszerben. Kigyulladt egy raktár Szolnokon tegnap délután. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése szerint a Keszeg utcában keletkezett tűzhöz a szolnoki, a ceglédi, a kunszentmártoni, a jászberényi, a mezőtúri, a szarvasi, nagykátai és kecskeméti hivatásos tűzoltók vonultak ki nagy erőkkel. Több targoncák üzemeltetéséhez szükséges gázpalackot kihoztak a mintegy 1500 négyzetméter alapterületű épületből, amelyben egyebek mellett bútorokat, illetve építő és szigetelő anyagokat tároltak. Hosszú jogi csatározás után eltűntek Zuglóból a Mahír City Poster Kft. Hirdető oszlopai, jelentette be a kerület polgármestere. Az önkormányzat felszólítására a hirdetési cég összesen 11 oszlopot távolított el a 14. kerület kezelési közterületeiről, amelyeken Rózsa András szerint korábban az előző kormány gyűlöletkeltő propaganda hirdetései voltak láthatók. A polgármester a Facebook oldalára feltöltött videóban azt mondta, az önkormányzat már tavaly nyáron szigorította a közterület használati rendeletet, idén pedig hatósági eljárást folytatott le. Ez alapján felszólította a reklámcéget, mely az eljárással szemben nem fellebbezett, önként eltávolította a hirdető oszlopokat. A kerületben a polgármester szerint további 33 oszlop áll még, ezek azonban a fővárosi tulajdonú köztereken vannak. Ingyenes komposztáló kertre pályázhatnak a kőbányai lakosok az önkormányzatnál. A jelentkezéseket augusztus 24-éig, illetve a készlet erejéig fogadják. Az eszközök átvételéhez 2 évre szóló használati megállapodást kell kötni. A komposztálóba többek között zöldség és gyümölcsmaradék, tojáshéj, kávézac, elszáradt növény, lomb és fűnyesedék kerülhet.

0: Nem szabad azonban főttételt, húst, halat, csontot, üveget, fémet vagy műanyagot beletenni. A komposztálással csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége, a lebomló anyagokból pedig humuszszerű, a kertben felhasználható anyag keletkezik. Országos csúcsa aranyérmet nyert a Kós Hubert, Szabó Szebasztián, Németh Nándor, Milák Kristóf összeállítású 400-100 méteres gyorsváltó a párizsi úszó Európa bajnokságon. Magyarország az eddig történetében először győzött ebben a számban. A magyar váltó 3 perc 10 másodperces idővel diadalmaskodott, ezzel a tokiói olimpián 5. csapatországos rekordját adta át a múltnak. Ez a második magyar aranyérem volt a csütörtöki versenynapon. Korábban Milák Kristóf 100 méter pillangón minden idők második legjobb eredmény Európa csúccsal győzött. Napos, száraz, de a tegnapinál melegebb időnk lesz ma. Kisebb felhők délután lehetnek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. A friss reggel után, délután 33 fok körül alakul a hőmérséklet. Hétvégén is napos nyári időre számíthatunk. Az ország nagy részére visszatér a kánikula. 35-38 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan. Slágerek.

0: ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Berecki Enikő generációkutató Budapesten dolgozik azon, hogy a különböző nemzedékek jobban értsék egymás gondolkodását, nyelvét és munkahelyi működését. Kutatásaival, tréningjeivel, mediátori tapasztalatával és színházi szakértői munkájával olyan közösségeket épít a fővárosban, ahol a generációs különbségek közös gondolkodást, hatékonyabb együttműködést és használható konfliktuskezelési eszközöket hoznak.
2: Szerűsz. Örülök neked, az idődnek, hogy itt vagy, és nem véletlenül jöttél ezzel a tényleg fantasztikus témával. Te egyébként tartasz trénerként tréningeket is, és szakemberként részt vettél egy, hát most mit mondjak, egy színházi előadásban?
3: Mondhatjuk.
2: Te ez az, a műfaját tekintve.
3: Igen, egy improvizációs színházi előadás.
2: Jó, de izgalmas egyébként. Na mesélj, hogy hogyan kerültél bele ebbe az egészbe.
3: Ja, a darabnak a címe már sokat mondó kortársas. Uh-huh. Itt utalunk arra, hogy különféle életkorokban lévő személyek közötti együttműködésről, társas együttműködésről lesz szó. Aki már látta a Válótársas vagy a Munkatársas című darabot, az jól ismeri, hogy...
2: Hasonló.
3: Igen, ugyanis az alkotók Gönczi Dorka és Varga Zsolt mediátorokként, vagyis improvizációs darab sorozatokat látunk, megszakítva a mediátoroknak az elemzéseivel, tippjeivel, jó tanácsaival, hogy bizonyos jeleneteket hogyan lehetne hatékonyan megoldani úgy, hogy a generációk ne csak elbeszélnek egymás mellett, hanem közös konszenzusra tudjanak jutni, megértsék egymást, megismerjék egymást. Igen, ezek mindenképpen kapaszkodók is, hiszen az ismeret már segít, és azt gondolom, hogy az ismeret nem elég, hanem az önismeret is kell. Hogy, és ebben segíthet, hogy ráismerünk önmagunkra, hogy igen, hát én is így szoktam. És utána elgondolkoztat, hogy lehetne ezt másképp. Uh-huh. És akkor az ismereten túl jönnek eszközök is.
2: Na most az eszközök azok egyfajta kapaszkodók a mindennapokhoz a két, vagy hát nem két, sok generáció között?
3: Igen, kapaszkodók is, sőt akár egy jobb megoldáshoz is hozzásegíthetnek. És itt személyes vonatkozásom is van, ugyanis én is dolgozom mediátorként is, vagyis hivatásos konfliktuskezelőként.
2: Na jó, hogy mondtad ezt itt, hogy folytasd le a hallgatóknak.
3: Gönczi Dvorka a darabnak a hát maga a darabot ő találta ki, ezt az egész sorozatot, ötletgazdája, köszönöm, ezt a szót kerestem, illetve a társa Varga Zsolt is mediátorokként elemzik ezeket a társas hát élethelyzeteket.
2: Hogy szakemberként rá lát valaki, és ott nem csak azon, hogy megmutatják a színészek, hogy oké, van egy ilyen, és akkor magára ismer a kedves közönség, hanem a szakember azt is elmondja, hogy jó, de ezt úgy lehetne kezelni, hogy.
3: Így van, és nem csak a generációknak a jellemzőit mutatják be, hogy erre a generáció ez vagy az jellemző, hanem mediációs konfliktuskezelési eszközöket is megmutatnak.
2: De
3: és
2: jó.
3: Szerintem ez rendkívül fontos, hiszen annyiféle generáció él együtt, akár a családokban, akár a munkahelyen többféle generáció dolgozik már együtt, mint akár 20 évvel ezelőtt, és fontos ahhoz, hogy jó közösségeket tudjuk kialakítani, hogy megértsük egymást, és ne a generációs szakadékokat ássuk tovább.
2: Nagyon fontos hívószavakat mondasz, megértés például.
3: Igen, azért kértek fel az alkotók, hogy minél életszerűbb legyen, illetve segítettem a saját tréneri praxisomból is olyan helyzetekkel, amiket valóban megtapasztaltam, illetve a könyvem is segítséget nyújtott, a Rejtélyes Z-generáció című könyvem, hiszen annak van egy glossáriuma is Z-generációs kifejezéssel.
2: Na hát, szívből gratulálok a könyvhöz.
3: Köszönöm. Egyébként
2: már csak alanyi jó van, azzal is jöttél volna ebbe a műsorba. Na hát, egy-kettőt elárulsz? Ezekből?
3: Néhány ilyen szlengre gondolsz,
2: vagy...
3: Néhány olyan, de ezek a kifejezések ugye mindig változnak.
2: Én két gyermekes szülő vagyok, pontosan tudom, annyit tanultam.
3: Igen.
2: Csak kíváncsi, hogy felismerem-e őket.
3: Például van az a IRL rövidítés.
2: Na, az micsoda? Nem is hallottam.
3: Ez az in real life. Aha, a való okay. életben. Okay. A való életben. Vagy van az, hogy gatyagatter valaki.
2: Igen, oké, okay, az megvan, a gatya, ezt használják igen. az én gyerekeim is.
3: És ez a gatter vagy getter, ez a rossz, rosszul öltözött igen, valaki okay. takar. Úgyhogy így van. És ott vannak, amik cserélődnek náluk is, volt ez a cringe, ez a béna kifejezés, igen, igen. de ez már kezd erodálódni
2: hát időközben. Igen, itt a tulajdonképpen a randomtól kezdve minden, az még van valameddig, ami meg nem unják.
3: Igen, de nagyon érdekes, hogy ők viszont nem ismerik azokat a szlengeket, amiket mondjuk mi X generációsok használtuk, vagy az Y generációs szüleik. Például az, hogy topis.
2: Igen, de ezek nem
3: nekik el kell magyarázni. Van, amelyik igen, van, amelyik visszajön, tehát ilyen örökzöld, de sok nem.
2: Mennyire nehéz most, hát nem generációkutatóként, hanem inkább azt mondom, a dolgod trénerként. A tréningeken mi történik?
3: Ja, valamikor kutatás is megelőzi a tréningeket, tehát a cégeknél ez mondjuk mindig cégspecifikus, melyik cég hogyan szeretné, de van, ahol rendelnek kutatást is.
2: Tehát hidakat építesz?
3: Igen, igyekszem mindenképpen hidakat építeni. Megnézzük, ha van kutatás, hogy mik a legnagyobb problémák, legnagyobb kihívások, milyen generációk között vannak a legnagyobb konfliktusok. A vezető hogy látja, a munkavállaló hogy látja, és ezeken a tréningeken fontos az információ átadás is, tehát előadásokat is tartok, de úgy gondolom, hogy ez nem elég. A szemléletformálás már elindul az információ átadással, de fontos az, hogy élmény alapú is legyen a tanulás. És ehhez jó, hogyha a cégek rugalmasak és megengedik azt, hogy több generáció dolgozzon együtt csapatokban.
2: Engedik általában?
3: Jó mit kérdés. Azt tapasztalom, hogy legtöbbször a legnagyobb igény a vezetőfejlesztésre van. Vezetőknek is tartok tréningeket, de a vezetői tréningek inkább homogénebbek. Kevesebb a fiatal vezető, cégre válogatja, de általában a legtöbb az X generációs vezető ma Magyarországon, vagyis az 1979 és 65 között születtekből van a legtöbb vezető, még az Y generáció az őlük fiatalabb generációból is jön fel egyre több vezető már, és van néhány idősebb baby boomer vezető is. Itt azért annyira nem érvényerűsül ez az intergenerációs együttműködés, de tapasztaltam már, például most ezután a tréning után, vagy a beszélgetésünk után is egy olyan tréningre megyek, ahol első körben vezetőknek kértek tréninget, olyan két évvel ezelőtt, utánkövetést is tartottam nekik, és ott felmerült az igény, hogy legyen a munkavállalók számára is, és a munkavállalóknál azért nagyobb a merítés, és itt több generáció dolgozik, és az információ átadáson túl bemutathatják az ő értékeiket, szemléletüket, akár ütköztethetjük is ezeket, és én pedig abban segítem őket, hogy viszek olyan eszközöket, módszereket, vagy modelleket, kommunikációs, vagy konfliktus megoldása hasznos modelleket, amelyeket be tudnak építeni a mindennapi munkatársi kapcsolatba, hogy hatékonyabb tudjon lenni.
2: Mi az oka annak szerinted, hogy annak idején, mit tudom én, 10-20 évvel ezelőtt nem igazán foglalkoztak ezzel a kérdéssel, ezzel a jelenséggel, de valahogy mégiscsak tudtak együttműködni. Mi változott?
3: Rengeteg minden változott, és azt mondanám, hogy már 10 évvel ezelőtt azért kezdtek ezzel foglalkozni.
2: Főle... Akkor 20.
3: 20, igen, 20-30 évvel ezelőtt biztos, hogy nem kellett még ezzel foglalkozni ennyire. Megváltozott a világ. Tovább élünk, sokkal tovább élünk, kitolódott az átlag életkor, a születéstől várható átlag életkor.
2: Ez egy jó hír.
3: Ez egy jó hír. Talán jobban odafigyelünk magunkra idősebbként is, és tovább szeretnénk dolgozni, tovább akarunk ott maradni a munkavilágába. A korfa is megváltozott. Ma Magyarország korfája, ha elképzeljük magunk előtt, olyan, mint egy fordított urna, olyan alakja van. A legtöbben az X generáció van jelen a munkavilágában. Úgy tudom, a KSH adatai szerint, hogy körülbelül a mai 49 évesek. És hogyha ez a generáció hallgatja ezt a műsort, és visszaemlékszik gyermekkorára, fiatalkorára, akkor talán egy olyan osztály közösség van előtte, akik sokan vannak együtt. Tőlük kevesebben vannak már jóval az Y generáció tagjai, és már az ő fiatalkorukban is rengeteg sok változás volt, például az EU-s csatlakozás, tehát ők már kimehettek dolgozni, és a Z generáció, a legfrissebb generáció, akikről ugye könyvet is írtam, ők a körülbelül 1996 és 2009 között születtek, ők vannak a legkevesebben ma, illetve hát a munka világában kiváltképpen.
2: Értem.
3: Ezért is érdemes megérteni egymást. Ugye ott vannak, akik már nyugdíj felé közelednek, a baby boomerek, ők elég sokan vannak, már aktívak, aktívabbak, mint mondjuk a nagyanyáink nemzedéke, vágynak arra, hogy ne drasztikus legyen a nyugdíjazás, és hát ott vannak a fiatalok, akik annyira kevesen vannak, hogy nagy harc van a munkaerőpiacon, hogy sikerüljön Magyarországon tartani a tehetséges Z-generációs fiatalokat, és itt van a modern technológia, ami kielezi az ellentéteket, ugyanis egészen másfajta médiaeszközöket, vagy közösségi média platformokat használunk, applikációkat használunk, és a fiatalok már beleszülettek ebbe.
2: Nekik természetes?
3: Nekik természetes, az idősebbeknél meg lehetnek egyfajta gátlások. Ez is hozzáad az ellentétekhez.
2: Itt röpködnek az idegen szavak. Én nem vagyok abban biztos, hogy minden hallgató tudja, hogy ki az X, ki az Z, a baby boomer mit jelent. Végig menjünk ezen gyorsan.
3: Menjünk.
2: Most akkor hány generációt különböztetünk meg ilyen betűkkel?
3: A családokban 6 különböző generáció ér együtt. A legidősebbek a veterán vagy építő nemzedék. Ők körülbelül 1925 és 45 között születtek. Őket követik a baby boomerek. Itt a nevükből következik, hogy sokan vannak. Amerikai kifejezés. Amerikában a II. Világháború után volt egy nagy gazdasági boom, fellendülés, és ennek következtében sokan születtek ott. Ők a 46 és körülbelül a 64 között született nemzedék. Magyarországon is sokan vannak, tehát itt nem volt gazdasági fellendülés, hanem inkább a Ratko Anna népegészségügyi miniszterasszony rendelkezéseinek köszönhető.
2: Ratko korszak gyermekeinek, hívtuk régen őket.
3: Őket, egy részük ide tartozik, igen. És itt azért fontos, hogy nem szabad összemosni például az amerikai baby boomereket és a magyarokat, mert nagyon másak tudnak lenni, ezért érdemes a hallgatóknak, kedves hallgatóknak is odafigyelni arra, ha kutatásokat hallanak, vagy cikkeket olvasnak, podcasteket hallgatnak, hogy nézzék meg, hogy az a hazai helyzetre vonatkozik, vagy az amerikaira. Na de kövessük tovább. Az X generáció, akiket említettünk, ők körülbelül 64 és 79 között születtek, ők a rendszerváltók nemzedéke Magyarországon.
2: Akkor én megálltam 79-esként ott a határon.
3: Különben, jó, hogy mondod, mert ez nincs így kőbevésve. Nagyon sokszor a személyiség, vagy a szocializáció, kit hogyan neveltek, felülírhatja ezeket. Vagy akár
2: hát
3: a körülmények, persze. Lehetek mondjuk én 80-as, de inkább X generációs barátaim vannak, a párom is X generációs, és akkor én úgy érzem, hogy én is inkább X generációs vagyok. Majd ugye az Y generáció után jön a Z generáció, körülbelül 2009 és 90 6 között születtek, és őket követik az alfák, az alfa generáció, Mark McCrindle ausztrál generáció kutató szerint. Viszont itt van vita, hogy el lehet-e őket egyáltalán különíteni már, vagy még várni kellene. Ugyanis a generációs csoport alkotásnak a feltétele az, hogy milyen közös élményeken keresztül mentek át az úgynevezett formatív években. Amikor a személyiségük, identitásuk fejlődött, vagyis gyermek és fiatalkorban, és az alfa generációnál még ez nem zárult le. Tehát én azt mondanám, hogy szerencsésebb lenne őket post-Z utáni nemzedéknek nevezni, mert még nagyon sok mindenben megegyeznek a Z generációval, és a kutatások is, mint mivel még kiskorúak, ezért a szülőkön keresztül a szülőkkel keresztül zajlanak.
2: Oké, hát most hosszan beszélgethetnénk arról, hogy kell-e nekünk így nevezni generációkat, kell-e a külföldről átvett mintákat követ, mert ezek azok, ugye?
3: Igen, igen.
2: Tehát egyértelműen vagy régen időseknek neveztük, fiataloknak, középkorosztálynak, aztán ennyivel el volt intézve, de ezért is értékelődnek fel az olyan színházi estek, mint mondjuk a Kortársas lesz ugye az Átriumban április 30-án 19 órakor, mert hogy pont ezekkel találkoznak azok is, akik a mai napig nem tudják hova tenni, hogy X, Y, vagy hova tartoznak ők. Mert hát ezeket a boomer kifejezéseket, tehát hogy ezeket azért meló megtanulni.
3: Igen, igen.
2: De azt is látom, hogy aki meg nem tanulja meg, az lemarad, mert nem fogja érteni, hát mindenhonnan ez ömlik.
3: Valóban, de végeztem egy kutatást fiatalokon, és ők azt nyilatkozták a fókuszcsoportos interjúkban, hogy nem várják el, hogy ismerjük az ő szlengjeiket, mert szinte néha ez követhetetlen. Sőt, hogyha esetleg használjuk, az visszatetsző, mert ők azt várják az idősebbektől.
2: Ne úgy beszélnek.
3: Igen, hogy legyenek önazonosak, és olyan dolgokat tanítsanak meg, ami az ő kortárs csoportaik között nincs meg. Viszont a nyitottságot azt elvárják, és ebben a darabban is az egyik nagyon fontos cél, hogy ezt megnyissa. És a művészet kiválóan alkalmas arra, hogy egészen más rétegekbe hatoljon be az emberben, abszolút, mint a puszta információ. Tehát a gondolkodásmódunkat is át tudja alakítani akár egy-egy ilyen jelenet, a meta üzenetek is a darabban meg tudnak bennünket szólítani.
2: Hol találjuk meg a könyvet?
3: A könyvesboltokban megkapható a könyv, illetve online is meg lehet rendelni. Van e-könyv változata is.
2: Na, akkor egyszerűbb.
3: Igen, tehát e-könyvben is, még hangos könyvben is a voice.hu-n el lehet
2: pláne. Jó, és téged hol érünk el?
3: Engem el lehet érni a honlapomon. Egy picit nehéz a neve, angol nyelvű neve van, angolul is tartok tréningeket, generationdilemmas.com, de van egy blogom, amit már több mint 10 éve írok, pánpéterstop.blog.hu.
2: Okay.
3: A szuper. Felnőtté válás a központi kérdése, de nagyon sok generációs problémával foglalkozom. Elindítottam egy podcast beszélgetést, az a címe, hogy a Zén időm, Z-generációról Z-generációnak, tehát itt is megtalálnak és hasznos anyagokat találnak a hallgatók, illetve a közösségi médián is ott vagyok, van hivatalos Facebook oldalam, ott is megosztok hasznos információkat.
2: Na hát akkor ott találkozunk legközelebb, és várlak vissza.
3: Köszönöm
2: szépen. Jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk sajnos, de nagyon élveztem a beszélgetést. Köszönöm, hogy itt voltál.
3: Köszönöm én is a lehetőséget.
2: Kedves hallgatóink, Berecki Enikővel beszélgetem, generáció kutatóval, keressék, szeressék és kövessék őt. Most tőle elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Csigó Katalinnak és Berecki Enikőnek. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Érkeznek a kőfelajánlások a Dunai fenékküszöb építéséhez. Jelentős forgalmi változások lesznek az augusztus 20-ai rendezvények miatt a fővárosban. Nemzetközi Néptáncfesztivál kezdődik ma Székesfehérváron. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Tízezer tonna követ ajánlott fel a Marketépítő ZRT a Dunai fenékküszöb megemeléséhez. A Garancsi István érdekeltségébe tartozó vállalat közölte, a követ saját kapacitásával szállítaná a kijelölt helyszínre. A felajánlás azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök a paksi helyzetről tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, külföldi vállalatok már jelezték segítségüket, a Nemzeti Tőkésosztály tagjai azonban még nem. A kormányfő név szerint Garancsi Istvánt, Szíj Lászlót és Mészáros Lőrincet is megemlítette. A Market most azt kérte, tájékoztassák a céget arról, hogy milyen további támogatásra lenne szükség a műszaki beavatkozáshoz. Nem adja vissza önkormányzati képviselői mandátumát Balogh Péter, akit kizárt a Fidesz újbudai frakciója. A politikus szeptembertől függetlenként folytatja munkáját. Közlése szerint már a kizárása előtt jelezte kilépési szándékát, a történteket pedig belső leszámolásnak tartja. Balogh neve a Királynórához köthető civil szervezetek támogatási ügyében merült fel. A kormány szerint 7 szervezet 5 év alatt több mint 1,5 milliárd forint állami támogatást kapott. A miniszterelnökség hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanúja miatt tett feljelentést. Balogh Péter azt állítja, hogy őt eddig egyetlen hatóság sem kereste meg az ügyben. Az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt jelentős forgalmi változások lépnek életbe Budapesten. Már szombattól lezárják a Lánchíd járdáit, az útpályát pedig a gyalogosok használhatják egészen augusztus 21-én pénteken délig. Korlátozások lesznek még többek között a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a Budai és a Pesti alsó rakparton. Augusztus 20-án a késő délutáni esti időszakban, illetve a tűzijáték után sűrűbben járnak a metrók, a belvárosi kötött pályás járatok és a főbb autóbuszok, a külvárosi vonalakon is több járat indul majd. Jól halad az új lakószoda felújítása Rákos mentén. A létesítmény várhatóan szeptember közepén nyithat meg, közölte a városrész polgármestere. Az uszoda rész az új lakstrand szezonális megnyitásával egy időben zárt be a munkálatok miatt. Jelenleg az ablakokat és a nyílászárókat cserélik, ami a beruházás egyik legjelentősebb része. Ezt követően lerakják az új burkolatot, mivel a régi már erősen elhasználódott. Nemzetközi Néptáncfesztivál kezdődik pénteken Székesfehérváron. A 31. királyi napok rendezvénye augusztus 14-e és 18-a között várja a közönséget. A fesztiválra Bulgáriából, Chiléből, Mexikóból és Szlovéniából is érkeznek tánccsoportok. A programban gálaműsorok, utcatánc, térzene, gyermekfoglalkozások, folkestek és koncertek is szerepelnek. A külföldi vendégek mellett az Alba Régia Tánc Egyesület valamennyi formációja színpadra lép. A rendezvény kiemelt vendége pedig a Nemzeti Tánc Együttes lesz. A fesztivál központja a Malom utcai táncház, ahol világzenei koncerteket, bemutatóesteket és közös táncokat is tartanak. Az ötnapos programsorozatot zárógála és közös tánc fejezi be. Folytatódik a napos száraz idő, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem várható, az északkeleti szél általában mérsékelt marad. Reggel 19-20, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Hétvégén kánikula várható, nyugodtan tervezzenek vízparti programot, mert 36-38 fok lesz, sok napsütéssel. Kisebb lehűlés a jövő hét elején jön, aztán mérsékelten meleg nyári idő várható.
3: Egyelőre gyakorlatilag nulla a forgalom a fővárosban, teljesen jól járhatóak a főbb útvonalaink, a rakpartok, a bevezető utak, átvezető utak, körutak, hidak egészen okosan közlekedhetőek még jelenleg. Hát nyilván tudjuk jól, hogy aztán később ez nem feltétlen lesz így, de most még egyelőre örülhetünk ezeknek a pozitív híreknek. Az is pozitív, hogy a Dunakanyarban újra közlekedik a komp Nagymaros és Visegrád között, mert a kotrási munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést. A komp a megszokott menetrend szerint jár, de a 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállítják. Arra készüljenek, hogy a második kerületben a Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi-Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással. Ennek az az oka, hogy ott gázvezetéket javítanak. Hát különben a reggeli csúcsidőszak alatt azért ott szokott is lenni torlódás bőven. Lezárják a Gubacsi hidat ma éjféltől, szombaton hajnali 4 óráig, és szombaton éjféltől várhatóan vasárnap reggel 8-ig karbantartás miatt. Lezárják Kispesten a Hoffer Albert utcát, az Ady Endre út és az Áhím András utca között ma, délután 5:30 és este 17:30 között, valamint 4:18-tól 4:49-ig labdarúgó mérkőzés miatt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
3: Jó reggelt kívánok, 6 óra után járunk már 5 perccel, odakint még éppen csak ébredezik a város, kellemes, hűvös van, úgyhogy miért ne hallgatnánk igazi jófajta napindító slágereket. Hello, Karakas Balázs vagyok, mindjárt jön a Five, előtte pedig a Daft Punk-kal rajtolunk. Hangerőt kirek a Get Lucky-ra, ez pedig a... Sláger!

0: Olivia Dean és a So Easy to Fall in Love. Jó reggelt kívánok, ez a Sláger reggel, 4:07 van, és természetesen már péntek, a hét utolsó munkanapjába vágunk bele, úgyhogy mindenféleképpen érdemes megtartani a lendületünket. Ma augusztus 14-én a Marcellokat köszönhetjük a névnapjukon, őket innen is üdvözlöm. Ezek mellett ne feledjék el, jelentkezhetnek a hablatjátékunkra, például SMS-ben 0630303095-8, küldjék el SMS üzenetben a hablaty szót, ha szeretnének játszani, és jelentkezhetnek a Sláger FM mobil applikációján keresztül is. Azért is éri meg, mert lehet nyerni páros belépőt a Neoton Família koncertjére, két fős belépőt Szikora Robi és az Ergo koncertjére, és dobjuk a Sláger FM prémium előfizetést is zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval. Ezek mellett hamarosan Sebúzival az a Bar Songot is játsszuk, na de most Ciláék és Mautner Zsófiék újra kalandoznak, és természetesen most gyönyörű tájakon megyünk keresztül. Az olaszországi csodaszép Triestbe látogatunk el, de még Cila családjának történelméről is hallhatunk.
1: Jó reggelt, drága arany, hallgatunk, itt vagyok, ez én drága Mautner Zsófi barátnőmmel, és hát nagyon szomorúan kell közölnem veled is, és a hallgatókkal is, hogy ez az utolsó nap.
2: Triestben zárjuk a hetet, ami ugye Olaszországban a legközép-európaibb hangulatú városka. Te voltál már Triestben, vagy voltál mostanában?
1: Hát nem voltam mostanában, de nagyon szeretem, és nekem képzeld el, hogy a családban mindig az volt, azért volt nagyon ismert Triest, mert az egyik apai ágról az egyik nagyapa, vagy nagyapa, tehát nem, ott mindenki katona volt, és azt hiszem, hogy hajós kapitány volt az ők nagyapa, Ferenc József hadihajóján. És ez így volt. Aztán egyik rokonomnak, így apai rokonomnak, én nem ismerem annyira az apai ágat, ugye ez a nagyon pupos, militarista ág volt, és akkor mondom, hogy tényleg az a nagyapa, tudod, így elromantizálod, mert úgy elfelejtődik a múlt. És hajós kapitány volt, és akkor valamelyik nagynéni azt mondta, jó volt az fűtőnek is. Én mondom, tényleg nem volt kapitány? Úgy álltam, tudod, de volt itt kardbolyt, minden. Úgyhogy is mindig Triestbe állomásoztak.
2: Tehát, óriási kikötőváros, és onnan érkezett ugye be a monarchiába mindenféle gyarmatárú. Kávétól kezdve így a fűszerek, van. A tea, minden onnan
1: és ugye
2: érkezett.
1: Az is egy érdekessége Triestne. Ugye azért azt tegyük hozzá, hogy a Habsburg császársághoz hozzá tartozik Lombardia, és Lombardián belül ugye így hozzá fog tartozni ugye Milánó is, és ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye például anyám barátnője egy észak-olasz, Patricia Rigalinak hívja, Madame Marnier ment, nem, mert hogy félhez ment egy francia, anyukám legjobb barátnője, Patricia, és Patriciának az nagypapája azt hiszem operaénekes volt a Milánói Szkálába, és ők nagyon osztrák pártiak voltak, mert azt mondták, hogy addig volt rend Olaszországba, és szervezettség, a gazdaság, a közigazgatás, a infrastruktúra, amíg a Habsburgok itt voltak. És aztán ugye, amikor jön Giuseppe Garibaldi, és elszakad, akkor azt hiszem 1866-ban végül Milánó is csatlakozik ugye az olasz királysághoz, mert ugye egyesítik a dél-olaszokat és az észak-olaszokat, de Rómától délre azok már nem emberek. Tehát az olaszok maguk is úgy vannak, hogy az északiak, és hogy mi fizetjük a többet.
2: Jó, hát meg ez egyébként, bocsánat.
1: De hogy csak, hogy ott is van egy ilyen megosztottság, egyébként ha valakit érdekel, és ez a történelmi rész érdekli, mármint Olaszország kialakulása, akkor érdemes megnézni a Párduc című sorozatot, ez egy szicíliai hercegről szól, a Netflixen adják. Nagyon jó, anyám imádta, rettentő jó képű, ja, és mindig ilyen, néztük a sorozatot, ja Istenem, apád ilyen volt.
2: Tényleg?
1: A Párducot, igen.
2: Igen, azt mindig elmondja, hogy nagyon jó képű
1: igen,
2: volt
1: ilyen,
2: a
1: nagy,
2: kajdi,
1: magas,
2: igen.
1: Jó képű, szőke, ilyen igazi szőke herceg volt apukám, és na mindegy esetre, hogy azt érdemes megnézni, tehát hogy is akkor később ugye leválik, de Triest 1918-ig az Osztrák-Magyar Monarchia egyik legfontosabb városa lesz, és a legnagyobb változásokat Mária Terézia fogja ott eszközölni, aki modernizálja ezt a várost.
2: És hát Tehát Triestnek ma is olyan a hangulata, én is nagyon ajánlom a hallgatóknak is, hogy érdemes egyébként úgy egy ilyen kis túrát tenni, hogy az ember beül a kocsiba, és akkor megállsz először a Balatonnál, ott kicsit sétálgatsz, utána megállsz Ljubljanában, mert az arra vezet az út, Ljubljanában eltöltesz egy fél napot, igen, vagy körbesétálsz a városon, ami szuper jó, és akkor utána onnan már csak egy óra Triest, és Triest isteni, tehát olyan hangulata van, hogy pont ez a történelmi örökség tükröződik a városban is, tehát ugye olaszos, osztrák hangulata, van egy ilyen bécsi hangulata, van egy szlovén hangulata, a tengerparton van, tehát úgy minden egyben minden van egyben ott, van, tehát ott egyébként a gasztronómiában is ugyanez van, van pizza, pasta, utána gulyás, dobostorta, seafood, tehát tényleg egy ilyen igazi olvasztó tége, és minden fúziós.
1: Figyelj ide, hogy még egy érdekessége van, hogy Ferenc Józsefnek volt egy testvére, ez Zsófia főhercegnő, az anyjuknak a kedvenc gyereke volt, Miksa herceg. Ez egy ilyen nagyon bohókás herceg volt, és ő nagyon megszereti Triestet, és el is költözik Triestbe, és ott meg fogja építeni a Miramar kastélyt, vagy elkezd nekilát az építkezésnek, ez az álmai kastélyát akarja megvalósítani Miksa herceg. Egyébként szomorú sorsa lesz, mert harmadik Napóleon föl fogja őt kérni, hogy legyen Mexikó császára, és amikor a franciák onnan kivonulnak, akkor meggyilkolják. Ebbe a felesége, Sarolta, aki egy belga hercegnő volt, teljesen belebolondul, úgyhogy végül és hát Zsófiának is nagyon rosszul esik, hogy megölik a fiát. Szóval, hogy ez egy ilyen szomorú történet, de Triesthez hozzá tartozik Miksa herceg is.
0: Mint hogy természetesen a multikulturális jelleg is, ami talán igazán különlegessé teszi. Cilla és Mautner Zsófia folytatásban is kalandozik a birodalomban, a mai nap célállomása pedig nem más, mint Olaszország és Triest. Ezek mellett pedig itt vannak a kedvencek, Shabuzi, A Bar Song.

0: túl az égen át.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 2 perc múlva lesz 6:30, jó reggelt kívánok, szépen süt a nap, 19 fokot mutatnak ebben a pillanatban a hőmérők a fővárosban, 29-30 fok, nagyjából ennyit ígérnek a mai csúcsnak, egészen mérsékelt lesz az időjárás, de derült napos lesz egyébként szinte egész nap, felhők nem lesznek, az égen csapadék továbbra sem várható. Holnapra viszont lehet beruccantani azért a strandolós énünket, hiszen akár 33 fokot is mérhetünk már szombaton, vasárnap pedig elképesztő módon oda tekernek a termosztátnak, aznap ugyanis akár már 36 fokot is mérhetünk.
3: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Egészen jól lehet most közlekedni, jelentős forgalmi fennakadásról nem kaptam információt, bár ugye már kezd erősödni a reggeli forgalom, emiatt a fővárosba vezető fő útvonalakon azért vannak helyek, ahol már lassulás tapasztalható. Például az M3-as autópálya bevezető szakaszán, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti térségében és a Csepel-sziget útjain is körültekintőnek, türelmesnek kell lennünk. Ahol még eléggé nagy gubanc szokott lenni reggel, az a Budakeszi út, ott ugye a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra Budakeszi felé tudnak kikanyarodni, és ott arra felé azért tényleg eléggé nagy gáz szokott lenni reggelente, sokan jönnek be ugye Budapestre, Budakesziről dolgozni, és pontosan ennek okán azért egészen nagy szokott lenni a torlódás, úgyhogy legyenek türelmesek, akik arra indulnak, és induljanak el időben. Lezárják Kispesten a Hoffer Albert utcát, az Ady Endre út és az Áhím András utca között, ma délután 5:30 és 6:30 között, valamint 4:18 és 4:49 között labdarúgó mérkőzés miatt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Slágere.

Ez a... Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Purple Disco Machine, Wonderful Life. Jó reggelt kívánok, 3:47 előtt járunk, 4 perccel, ez itt a Sláger reggel. Odakint csodaszépen süt a nap, és ezek mellett nincs meleg, 19 fokot mérhetünk ebben a pillanatban. Egyelőre még a közlekedésünk is úgy egészen barátias. Nyilván például az M3-as bevezető szakaszán és az 51-esen Dunaharaszti térségében, na meg a Csepel-sziget útjain már most elkezdett azért növekedni a forgalom. Na de lélekben készülhetnek már akár a hablatjátékunkra, és küldjék el a hablaty szót SMS-ben 06 30 30 30 95 8, és ezáltal regisztrálhatnak a játékba. A mai napon is lehet nyerni Neoton koncertre belépőt, Szikora Robi Ergo koncertre belépőt és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetést. Mindezek mellett remélem mindenki tudja már, legalábbis így lélekben felkészült rá, hogy közelednek az augusztus 20-ai rendezvénysorozatok, és természetesen Budapesten elképesztő mennyiségű jó programon lehet részt venni. Nyitott például a Karmelita, lesz mesterségek ünnepe, ezek mellett ugye a parlament is nyitva lesz, a program keretében az Országház díjmentesen, előzetes regisztráció nélkül nyitja meg a kapuit a nagy közönség előtt. Megcsodálhatjuk az épület belső tereit, a díszlépcsőházat és a kupolacsarnokot is, de lehetőség nyílik a díszőrség által őrzött Szent Korona és a koronázási jelvények megtekintésére is. Na meg az ünnepi séta mellett az érdeklődők akár az Országgyűlési Múzeum kiállításait is bejárhatják. Mindez ráadásul ingyenesen. Augusztus 20-a és 22-e között. Jó szórakozást kívánok! A halott pénzzel jön a gyerekek!
1: Otthon a

az In Excess. Need You Tonight, micsoda dal! Jó reggelt, ez a Sláger reggel, pár perccel 7 óra előtt járunk. Ébredjünk együtt, ma augusztus 14-én a Marcellokat köszönhetjük. Odakint szépen süt a nap, és egyelőre 19-20 fok, nagyon-nagyon jó a levegő, felfrissítő. Érdemes lehet egyet sétálni, még így kora reggel, ez ilyenkor tényleg hozzánk tesz. A következő órában hablatyot játszunk, jelentkezzenek a játékra, SMS-ben 0630303095-8, ide kell a hablaty szót elküldeni, vagy a Sláger FM mobil applikációján keresztül is tudnak jelentkezni. A tét belépő Neoton koncertre, Szikora Robi és az Ergo koncertre, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés. Hétkor mondjuk a híreket, előtte The Weeknd adja a lendületet. Blinding Lights!

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezektől agyfagyást kapok.
3: Te is!
4: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lúg a nyelvem.
3: Úgy van.
4: Gyuri!
1: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
4: És Kovács Áronnal.
1: Pénteken 4-kor találkozunk.
5: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására? Múltból épített jövő. A Koncertsó színpadán Rózsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
8: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
9: Nem kell repülőjegy, hogy megtaláld a világ autentikus ízeit. A Hellas Invest Kft. Elhozza Görögország, Ázsia és Mexikó kedvenc street food termékeit. Roppanós nachóra, görög pitára, olajbogyóra vagy tájszószra van szükséged? Keresd a Chef Marketnél. Chef Market, éttermek és séfek professzionális partnere.
10: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfőshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfőshop.hu. Természetesen műfű.
11: Olcsó, mint egy éve? Az Aldiban igen. A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtei szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
12: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
13: Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó, közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. Műcsarnok, Budapest, Hősök tere.
14: Most van téd, az országos hajszaforgatása augusztus 12-e és 17-e között. Ha rabruhás celebet látsz,
15: indulat az elkapás.
14: Hívd a 0670 70 99 299-es számot, és segíts elkapni őket. Mert idén is az egész ország játszótér. 0670 70 99 299. Most van téd.
16: Legyen meg a macskaegér játék!
17: A nyári melegben feltöltődésre vágyik.
18: Van megoldás.
17: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
18: www.hotelnautis.hu
0: Sláger FM.
6: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
19: Felmérik a gyermekvédelmi rendszer bejelentési csatornáinak működését. Eltűntek Zuglóból a Mahír hirdető oszlopai. Két aranyérmet nyertek tegnap úszóink az Európa-bajnokságon. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer jelzési és bejelentési csatornáinak működését, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint azt vizsgálják, hogy a bejelentések milyen utat járnak be, hol akadhatnak el, és kapnak-e visszajelzést a jelzéstévők. Az egyeztetésbe több szakmai szervezetet, köztük az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálatot, az Áldozatsegítő Központokat és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítványt is bevonták. A monitoring célja nem egy új központi bejelentő felület létrehozása, hanem a meglévő rendszer feltérképezése és javítása. A miniszter szerint úgy kell összekapcsolni a jelenlegi szolgáltatásokat, hogy egyetlen segítségkérésre tűnhessen el a rendszerben. Kigyulladt egy raktár Szolnokon tegnap délután. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése szerint a Keszeg utcában keletkezett tűzhöz a Szolnoki, a Ceglédi, a Kunszentmártoni, a Jászberényi, a Mezőtúri, a Szarvasi, Nagykátai és Kecskeméti hivatásos tűzoltók vonultak ki nagy erőkkel. Több targoncák üzemeltetéséhez szükséges gázpalackot kihoztak a mintegy 1500 négyzetméter alapterületű épületből, amelyben egyebek mellett bútorokat, illetve építő és szigetelőanyagokat tároltak. Hosszú jogi csatározás után eltűntek Zuglóból a Mahír City Poster Kft. Hirdető oszlapai, jelentette be a kerület polgármestere. Az önkormányzat felszólítására a hirdetési cég összesen 11 oszlopot távolított el a 14. kerület kezelési közterületeiről, amelyeken Rózsa András szerint korábban az előző kormány gyűlöletkeltő propaganda hirdetései voltak láthatók. A polgármester a Facebook oldalára feltöltött videóban azt mondta, az önkormányzat már tavaly nyáron szigorította a közterület használati rendeletet, idén pedig hatósági eljárást folytatott le. Ez alapján felszólította a reklámcéget, mely az eljárással szemben nem fellebbezett, önként eltávolította a hirdető oszlopokat. A kerületben a polgármester szerint további 33 oszlop áll még, ezek azonban a fővárosi tulajdonú köztereken vannak. Ingyenes komposztáló kertre pályázhatnak a kőbányai lakosok az önkormányzatnál. A jelentkezéseket augusztus 24-éig, illetve a készlet erejéig fogadják. Az eszközök átvételéhez 2 évre szóló használati megállapodást kell kötni. A komposztálóba többek között zöldség és gyümölcsmaradék, tojáshéj, kávézac, elszáradt növény, lomb és fűnyesedék kerülhet. Nem szabad azonban főttételt, húst, halat, csontot, üveget, fémet vagy műanyagot beletenni. A komposztálással csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége, a lebomló anyagokból pedig humuszszerű, a kertben felhasználható anyag keletkezik. Országos csúccsal aranyérmet nyert a Kós Hubert, Szabó Sebastian, Németh Nándor, Milák Kristóf összeállítású 400-100 méteres gyorsváltó a párizsi úszó Európa bajnokságon. Magyarország az eddig történetében először győzött ebben a számban. A magyar váltó 3 perc 10 másodperces idővel diadalmaskodott, ezzel a tokiói olimpián 5. csapatországos rekordját adta át a múltnak. Ez a második magyar aranyérem volt a csütörtöki versenynapon. Korábban Milák Kristóf 100 méter pillangón minden idők második legjobb eredmény ével Európa csúccsal győzött. Napos, száraz, de a tegnapinál melegebb időnk lesz ma. Kisebb felhők délután lehetnek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. A friss reggel után délután 33 fok körül alakul a hőmérséklet. Hétvégén is napos nyári időre számíthatunk. Az ország nagy részére visszatér a kánikula. 35-38 fokot mutathatnak a hőmérők.
5: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
3: Jó reggelt, jó utat kívánok mindenkinek, kezd éledezni azért a forgalom, például a fővárosba vezető főútvonalakon van, ahol már van lassulás, ilyen az M3-as bevezető szakasza, az 51-es főúton Dunaharaszti térsége és a Csepel-sziget útjain. Ezek mellett fontos arra is figyelni, hogy már a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok környékén szintén van némi meglassulás, de készülhetnek erre a Rákóczi úton autózók. Ott is leginkább a Nagykörút csomópontjánál lehet arra számítani, hogy egy picit lassabb lehet a haladás, valamint élénk a forgalom a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra. Szerencsére kapogom le, egyelőre balesetről nincs információnk. Arról viszont mindenféleképpen érdemes tudni, hogy a hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével, M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik majd Újpest központ felé. Erről jobb, ha tudnak. Illetve az is fontos még, hogy lezárják a Gubacsi hidat mai éjféltől szombat hajnali 4-ig és szombaton éjféltől várhatóan vasárnap este 8-ig karbantartási munkálatok miatt. Az érintett BKK járatok terelve járnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
3: Hétfőn csodaszép reggelt kívánok, itt a péntek, a hét utolsó munkanapjába vágunk bele. Hello a stúdióban, Karakas Balázs, csodaszép ez a mai reggelünk, felfrissítő, úgyhogy mindenki érdemes ezt egy picit nyugodtan megélni. Mellette pedig hozzuk a legnagyobb slágereket. Miley Cyrus indítja a zenei folyamot. Hey, itt a

0: Király Viktor és a zárt ajtók. Jó reggelt, itt a Sláger reggel. Továbbra is várom a nevezéseket a hablatjátékunkra. SMS számunk 0630303095-8-as. Ide írják le a hablaty szót, hogyha szeretnének velünk játszani, vagy jelentkezzenek a Sláger FM mobil applikációján keresztül. A tét páros belépő a Neoton Família budapesti koncertjére, két főre szóló belépője egy Szikora Robi és az Ergo koncertre, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés. Zavartalan rádió hallgatással. Ezek mellett pedig hamarosan Charlie Puth és Selena Gomez is érkezik majd a We Don't Talk Anymore-ral, most viszont Cilla és Mautner Zsófi a továbbiakban is kalandozik a Habsburg birodalomban, a mai nap folyamán pedig ugyebár az olasz kapcsolódásokról esik szó, rengeteg finomságról hallhatunk.
1: Piacpercek, hát
2: kapaszkodjál
1: ne
2: meg!
1: Ne menekülj!
2: Na most képzeld el, hogy a piacpercekre, most még nem tudom, de lehet, hogy rohanok a Lehel piacra, tudnék, ugye tegnap itt volt velünk, ugye...
1: Palotás Péter Big Fish tulajdonosa,
2: a Big Fish tulajdonosa,
1: halakat hozott.
2: És ugye hazavittem a halat, ugye hazavittem egy rombusszal, egy szólt, és egy szempie. És anyukámnak mondtam, hogy ezt csináljuk meg, és mondja, jó, ezekkel elkezdi pucolni. Na most ugye a nyelvhalat, a szólt, ugye, figyelj, ezt nem tudod elképzelni. Mondom neki, mama, itt van egy pár, tutoriál, YouTube videó, hogy nézd meg. És akkor nézi, alors, on prend, éve, avec la peau, il faut rater,
1: mert hogy nyúzni kell, tudjátok, ez a nyelvhal, ez a lapos, ilyen nagyon vékony maga a halhús is, isteni finom, tehát az egy legnemesebb hal, de hogy az macerás megpucolni.
2: És így nézzük a tutoriál videót, anyám ott áll ilyen gumikesztyűvel, azt mondta, na jó, menj le a fény, menj le a Lehelre, és az Ocean Foodnál, kérd meg, hogy pucolják meg. Jó, mondom, akkor legalább a ízét a Saint Pierre-nek ugor neki. Nézd meg, védőkesztyűbe csinálja, csinálják meg ők, nem tudom, úgy szúr, mint a franc.
1: Jégakukkal
2: itt vannak a halak, anyukám, mert rongyolunk a piacra, kapaszkodjál meg.
1: Na jó, van, rongyolunk, így úgy, amúgy én pedig most bár a Lehel csarnok nagykövete vagyok, de most kivételesen egyébként Ildikóhoz rongyolok, mert ő meg fekete ribizlit szerzett
2: a
1: nekem.
2: Fényre,
1: igen.
2: Gyere ki
1: a fényre megyünk, mert fekete ribizlit szerzett nekem, amit nagyon szeretek eltenni, úgyhogy kevés dolgot szoktam befőzni, de fekete ribizli lekvárt azt mindig szoktunk, és az nagyon nehéz egyébként hozzájutni fekete ribizlihez, mert az is olyan, mint a málna, hogy a nagy asszály és a szárazság miatt, meg a munkaerőhiány miatt egyre kevesebb van, úgyhogy azt külön rendeltem, úgyhogy oda kell majd rongyolnom.
2: De ha valaki tényleg a Fény utcára el akar menni, de akár a Lehel piacra, akkor most hétvégére vegyem megint, ezt már ajánlottam, ugye most, hogy ugye Triestbe járunk, és az osztrák-magyar monarchiának ugye az olasz területein rongyolunk, vegyetek egy kis pármai sonkát, lenne Lehelen vegyetek egy sárga dinnyét, hűtsétek be, és a pármai sonkát a sárga dinnyével kell szervírozni.
1: Így van. Picit még visszaugorva a trieszti gasztronómiára, hogy egyszer tényleg menjél el, egyébként.
2: Nem megyünk el Krakó után?
1: Krakó, Málnaföld, Litvánia, már mindenhova is utazunk a következő két hétben körülbelül, lesz, mert csak naptárakat kell egyeztetni. Szóval elmész Triestbe, isteni a város, nagyon fogod szeretni, és ott tényleg olyan a gasztronómia, hogy egymás után tudod megkóstolni. Van egy ilyen pizzapaszta, tehát egy ilyen klasszik olasz vonal, utána átmész a következő étterembe, ahol gulyás van, mondjuk meg teljesen osztrák-magyar vonal, majd utána mész tovább, és akkor mondjuk egy csevapozóval találod szemben. Szóval, hogy tényleg egy ilyen igazi fúziós. Úgyhogy itt meg közben ugye a heti gyümölcsök, zöldségek a Lehel csarnokban, azért már itt kicsit az egres, amit hoztam hétfőn, az már egy picit talán túl van fénykorán.
2: Igen, azt néztem, de képzeljétek el, hogy pont azon gondolkodom, hogy ha elkezdenétek grillezni, akkor egy pár jó tanácsot adjunk a grillezéshez, a zöldségekhez. Én például most azt tapasztaltam Cipruson, hogy a padlizsánt úgy grillezik meg a görögök, hogy cikkelyekre vágják. Tehát nem karikákra vágják, hanem úgy hosszába félbe vágják, és azt félbe, és úgy a paradicsomot is érdemes grillezni, az pedig ilyen vastagabb, ilyen jó egycentisre kell vágni, mert különben ugye szétesik, szétfolyik, és akkor nagyon ügyesen egy ilyen 3 perc, egyik oldal, másik oldal, 180 fokon, Breitling stopper órával mérve, 3 percig.
1: Így van, szóval a grill szezon is indul, egyébként itt is ugye egész héten nekünk volt itt egy ilyen grill szigetünk, gyakorlatilag egy konyhát, meg egy buli sarkot rendeztük be magunknak, úgyhogy izzítjuk ma is természetesen a grillt, ami szuperül működik itt a stúdióban is, úgyhogy ma hoztam ilyen olasz szalszicsa kolbászkákat, ilyen édes, köményes, meg rozmaringos, mindenféle fűszeres, zöld fűszeres kolbászt, felszeleteljük a paradicsomot, van mozzarella, buráta, van pármai sonka, sárgadinye, figyelj, ma itt terüli-terüli
2: aztán kám lesz. És pityókás kenyér, és ugye a Fény utcán ott van az a nagyon jó boulangerie, az Ildikó baromfi mellett. A Provence Deli. Ott például, most azt megfigyeltem a Zsófinál, az az igazság, hogy ugye én profin, így ellesek mindenféle házi praktikát. Szépen fölvágod a kenyeret, olívaolajjal meglocsolod, és úgy teszed rá egy picit a grillre. Csak figyeljed, mert az anyámnak a múltkor azt mondtam, grill leszünk éppen, és mondom neki, fölraktam a patiszont, meg mindent a grillre, majd figyeljétek. Persze, drágám, menjél, na, és akkor Éva, képzeld el, ott tartottam, visszajöttem, rommá égett mindent.
1: Csont
2: mondom,
1: fekete.
2: Anya, elfelejtettük, Jézusom, elégett? Hát mondom, szerinted? És az volt a nagyon vicces, hogy nekem a dédnagyanyám Nizzába lakott, a Szimjén, és ő mindent elégetett. Tehát egy olyan hóbortos úriasszonyt képzelj el, hogy minden rommá égett, nagyon jó humora volt, és ezért azt úgy neveztük, hogy hát ez egy kicsit szimje ízű. A szimje íz az azt jelenti, hogy rommá volt égetve.
1: Ugye ezt ma már úgy hívnád, hogy megfelelő pörzsanyagot akartam rá varázsolni, érted?
2: Igen.
1: Vagy azt mondod, hogy rusztikus, vagy azt, hogy pörzsanyagot akartam rá tenni.
2: Nekem a kedvenc kifejezésem a Mautner kicsembe az mindig az, és egy kis fehérborral a pörzsanyagot feloldjuk. Hát én azt a feloldást nagyon
1: szeretem. De hát feloldod. Gyorsan még azt akartam mondani, hogy ha mentek piacozni, ugye holnap piacnap, szombat mindenki megy, vagy ma, vagy holnap megy piacozni, és ha grilleztek, akkor érdemes körülnézni, mert azért a hentes pultoknál nagyon sokan készítenek ugye mindenféle házi grillkolbászokat, burgerpogácsot. Ugye Ildikónál is ott nagyon jó kacsa kolbász van, azt a múltkor megkóstoltuk, mikor az Elmagazinos főzőklubban grilleztünk, a Lehelem pedig Erzsike húsboltja, az Ildikó Erzsike húsboltja, és ott Mártinál kell keresni ezeket a házi különböző házi készítésű kolbászokat, ezek nagyon jók.
2: És képzeljétek el, hogy az Ildikó most valamilyen bárányos dolgon kísérletezik, én ezt nem is tudtam, hát figyelj, ez csak egy ilyen kulisszatitok, nagyon élvezem veled ezeket a gasztro perceket, mert egy ilyen kulisszatitok, mondja nekem az Ildikót, a Baromfin, ez az első emeleten van ez az üzlet, és mondja, hogy hát most dolgozom egy bárányos kolbászon, és hogy ezt hogy tudom, fúzióba, de most mi, hát még meg kell szereznem hozzá a bárányos deszkát, a bárányos kést, a bárányos, és így mondom neki, de miért nem mindegy, melyik késsel vágod? Dehogy is, hát a bárányos az a bárányos kés, a csirke az a csirkés kés.
1: Persze.
2: Egyből így ránéztem a Zsófira, te mondom, nekem is kell otthon egy bárányos kés készlet.
1: Mondom, hát, hogy igen.
2: Hát, ha valamire tartod magad is ember, vagy még akkor lesz neked bárányos kés
1: készlet. Na jó, szóval holnap piacnap irány a piac.
0: Mondjuk egy nyár esti kis kolbász grillezésnél talán nincs is jobb érzés. Cilla és Mautner Zsófia továbbiakban is kalandozik majd az osztrák-magyar monarchiában, a mai nap pedig Trieste és az olaszországi életérzés a téma. Nálunk pedig a folytatásban is csak a legnagyobbak, Charlie Puth, Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. We don't talk anymore.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Egy méterrel is emelheti a vízszintet a Pakson épülő Dunai fenéküszöb. Új agglomerációs települések váltak elérhetővé éjszakai busszal. Elkezdődött a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat tanszergyűjtő akciója. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Akár az atomerőmű összes turbinájának újraindítását is lehetővé teheti a paksi fenékküszöb építése, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter sajtótájékoztatóján elmondta, a konstrukció akár egy méterrel emelheti a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál. A fenékküszöb építése megkezdődött Paksnál, és már mindkét bárka készenlétben áll, hogy szükség esetén elsüllyesztésükkel emelkedjen a vízszint az erőműnél. Számítások szerint a fenékküszöb 30 nap alatt készülhet el. Csak átmeneti megoldás jelenthet a paksi atomerőműnél tervezett Dunai fenékküszöb, Bardóczi Sándor Budapest főtájépítésze szerint. Úgy véli, az energiabiztonság szempontjából indokolt lehet a folyó vízszintjének mesterséges megemelése, hogy legalább az erőművi blokk működhessen. Hosszú távon azonban a vízminőséget, a talajvízszintet, a vízbázisokat és az ökológiai szempontokat is figyelembe vevő megoldásra lenne szükség. Samu Andrea, a WWF Magyarország élő folyók programjának szakértője szerint is úgy tűnik, hogy ökológiai hatás vizsgálat nélküli tűzoltásszerű döntés született. Újabb agglomerációs települések váltak elérhetővé éjszakai közösségi közlekedéssel. Augusztus 11-től elindult a 686-os buszjárat Kelenföld vasútállomástól Halásztelek és Szigethalom felé. A busz minden nap éjfél után 20 perccel, hétvégén pedig hajnali 1 óra 20 perckor is indul. Igény esetén a járat tökölig közlekedik. Szigetszent Miklósra, továbbra is a Csepeli Szent Imre térről lehet eljutni éjszakai buszokkal. Az agglomerációban július és augusztus folyamán több helyen bővítették az éjszakai járatokat, amelyek menetrendjét a metrókhoz, a hévekhez és az elővárosi vonatokhoz igazították. Elkezdődött a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a Spár Magyarország közös tanszergyűjtő akciója. Az Adni Örömmel nevezésű kezdeményezést idén 6. alkalommal rendezik meg. A vásárlók augusztus 16-áig az ország valamennyi Intáspár áruházában ajánlhatnak fel iskolaszereket. A szervezők elsősorban füzeteket, toltartókat, írószereket és rajzeszközöket várnak, de akár iskolatáska is felajánlható. Az üzletekben emellett 500, 1500, 3500, 5000 és 10000 forint értékű adománykártyák is megvásárolhatók augusztus 31-éig. Az adományokkal nehéz helyzetben élő gyerekek tanévkezdését segítik. A kezdeményezés célja, hogy minél több diák teljes tanfelszereléssel és magabiztosan kezdhessen hozzá az új tanévhez. A Sláger FM híreit Szendő Fiporitól hallották.
2: Kellemes napfényfürdő és 20 fok. Nagyon-nagyon jó friss még a levegő, most érdemes sétálni egyet a szabadban Budapesten, hogyha kedvük szottyanna. Aztán egész nap napos idő.

0: De számíthatunk a térségünkben, felhők szinte nem is lesznek az égen, mint ahogy csapadék sem várható, és az északkeleti szél is úgy általában mérsékelt marad. Nem lesz nagyon-nagyon meleg, 30-31 fok, de kellemes nyárias időre számíthatunk. Holnap aztán folytatódik a napos idő, helyenként gomoly felhők lesznek, de csapadék holnap sem várható, viszont már meleg lesz Budapesten, 32-3 fok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
0: Nézzük az utak legfrissebb híreit, jó utat kíván a Sláger FM. Természetesen így reggel azért már élénk a forgalom, sokan akarnak bejutni a munkahelyükre, a fővárosba bevezető főbb útvonalakon tapasztalható némi lassulás, például az M3-as bevezető szakaszán, az 51-esen Dunaharaszti térségében és a Csepel-sziget útjain is hasonló a helyzet. Budapesten a Hungária körgyűrűn már szakaszonként azért nehézkesebb lehet a haladás, szakaszonként a Nagykörúton is, és a Rákóczi úton, valamint az Üllői úton is több az autós jelenleg, ott leginkább a nagyobb pontok környékén tapasztalhatnak némi meglassulást. Fontos tudni, hogy a Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi-Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert a gázvezetéket javítják. Arrafelé azért ilyenkor nyűgösebb szokott lenni a közlekedés, hiszen reggel ott is sokan mennének A-ból B-be. Tudjanak róla, hogy tart a felújítás a Mester utcában, hétvégén napközben szakaszos sávlezárásra készülhetnek majd a Ferenc körút és a Haller utca között. Ezen túl útszűkületre kell készülni szintén holnaptól a Mogyoródi úton, a Jernei utcánál elektromos közműjavítás építés miatt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. Ez a minden, amit szeretünk.

0: főszerepben. A főszereplő. Géza Hofi.
1: A Sláger reggelben 7:40-kor.
2: Azt nem tudom elviselni, hogy amivel nálunk egyszer elkezdenek foglalkozni, amíg az emberek nem utálják, meg nincs vége, addig az orvérzésig megy. Emlékezem vissza. Adi Endre évfordulója volt. Kérem, Adi egy hatalmas költő, csodálatos. Megünnepeltük, ez eddig rendben van. Na de úgy. Én bevallom, kérem, én most már Adinak nem bírom a fényképit se nézni. Úgy, ahogy mondom. Múltkor elmentem orvoshoz, ilyen piszológushoz. Oda küldtek, mit kezdem vigyorogni? Hova menjek? Mennek nőgyógyászhoz? Hova menjek? Na hát, komolytalan népség, azt már látom. Figyelem, vihánszó, egész a vihánszónak. Na, szóval mondom, elmentem, doktor úr, kérem, valamilyen vírusos bajom lehet, mert hogy Adi fényképét nem bírom nézni, hát mondom, ez még borogatása elmúlik valahogy. De amíg én meg vagyok ijedve, hogy a fényképét nem bírom nézni, már az 500-ason se. Ez már szövődmény, ugye? És még majd valami visszamarad. Egy 50-es legalább, ugye?

0: Kennedy az ír tehetség, ez volt a Kiss Me, 10 perccel járunk reggel 8 óra előtt.
1: Hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
0: Jó reggelt a Sláger reggellel, már is hablatyolunk egyet, itt van a vonal túlvégén hallgatunk. Anna Mari, szia, jó reggelt!
2: Így van, szia, Anna Mari vagyok.
0: Melyik városból telefonálsz, hol élsz?
2: Budapest.
0: Szuper, akkor te is érzed ezt a kellemes friss levegőt 20 fokkal.
2: Tökéletes, üdítő.
0: És mi a terved mára?
2: Munka.
0: Munka.
2: De szerencsére itthonról dolgozom ma, úgyhogy nem kell bemennem, úgyhogy kényelmes be.
0: Hát nincs is annál jobb egyébként, hogy pizsiben a munkaidő kezdet előtt 10 perccel odahuppanni a gép elé.
2: Meg jó lenne egy neoton koncertre menni este, de aha, hát ez nem olyan könnyű.
0: Hát figyelj, szerintem dolgozhatunk az ügyön, mit szólsz hozzá?
2: Jó.
0: Megmutatom neked, hogy mit dúdolt Cilla, meg kellene fejteni, hogy vajon melyik dal született meg az ő elméjében, és hogyha ez megvan, akkor meg lesz a Neoton koncertjegy is, jó?
2: Jó, rendben. De akkor... az Ergo is jó, annak is én örülök. De,
0: oké, figyelj, szuper. Egyébként csomagba jár. Na, figyelj, mutatom Cillát.
2: Rendben. Madonna és a La Bonita, hogy is vannak rendes?
0: Az, egyébként az, úgyhogy gratulálok, Leis La Bonita, de gratulálok, megvan!
2: Jaj, de jó, szuper, de jó.
0: Hát ebből lesz 220 felett testére.
2: Hajrá, nagyon jó. Ennél jobb program nem is kell, mert...
0: Mondtad, hogy home office-ban dolgozol, mióval foglalkozol, azt szabad-e elárulnod?
2: Hát...
0: Nem mondta, sötét sor vagy.
2: Mire dolgozom, hát inkább nem. De nem mindig home office-ozok, csak így ma egy-két nappal van lehetőség.
0: Ja. Én hirtelen már azt hittem, hogy sötét zsarú vagy. Mondom, home office-ból az UFO-kat összeszedni? Az kemény meló.
2: Az nem én vagyok.
0: Figyú, nagyon szépen köszönöm, hogy együtt játszhattunk ma. Legyen szép a napod, és jó hétvégét kívánok.
2: Nagyon köszönöm neked is, szép napot, és jó hétvégét majd.
1: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.
0: A folytatásban pedig robogunk tovább Alex Warrendel. Itt a Fever Dream.
1: Napjainkban ez a Sláger. Ez a Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner Zsófival.
2: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
2: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
4: Sziasztok, LL Junior vagyok. Találkozunk augusztus 19-én a 30. jubileumi koncertemen a Budapest Parkban. Hatalmas buli lesz. Vendég Mish Music. LL Junior Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
5: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
6: Kezd a vásárlást az Arsuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
5: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
7: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. Magyar Tüzép.hu.
9: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Ez a Sláger FM.
2: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Érkeznek a kőfelajánlások a Dunai fenékküszöb építéséhez. Jelentős forgalmi változások lesznek az augusztus 20-ai rendezvények miatt a fővárosban. Nemzetközi Néptáncfesztivál kezdődik ma Székesfehérváron. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Tízezer tonna követ ajánlott fel a Marketépítő ZRT a Dunai fenékküszöb megemeléséhez. A Garancsi István érdekeltségébe tartozó vállalat közölte, a követ saját kapacitásával szállítaná a kijelölt helyszínre. A felajánlás azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök a paksi helyzetről tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, külföldi vállalatok már jelezték segítségüket, a nemzeti tőkésosztály tagjai azonban még nem. A kormányfő név szerint Garancsi Istvánt, Szíj Lászlót és Mészáros Lőrincet is megemlítette. A Market most azt kérte, tájékoztassák a céget arról, hogy milyen további támogatásra lenne szükség a műszaki beavatkozáshoz. Nem adja vissza önkormányzati képviselői mandátumát Balogh Péter, akit kizárt a Fidesz újbudai frakciója. A politikus szeptembertől függetlenként folytatja munkáját. Közlése szerint már a kizárása előtt jelezte kilépési szándékát, a történteket pedig belső leszámolásnak tartja. Balogh neve a Királynórához köthető civil szervezetek támogatási ügyében merült fel. A kormány szerint 7 szervezet 5 év alatt több mint 1,5 milliárd forint állami támogatást kapott. A miniszterelnökség hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanúja miatt tett feljelentést. Balogh Péter azt állítja, hogy őt eddig egyetlen hatóság sem kereste meg az ügyben. Az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt jelentős forgalmi változások lépnek életbe Budapesten. Már szombattól lezárják a Lánchíd járdáit, az útpályát pedig a gyalogosok használhatják egészen augusztus 21-én pénteken délig. Korlátozások lesznek még többek között a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a Budai és a Pesti alsó rakparton. Augusztus 20-án a késő délutáni esti időszakban, illetve a tűzijáték után sűrűbben járnak a metró, a belvárosi kötött pályás járatok és a főbb autóbuszok, a külvárosi vonalakon is több járat indul majd. Jól halad az új lakószoda felújítása Rákos mentén. A létesítmény várhatóan szeptember közepén nyithat meg, közölte a városrész polgármestere. Az uszoda rész az új lakstrand szezonális megnyitásával egy időben zárt be a munkálatok miatt. Jelenleg az ablakokat és a nyílászárókat cserélik, ami a beruházás egyik legjelentősebb része. Ezt követően lerakják az új burkolatot, mivel a régi már erősen elhasználódott. Nemzetközi Néptáncfesztivál kezdődik pénteken Székesfehérváron. A 31. királyi napok rendezvénye augusztus 14-e és 18-a között várja a közönséget. A fesztiválra Bulgáriából, Chiléből, Mexikóból és Szlovéniából is érkeznek tánccsoportok. A programban gálaműsorok, utcatánc, térzene, gyermekfoglalkozások, folkestek és koncertek is szerepelnek. A külföldi vendégek mellett az Alba Régia Tánc Egyesület valamennyi formációja színpadra lép. A rendezvény kiemelt vendége pedig a Nemzeti Tánc Együttes lesz. A fesztivál központja a Malom utcai táncház, ahol világzenei koncerteket, bemutatóesteket és közös táncokat is tartanak. Az ötnapos programsorozatot zárógála és közös tánc fejezi be. Folytatódik a napos száraz idő, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem várható, az északkeleti szél általában mérsékelt marad. Reggel 19-20, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Hétvégén kánikula várható, nyugodtan tervezzenek vízparti programot, mert 36-38 fok lesz, sok napsütéssel. Kisebb lehűlés a jövő hét elején jön, aztán mérsékelten meleg nyári idő várható.
4: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
5: Jó utat kívánok, nézzük itt 8 óra után 4 perccel, hogy mi zúl az utakon. Sajnos volt egy baleset a 17. kerületi Naplás úton a Diadal utcánál. Továbbá érdemes arra készülni, hogy ugye azért egészen erős a forgalom sok felé. Például a Kokáért az Üllői úton, a Soroksári úton, a nagyobb csomópontok közelében, a Rákóczi úton is szintén a nagyobb csomópontok közelében, valamint a Kerepesi úton is helyenként azért meglassul a forgalom. Számítsanak erre az autósok, mint ahogy arra is, hogy a Hungárián, valamint szakaszonként azért a Budaörsi úton sem egyszer. egyszerű a helyzet. Az M5-ösön Budapest felé Ócsánál volt egy baleset, a 24-es kilométernél sávzárásra készüljenek, nagyjából 2-3 kilométeres a torlódás. Az M5-ösön Szeged felé Inárstól Újhartyánig a 38-as és a 40-es kilométerek között belső sávzárás van érvényben sövényvágás miatt, ott is azért ezzel már egy jó 2 kilométeres torlódás kialakult. Az M1-esen erős a forgalom Herceghalomnál, illetve az 51-es főúton a Dunaharaszti elkerülő szakaszon. Ne felejtjék el azt sem, hogy a Budakeszi úton a városhatár közelében váltakozva halad a forgalom egy sávon a Korányi-Frigyes útnál, mert gázvezetéket javítanak, hát természetesen azért arra felé is lassabb most a közlekedés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
5: 85 perccel, csodaszép reggelt kívánok a stúdióban továbbra is Karakas Balázs. Ebben az órában is kalandozunk tovább Cilláékkal, a tökéletes olasz kávé titkát fogjuk boncolgatni, de még előtte itt vannak a legnagyobb slágerek. Az M People 90-es évekbeli nosztalgikus felvételével rajtolunk. Itt a Moving On Up!

ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Lady Gaga, The Dead Dance, ez itt a Sláger FM, a hozzám hasonlóan nagy Wednesday rajongók szerintem már kívülről fújják ezt a dalt. Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózunk, ma reggel is elmúlt már 4:09, és egyébként gyönyörű az idő, szépen süt a nap, és ezek mellett nincsen meleg, 21 fokot mérhetünk ebben a pillanatban Budapesten. Arra készüljenek, hogy vannak helyek, ahol vannak anomáliák, ilyen például a Budakeszi útot egy gázvezeték javítás miatt lehet jelen pillanatban egy kicsikét nehezebben haladni, de hát azért a Rákóczi út nagykörút csomópontja is nyűgös lehet, de beszélhetnénk akár a Budaörsi útról, szakaszonként ott is nehézkesebb a közlekedés. És hogy mi lesz még nagy változás az életünkben? Például az augusztus 20-ai ünnepkör. Azon túl, hogy egyébként forgalmi korlátozások lesznek szerte a városban, azért rengeteg jó dologgal üthetjük el az időt. Például a Kokáért a Margit-szigeti élménysziget is vár minket augusztus 20-21-én. Két napig, ráadásul ingyenesen várják a családokat és a kikapcsolódni vágyókat. Itt minden korosztály találhat majd magának szórakozási lehetőséget. A legkisebbeket babajátszótér várja fejlesztő foglalkozással, a nagyobbak pedig kipróbálhatják az arcfestést, az ugrálóvárat, vagy éppen megcsodálhatják a látványos óriás buborékshowt. Szóval itt a hosszú hétvégén azért bőven lesz, mivel lefoglalni magunkat. És persze, közben a Slágeren szólnak a legnagyobbak. Nem sokára a Sergio Mendes Filadar is beköszön hozzánk, előtte pedig Paula Abdul és egy játékos dal a 80-as évek végéről. Ez már a Straight Up!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Magyarok is menekülnek az erdőtüzek elől Horvátországban. Háromszor annyit büntettek a parkolóőrök Budapesten a szombati munkanapon. Nem lett kiugró az albérletek drágulása a főszezonban. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Pusztító erdőtűz tört ki hajnalra a horvátországi Omis térségében. Az erős szél a lángokat a lakóházakra is átterelte, ezért a helyieket és turistákat, köztük több magyar családot kellett kimenekíteni. A beszámolók szerint számos épület megsemmisült, egy sérült férfit kórházba szállítottak. Magyar nyaralók arról számoltak be, hogy az éjszaka közepén értékeik egy részét hátrahagyva kellett menekülni a szállásukról. Több bérelt ház teljesen leégett, ezért az érintettek most új szállást keresnek. A tűzoltók munkáját az erős szél jelentősen nehezíti. Akár háromszor annyi büntetés került az autókra a legutóbbi szombati munkanapon Budapesten, mint egy átlagos hétköznapon. Erzsébetvárosban 875, Terézvárosban pedig 997 pótdíjat szabtak ki augusztus 8-án. Józsefvárosban kétszeresére, Ferencvárosban pedig mintegy másfélszeresére nőtt az esetek száma. Az önkormányzatok szerint nem rendeltek el fokozott ellenőrzést, a parkolóőrök a megszokott létszámmal dolgoztak. A kiugró adat hátterében feltehetően az áll, hogy sok autós elfelejtette, az áthelyezett szombati munkanapon is fizetni kell a parkolásért. Hosszú jogi csatározás után eltűntek Zuglóból a Mahír City Poster Kft. Hirdető oszlapai, jelentette be a kerület polgármestere. Az önkormányzat felszólítására a hirdetési cég összesen 11 oszlapot távolított el a 14. kerület kezelési közterületeiről, amelyeken Rózsa András szerint korábban az előző kormány gyűlöletkeltő propaganda hirdetései voltak láthatók. A polgármester a Facebook oldalára feltöltött videóban azt mondta, az önkormányzat már tavaly nyáron szigorította a közterület használati rendeletet. Idén pedig hatósági eljárást folytatott le. Ez alapján felszólította a reklámcéget, mely az eljárással szemben nem fellebbezett, önként eltávolította a hirdető oszlopokat. Visszafogott maradt az albérletek drágulása a júliusi főszezonban Budapesten. A fővárosi bérleti díjak egy hónap alatt 1,7%-kal, éves összevetésben pedig mintegy 5,5%-kal emelkedtek. Július 1-től a felsőoktatási ponthatárok kihirdetéséig az átlagos lakbér 260 ezerről 266 ezer forintra nőtt, majd ismét 260 ezer forintra csökkent. A drágulás így jóval mérsékeltebb maradt a korábbi években tapasztalt 10-11%-os növekedésnél. Augusztus elején egy átlagos budapesti albérlet továbbra is havi 260 ezer forintba kerül. Debrecenben 220 ezer, Szegeden 210 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer, Pécsen pedig 180 ezer forint az átlagos bérleti díj.
2: 22 fokot mutatnak a hőmérők Budapesten, elképesztő módon kellemes az idő, hogyha van lehetőségük, most érdemes egy jót sétálni, mert tényleg felfrissítő a levegő a fővárosban. Arra érdemes készülni, hogy időjárási front nincs felettünk, de a reggeli hűvösebb azért a kopásos eredetű ízületi bántalmakkal élőket megterhelheti. Délelőtt aztán gyors melegedésnek leszünk szemtanúi, ennek hatására vérnyomás gondok, keringési panaszok, migrén és szédülés is jelentkezhet, na meg felerősödhetnek a gyulladásos jellegek.

0: Panaszok is. A meleg időben fáradékonyabbak, tompábbak és dekoncentráltabbak lehetünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
0: Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok. A Budakeszi úton lehet számítani némi kis fennakadásra, arrafelé azért lassabb lehet a forgalom. Ennek az az oka, hogy ott a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon halad, váltokozva jelzőlámpás irányítással gázvezetékjavítás miatt, úgyhogy ott számoljanak egy kis plusz menetidőre. Az M5-ösön Budapest felé az Ócsai csomópont után volt egy baleset, sávzárásra kell készülni, a torlódás nagyjából 2-3 kilométeres hosszúságú. Az M5-ösön Szeged felé Inárstól Újhartyánig a 38-as és a 40-es kilométerek között belső sávzárás van érvényben sövényvágás miatt, itt a torlódás már nagyjából 2 km hosszúságú. Erősödik a forgalom a Budapest környéki főbb útvonalakon, az M1-es autópályán Herceghalomnál vannak többen a legutóbbi hírek szerint, illetve az 51-es főúton a Dunaharaszti elkerülő szakaszon szintén jelentősebb autóforgalomra készülhetnek. Ez bizony benne van a pakliban ilyenkor általában. Egyébként Budapesten szakaszonként még a Nagykörúton is néha meglassul a haladás, valamint a Hungárián és a Rákóczi úton is, ott is legyenek azért körültekintőbbek, és hát türelmesebbek, más tenni úgyse nagyon tudunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: a tensörp és a jó. Ez a Sláger FM, benne a Sláger reggel 3:49 előtt járunk. Ébredezzünk együtt ma is, a hét utolsó munkanapját is együtt kezdhetjük. Jó reggelt kívánok! Nem sokára Sabrina Carpenter hoz egy nagyon-nagyon jó lendületes dalt, előtte pedig, ahogy az egész héten volt, Cilla és Mautner Zsófia az Osztrák-Magyar Monarchia különböző területein barangol, ma Olaszország a célpont, és még egy vendégük is érkezik, a tökéletes olasz kávéról beszélgetnek.
1: Buongiorno!
2: Drága arany hallgatók, kizétek el, hogy arról akartam nektek egy nagyon röviden mesélni, hogy az Osztrák-Magyar Monarchiába volt egy elképesztő kávéházi kultúra. Most ez ugye onnan ered, amikor ugye a törökök, ugye minden, hát azért elég sok mindent köszönhetünk a törököknek, tetszik, nem tetszik, ez így van. Hogy ugye amikor a Bécs ostroma van, akkor elterjed, 1683 után elterjed a kávé fogyasztás a városban, és ennek aztán egy kultusza lesz, sőt a bécsi kávézás az ugye egy ilyen nagyon presztízs, az nem csak a kávéról szólt, az a társasági életről szólt, az a társasági terekről szólt, és Budapesten is ugye megnyílik majd a New York kávéház, ugye ez most már egy olyan ikonikus dolog lett, elképesztő, hogy az Instagramnak és az influencer mozgalomnak köszönhetően egy páran így, oh my god, this is the most beautiful place in the world, és kirakták a New York kávéházat, ugye, mert átesett egy felújításon, ez ott a Blaha Lujza térnél található, és hogy kanyarog a sor.
1: Hígyózó sor. És azt hiszem, hogy most már éjjel is nyitva van, vagy legalábbis volt egy olyan időszak, amikor megnyitották éjjelre, és annyira sok turista akart bejutni.
2: Hogy ilyen iszonyú menő dolog lett, és azt képzeljétek el, hogy a háború előtt, akár az első világháború előtt, ez egy kulturális központ volt. Az én dédnagymamám, az például oda járt, és ott élte a társasági életét. És a dédnagyapámnak van egy képe, ahol lefesti ezt a kávékultúrát, ahogy ott kávéznak, mert azt úgy képzeljétek el, hogy ilyen asztaltársaságok voltak, és az egyik sarokban az irodalmárok voltak, a másikban a képzőművészek, és a dédnagyanyám, aki egy ilyen mecenatúrával fog, az rohangált az asztalok között, a Karinti mondta neki, Juliska, vegye föl a szemüvegét, mert megint belém rúg egyet, mert nem látott, tudod, ilyen vastag szódás meg szemüvege volt. Szóval, hogy ez egy ilyen volt, és ennek kapcsán úgy gondoltuk, hogy ezt felélénkítsük, meghívtuk Federico Roncadit, parla italiano, ungarese?
1: Certo.
2: Grazie, buongiorno. Miért jobb az olasz kávész? Azért kérdem, mert hogy például mi Olaszország mellett lakunk Mantomban, ugye mellettünk van Ventimiglia, és mindig az van, hogy anyukámék azt mondja, én nem vagyok egy nagy kávéfogyasztó, de mindig az van, menjünk át Olaszországba kávézni, ott sokkal jobb. Tehát valamiért jobban csinálják az olaszok a kávét.
3: Ennek egy magyarázata van, egy kedves kollégámnak a hasonlata, hogy például, hogyha egy magyar embernek elkészíti mondjuk egy vajaslekváros kenyeret, akkor ő már tudja fejben, hogy hogy kell kinéznie. De ha most ott elénk raknánk egy kenyeret, csak a fele lenne megkenve vajjal, és a szélére oda lenne rakva egy ilyen gombóc lekvár, akkor néznénk, hogy hát ez mi. Az olaszok így vannak a kávéval.
1: Aha. Hogy annyira ösztönösen, annyira belülről jön az egésznek.
3: Igen, nekik már úgy fejben már látják, hogy milyennek kell lennie, hogy krémesnek kell lennie, karakteresnek kell lennie, testesnek kell lennie, és hogy legyen ugye persze friss, és hogy ne legyen hideg. Nem véletlenül az olaszok a pultnál iszik a kávét. Mert igen, egy presszó maximum 30 másodperc.
1: És Olaszországban még mindig van ez az árkorlát, tehát hogyha bárpultnál állva hörpinted fel az eszpresszódat, hogy akkor az egy ilyen maximalizálva van, nem tudom régen 1 euró vagy mennyi volt, de hogy ez még van, hogy kvázi alanyi jogon jár.
2: Megfogtak.
1: Alanyi jogon nem jár a kávézás. Nem fogtuk meg. Nagyon helyes. Védd meg magad.
3: Olaszországban egy megszokássá vált, hogy ugye ez egész egy ilyen gyors folyamat. Bemennek, buongiorno, un caffè. Nincsen nagyon túlhúzva dolog. Tehát nem az van, hogy ilyen-olyan kávét kérnek. Un caffè, már készíti kis, leteszi az 1 eurost, mire
2: vagy
3: megfordul.
2: Latte macchiato, por favor.
3: Mire megfordul, el is készült, megissza, elbúcsúzik, és megy tovább a napjára. És ugye ez ilyen nagyon gyors folyamat volt, és ezért volt ez, hogy 1 euró egy kávé, mert ez így gyors. Meg a másik az, hogy egy kávézóban napi akár ezren, több ezren mennek be. És így nehéz volt árakat emelni az olasz kávézóknak, és ez mai napig most már egy probléma, mert nem tudnak hova árakat emelni, mert mindenhol máshol Európában már majdnem drágább a kávé, hát, mint Olaszországban.
1: Sokkal drágább mindenhol.
3: De hát ott ugye bele van kódolva a fogyasztókba, hogy egy kávé 1,50-nél nem lehet drága.
1: Több, mert akkor már nem fog bemenni a vendég, igen. Figyelj csak, és szerintem mindenképpen beszéljünk arról, hogy mi az olasz kávézási etikett. Tehát, hogy azt pontosan tudjuk, hogyha te délután, ebéd után rendelsz egy kapucsinót, ne adj Isten, azt ki sem merem mondani, hogy latte macchiatót, vagy valami édesített, ott dob egy hátast egy olasz, tehát kirúgnak azonnal. Szóval, hogy mi az etikett, mikor mit iszunk, és miért tilos kapucsinót.
3: Akkor tegyünk pontot. Tehát miért mondják az olaszok azt, hogy délután, vagyis akár 11 után nincsen cappuccino? Teljesen egyszerű egyébként a logikai menete. És ha egy hétköznapi példa mondjuk, vasárnap végére, elmegyünk...
2: Mint ezt köztudod, Zsófi?
3: Vasárnap elmegyünk a családdal ebédelni, akkor nyilván egy magyaros étteremben elmegyünk egy gulyást, vagy egy pörköltet, vagy nehezebb ételek, hagymásos tejost, akkor utána, ha a pincér megkérdezi, ki milyen kávét kér, vagy ha utána elmenne a társaság egy kávézóba, akkor megkérdezik, hogy ki milyen kávét kér. És ha van köztük olyan, aki azt mondja, hogy cappuccinót, akkor ugye persze megkapja. De viszont Olaszországban ilyenkor egyben arra gondolnak, hogy Jézusom, megissza a tejet a pörkölt után, megissza a tejet a gulyás után, ez hogy lehet?
2: Ki ez a barbár?
3: Mert ha azt a kérdést tennék, kitaláltam egy ilyen szindrómát, hogy trójai faló szindróma. Hogyha azt mondom, hogy kértek egy pohár tejet ebéd után, nyilván mindenki azt mondja, hogy nem. De azt mondom, hogy kértek egy cappuccinót, tehát beálcázom a cappuccinót, a tejet cappuccinóba, és akkor így bejut, mint a trójai faló.
0: Hát végül is így még valahogy nem gondoltam a cappuccinóra. Köszönjük a beszélgetést, Cilla és Mautner Zsófi még a továbbiakban is kalandozik majd Olaszországban. Én viszont hozom a legnagyobb slágereket. Sabrina Carpenter, itt a Tears!
4: Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Na lehogy Sir Elton John, I'm Still Standing, ez itt a Sláger FM, 7 perc és 9 óra lesz, nem sokára híreket mondunk. Jó tudni róla, hogy baleset történt Cseperen a Kossuth Lajos utcában, a Völgy utcánál, közlekedjenek arrafele körültekintően, és erős még mindig a forgalom a Rákóczi úton befelé a Baross tértől, úgyhogy ott is kell a türelem, meg persze sok jó zene, ami megcsinálja a hangulatot. Katy Perry az itt még a hírek előtt, ez már a California Girls. I hate

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján.
3: Várjatok, még nem végeztem.
1: Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Hol tartasz?
3: Az első refrén már megvan.
1: Addig rákeresek a hét sztárjára, aki valamiért mindig aktuális a héten. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
3: És Kovács Áronnal. Az Álmos könyv szerint, ha nem hallgatod, hatalmas balszerencse érhet.
1: Én azért nem kockáztatnám meg. Pénteken 4-kor találkozunk.
4: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
7: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sportarénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
8: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
9: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
10: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu. Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
11: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartuzep.hu.
12: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
13: Sziasztok, L.L. Junior vagyok. Találkozunk augusztus 19-én a 30. jubileumi koncertemen a Budapest Parkban. Hatalmas buli lesz. Vendég Mish Music. L.L. Junior Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
14: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
15: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Tovább terjed a pusztító erdőtűz a horvátországi Omis térségében. Továbbra sem fogad járatokat Szicília repülőtere. Idén is megrendezik a Bartók Festet a 11. kerületben. Jó napot kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Tovább terjed a pusztító erdőtűz a horvátországi Omis térségében. A lángok már a város központját is veszélyeztetik. A turisták és a lakók egy részét evakuálták, többen hajóval hagyták el a települést. Éjszaka 36 embernek kellett segítséget nyújtani, 10 megsérültek, közülük 2 súlyosan. Több ház leégett és a város fölött található történelmi fortika erőd is megrongálódott. A tűzoltók munkáját a szél és a robbanó gázpalackok is nehezítik. A D8-as tengerparti főút egy szakaszát lezárták, és Makarska irányába is jelentős közlekedési korlátozások vannak. Aki Horvátországba indulna nyaralni, feltétlenül érdeklődjön az aktuális helyzetről és a lezárásokról. Több ezer turista, köztük számos magyar rekedt Szicíliában az Etna fokozódó aktivitása miatt. A vulkánból kiáramló hamu következtében lezárták a kataniai repülőteret, több száz járatot töröltek vagy más légikikötőkbe irányítottak át. A környékbeli szállások gyorsan megteltek, ezért egyes utazók fedél nélkül maradtak. Magyar turisták szerint autóbérléssel és vonattal sem tudják elhagyni a térséget. A korábbi jelzések szerint a repteret a mai napon megnyithatják. Akár az atomerőmű összes turbinájának újraindítását is lehetővé teheti a paksi fenékküszöb építése, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter sajtótájékoztatóján elmondta, a konstrukció akár 1 méterrel emelheti a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál. A fenékküszöb építése megkezdődött Paksnál, és már mindkét bárka készenlétben áll, hogy szükség esetén elsüllyesztésükkel emelkedjen a vízszint az erőműnél. Számítások szerint a fenékküszöb 30 nap alatt készülhet el. Újabb agglomerációs települések váltak elérhetővé éjszakai közösségi közlekedéssel. Augusztus 11-től elindult a 686-os buszjárat Kelenföld vasútállomástól Halásztelek és Szigethalom felé. A busz minden nap éjfél után 20 perccel, hétvégén pedig hajnali 1 óra 20 perckor is indul. Igény esetén a járat tökölig közlekedik. Sziget-Szent Miklósra, továbbra is a Csepeli-Szent Imre térről lehet eljutni éjszakai buszokkal. Idén is meghirdeti Fogadj örökbe egy fát elnevezésű lakossági faültetési programját a Csepeli önkormányzat. Olyan háztulajdonosok és társasházi lakók jelentkezését várják, akik aktívan részt vennének közvetlen környezetük szépítésében. A fákat a Csepeli városgazda munkatársai ültetik el, valamint gondoskodnak a talajcseréről, a tápanyagpótlásról és a növények rögzítéséről. Az öntözés és a későbbi ápolás azonban már az örökbefogadók feladata lesz. A programra augusztus 31-ig lehet jelentkezni. Idén is megrendezik a Bartók Festet a 11. kerületben. Augusztus 29-én a Műegyetem rakpart, a Szent Gellér tér, a Budafoki út és a BME kertje reggel 9 órától éjjel 1-ig ingyenes programokkal várja a látogatókat. A programban koncertek, vezetett séták, sportolási lehetőségek, kézműves foglalkozások és természetismereti játékok is szerepelnek. A civil negyedben csaknem 40 eseményt tartanak, egyes programokhoz azonban előzetes regisztráció szükséges. Ma is folytatódik a meleg nyári idő. Felhők alig lesznek az égen, a napsütés így szinte zavartalan lesz, csapadékra nem kell számítani. A friss reggel után napközben 30-33 fokig melegszik a levegő. Hétvégére visszatér az igazi kánikula. A szikrázó napsütés és az erős UV-sugárzás mellett akár 37-38 fokig is melegedhet a levegő. Mindezt néha a szél egy kicsit hűsítheti.
17: Az időjárás jelentés támogatója a DM a tudatos napvédelemért.
18: 9:04 már is hozom a friss ropogós közlekedési információkat egy csodaszép péntek reggelen a Sláger FM-en. Számíthatnak arra, hogy a Rákóczi út forgalma továbbra is jelentős Budapesten, illetve szakaszonként például a Kiskörúton és a Budaörsi úton, valamint a Hungárián is nehézkesebb lesz a haladás. Nem az egész úton, szakaszonként, de egyébként olyan nagy közlekedési anomáliáról egyelőre nincs információnk. Amiről tudni, hogy ugye a Budakeszi úton ott egy kicsikét még szintén nyögvenyelős a közlekedés, mert hogy a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással. Ennek az az oka, hogy ott gázvezetéket javítanak, de bizony van, hogy ott ki kell lőni azt a piros lámpát. Ez van. Kitartást mindenkinek, akinek arra felé lenne ügyes bajos dolga. Ezek mellett fontos tudni, hogy az M5-ösön a Szeged felé vezető oldalon Inácstól Újhartyánig a 38-es és a 40-es kilométerek között belső sávzárás van érvényben sövényvágás miatt. A torlódás hosszúsága meghaladta már a 2 kilométert. És számítsanak arra, hogy lezárják a Gubacsi hidat ma éjféltől szombat hajnal 4-ig, és szombat éjféltől várhatóan vasárnap reggel 8-ig karbantartás miatt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
1: 9 után 5 perccel csodálatosan szép reggelt kívánok. Milyen gyönyörű már ez a nap. Szépen süt a nap, kellemes 21-22 fok Budapesten. Itt a péntek, várjuk a hétvégét, és vele együtt hamaros Ocilláikkal kalandozunk. Előtte pedig itt vannak a legnagyobbak,

0: CJ Louise és a Sweets for My Sweets, ez itt a Sláger reggel. Jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján, pénteken. Ne felejtjék felköszönteni ma a Marcellókat, hiszen ők a névnaposok így augusztus 14-én. Hamarosan Teddy Swims új zenéje érkezik hozzánk, de előtte Cillával és Mautner Zsófival barangolunk tovább a birodalomban, és most visszaérkezünk egy picikét Budapestre. Nagyon-nagyon neves, híres emberek szép unokájával fognak beszélgetni, nem lövöm le előre a poént. Figyeljenek!
1: Még mindig az osztrák-magyar monarchiában barangolunk, és ezen belül pedig most Budapesten fogunk barangolni. Nem tudom, hogy nézted-e, hogy milyen szomorú sorsra jutott az Iparművészeti Múzeumnak az épülete.
2: Hát olyannyira néztem, hogy a következő vendégünkkel én ott ismerkedtem meg, konkrétan most egy hete, ugye a múzeumok éjszakájának voltam a nagykövete, és reggel a sajtóesemény, a formális sajtóesemény az Iparművészeti Múzeumban volt, ahol kaptunk egy ilyen tárlatvezetést is, tehát egy kicsit be lehetett járni az egész épületet, úgyhogy ott gyönyörködtünk és szörnyülködtünk egyszerre, hiszen ugye talán majd most végre azért lehetőség lesz arra, hogy felújítsák. És akkor ott elhangzott az egyik köszöntő beszédben, hogy milyen fantasztikus, hogy egyébként itt van velünk Lechner Ödön, aki ugye az Iparművészeti Múzeumnak a tervező, Lechner Ödön szép unokája. És akkor én utána erre le is csaptam vele az információra, és kérdeztem ott a sajtós csajokat, hogy ki a Lechner Ödön szép unokája, mert hogy ezek annyira jók, ezek a családi történetek. Így ismerkedtünk meg Krisztiánnal, akit ott jól ki is kérdeztem, és utána eszembe jutott, hogy hát ehhez a monarchiás témához mennyire passzol az ő családi öröksége is, és hát Krisztián egyébként építész, tehát hogy konkrétan ugye ezzel is foglalkozik.
1: Viszi az ipart tovább,
2: igaz? Úgyhogy neked ráadásul nem is semmi ez a családi örökség, hiszen Lechner Ödön és Hausmann Alajos szép unokája vagy. Aki ugye mind a ketten nagyon meghatározó arcai Budapest építészetének. Várjál, azért azt gyorsan tegyük tisztába, hogy a szép unoka...
1: Lefagyott Krisztián mosolya.
2: Szóval a szép unoka az mit is jelent?
3: Ötödik generáció, jó reggelt kívánok, sok szeretettel köszöntöm. Köszönjük, a hallgatókat is.
1: Az elején megfogtuk.
3: Igen, igazából nagymamám, aki még mindig jó egészségnek örvend, ő Lechner Ödönnek a dédunokája, és akkor onnan van még két generáció hozzám.
2: És Hausmann Alajos is.
3: És Hausmann Alajos szintén, szép igen, papán. Ő az édesapám ágán ugyanígy a szépapám, úgyhogy egy ilyen nagyon szerencsés véletlen.
1: De most azért egy picit, hogy így, hogy felidézzük Lechner Ödönt, ugye azért Lechner Ödönről azt kell tudnunk, hogy a magyar szecessziónak a megteremtője, és olyan épületek fűződnek a nevéhez, mint például az Iparművészeti Múzeum, a Postatakarékpénztár, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, a Kecskeméti Városháza, vagy a Szent László templom, ugye, ami Kőbányán van, ha jól tudom. Tehát azért itt egy nagyon nagy formátumú emberről beszélünk. Milyen építészként Lechner Ödön unokájának, jó, már jó rég volt, tartsd a vonalat.
3: Hát egyrészt egy óriási elvárás talán, vagy egy óriási lehetőség is egyszerre az, hogy ebben az örökségben tovább alkossunk. Talán így, ami meghatározta a pályámat, és egy nagyon izgalmas pontja volt az én építészlétemnek az elkezdésében az, hogy pont abban az építészirodában kezdtem el dolgozni, a Vikár és Lukács építésstúdióban, akik az Iparművészeti Múzeumnak a...
2: De az egy véletlen volt?
3: Nem.
2: Nem, hát igen, nyilván igen.
3: Szerettem volna részt venni a múzeumban.
1: Biztos mondták, figyelj, te vagy a szép unokája, csinálj nekem jó pofa vagy. Bizonyíts.
3: Igen, és így kerültem így az első munkahelyemre, és ott egyből az csodálatos épülettel tudtam foglalkozni. Bejártam minden szegletét, elkészítettem az értékleletet, egy ilyen óriási, ott éltem a múzeumban több mint fél évig, úgyhogy egy ilyen tényleg egy csodálatos élmény volt ebbe ilyen közelről bele csöpenni.
1: De engem az izgat nagyon, hogy az Iparművészeti Múzeum, te hogy látod, ugye azért elhanyagolták az elmúlt tizen jó pár évben, hogy milyen esélyei vannak, akár ugye ezeket az épületkerámiákat pótolni. Hallottuk ugye Besártól, ugye, hogy levették, hogy tárolták őket, hogy látod ennek a lehetőségét, hogy újulhat meg az iparművészeti?
3: Legszuperebb szakemberek dolgoznak ezen a munkán, nagyon-nagyon jó restaurátoraink vannak, nagyon jó olyan művészettörténészek vannak, akik az összes ilyen apró kis részletet is értik, és ki tudják kutatni, úgyhogy egyre egyrészt egy ilyen jó hátterünk van ehhez. Másrészt szerencsére Lechnernek a tervei is elég jó állapotúak, szépen fennmaradtak, illetve a Vikári Sukács Építő Stúdiónál nagyon jó kezekben van ennek a múzeumnak a rekonstrukciója, úgyhogy ez egy ilyen szép közös munka. Én nagyon-nagyon bizakodó vagyok, hogy most már tényleg...
1: Ne hívd Lechnernek, hívja nyugodtan Dönci bácsinak, mert neked ezt...
2: azt akartam pont kérdezni, hogy az ilyen családi örökségnél tudod, hogy neked ugye azt mondod, hogy egy nagymamád, aki szerencsére még ugye jó egészségnek örvend, szóval a nagymama ugye dédunoka, tehát neki van valószínűleg élő, nincs már élő elnéke, de hogy akkor valószínűleg azért mégiscsak a családból jönnek tovább ezek a sztorik, meg a pontosan az, hogy akkor Dönci bá, tudod nekik, Dönci bácsi. Mi az, amit hoztál két ugye komoly könyv?
3: Igen, az egyik Lechner Ödönnek az írásai összegyűjtve nem rég jelent meg, Sümegi György szedte össze őket. Alapvetően elég sok olyan forrás található benne, amiből így a személyesen első kézből tudunk építkezni az ő ilyen szellemi örökségére. Másik pedig Hausmann Alajos naplója. Mind a két könyv nagyon fontos abból a szempontból, hogy nagyon ritkák azok az építészek, akik írnak is, és mind a ketten ilyen emberek voltak, akik nem csak építészeti voltukban volt óriási örökségük, hanem a fiatalok nevelésében, vagy az utódoknak a keresésében is, és emellett nagyon-nagyon jól írtak. Így a gasztronómiára rácsatlakozva két ilyen kis idézetet kiválasztottam, ami színesíti az ő pályafutásukat. Egyébként nagyon érdekes, hogy ők fiatal korukban jó barátságot ápoltak, itt ismerkedtek meg még Budapesten, és aztán együtt mentek ki Berlinbe, a kor legnevesebb egyetemére, a Bau Akadémire, hogy ott palérozzák a tudást. És hát így fiatal diákként mind a ketten azért küzdöttek egy kis, hogy mondjam, olyan apanázsa, vagy olyan éhséggel, ami egy ilyen diák életet megjelenít, és mind a kettőjüknek ez az idézet egy kicsit bepillantást enged is talán abba, hogy milyen nagy szívűek voltak, és hogy mennyire szerették a kedvesüket, vagy a, majd a későbbi feleségüket. Az első Lechner Ödönnek egy levele, akkor már jobban volt, vagy hát így kapcsolatban volt a későbbi feleségével, és írja egy levélben Berlinből ide Budapestre, hogy a dacára a berlini kosznak nem lapultam annyira össze, hogy magamat is ide mellékeljem a borítékba.
1: Volt humora.
3: Igen, és Hausmann Alajos, ő is ezzel párhuzamosan megemlíti, hogy azért eléggé, a hónap végére eléggé elfogyott a ételre szánt keret, vagy a mindenféle jegyek, de hogy itt megismerkedett, a Franzézis Strasszén laktak, és megismerkedett egy szenior családdal, állítólag ott volt a legjobb a bécsi szelet egész Berlinben, de egy idő után már nem csak a bécsi szelet érdekelte, hanem a Marietta nevezetű lány is, aki a szenior úrnak volt a lánya, és hát ő vele aztán később össze is házasodott.
1: Nagyon büszke lehetsz a családra, mert tényleg olyan alkotások vannak a városban, tehát nem lehet ilyen sima bérházat terveztek, hanem ami az egész városképet meghatározza, tehát akár a New York palota, ugye a posta palota, vagy akár az iparművészeti. Nagyon köszönjük.
2: Köszönjük szépen, és akkor nagymamának meg jó egészséget kívánunk. Amikor mi kitaláltuk, hogy az osztrák-magyar monarchia kultúrájában fogunk kalandozni, akkor ugye itt is kicsit féltünk, hogy nem lesz-e túl sok benne a történelem, meg a kultúra, de úgy látjuk, hogy hál' Istennek a kultúrára mindig mindenki vevő, úgyhogy bízunk benne, hogy itt azért a gasztronómia, az építészet, a képzőművészet, a zene, mindennel foglalkoztunk. Indultunk Bécsből, Sziszivel, befejeztük a hetet Triestben. Úgyhogy reméljük, hogy a hallgatók és ti is élveztétek.
1: Azt gondolom, hogy ti vagytok a legfontosabbak, és mindig igény lesz a kultúrára és arra, hogy megismerjük a hazánkat.
2: Így van, meg hogy milyen fontos és milyen csodálatos az a sokszínűség, ami ebben az időszakban is megjelent.
1: Szép hétvégét, köszönöm,
2: hogy itt voltatok. Köszönjük, szép nyarat!
1: Puszi.
0: Én pedig köszönöm Cilának és Zsófinak, hogy ezt a nagyon-nagyon sok érdekességet elhozták nekünk. A folytatásban pedig érkeznek a legnagyobb slágerek. Teddy Swims egy új zenével jelentkezett. Itt a Break Up in Reverse a slágeren.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Egyelőre 22-23 fokot mérhetünk Budapesten, a nappali csúcsértékek 30 fok környékén alakulnak a mai napon, nyilván jelentős csapadék nem várható, szinte felhők sem lesznek az égen. Amik viszont lesznek, a parlagfűnek a pollen szemei a levegőben. Nagyjából közepes koncentrációban van ez jelen térségünkben, így már elérte a tüneteket okozó szintet. A következő napokban a parlagfű pollen koncentrációja fokozatosan emelkedni fog, sőt, a hétvégén akár elszórtan a környéken már a magas szintet is elérheti. A csalánfélék, kenderfélék, ürömpollen koncentrációja a közepes tartományban alakul. Jövök a közlekedési hírekkel is. Baleset történt az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Rákospalotai körvasút sor előtt. Ott legyenek nagyon körültekintőek. Erős forgalommal találkozhatnak többfelé a budapesti utakon, példának okáért a Rákóczi úton, szakaszonként a Budaörsi úton és a Hungária körgyűrűn, valamint az Üllői úton és a Kiskörúton is telítettebbek lehetnek a forgalmi sávok. A Budakeszi úton is anomáliával, de legalábbis kisebb-nagyobb torlódással találkozhatnak, hiszen ott a városhatár közelében a Korányi-Frigyes útnál a forgalom egy sáv váltakozva halad jelzőlámpás irányítás mellett, mert gázvezetéket javítanak, és ez azért ott időnként megfogja a haladást. Kitartást! Számoljanak arra, hogy az M5-ösön Röszke felé, Inácstól Újhartyánig a 38-as és a 40-es kilométerek között belső sávzárás van érvényben sövényvágás miatt. A torlódás hosszúsága meghaladta már a 2 kilométert. Fontos tudni, hogy útszűkületre kell készülni szombattól a 14. kerületi Mogyoródi úton a Jernei utcánál elektromos közműépítés miatt. A Kőbányai úton befelé lezárták a Pongrác útra kanyarodó sávot gázvezetékjavítás miatt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

lendületről a Kovaszki meg a Fega gondoskodott a Sláger reggelben, ez volt a Mit mondjak még. Hálás vagyok, hogy együtt rádiózhatunk egy ilyen csodaszép napon. Mindenki várja már izgatottan a hétvégét, elképesztő meleg lesz, 35-36 fok, majd például vasárnap, úgyhogy bőven lehet tervezgetni akár a hétvégi programokat is. De ne felejtkezzünk el például a ma estéről sem, hiszen itt vagyunk a fővárosban, és nagyon-nagyon sok mindennel készülnek, akár olyan dolgokkal is, amikkel a tudás horizontunkat bővíthetjük. Jön a hullócsillagok éjszakája, a Schwab-hegyi csillagvizsgálónál a mai este folyamán is izgalmas programokkal készülnek, átélhetjük az idei nyár egyik leglátványosabb csillagászati eseményét. A Perszeidák meteorraj maximumát követően együtt lehet figyelni a hullócsillagokat, miközben megismerhetik az eredetüket, de a meteorit vizsgálat során valódi világűrből érkezett kőzeteket is kézbe lehet venni, azért megvan ám ennek a maga kis izgalmassága. Lesz éjszakai távcsöves megfigyelés is, kettős csillagokat, nyílt halmazokat és gömbhalmazokat lehet megnézni, a nyári tejút, gázködeit, a Szaturnusz gyűrűrendszerét. Úgyhogy mondom, ebből tanulhatunk, és közben kikapcsolódhatunk. Ma délután 5 órától szintén várják az odalátogatókat, közben pedig a bociszemű szépség Ariana Grande érkezik hozzánk. We can be friends. Hát.

0: Egy fiúbanda a 90-es évek végéről, Boyzone, Picture of You, ez itt a Sláger FM nyúlfarnival 10 óra előtt. A nap süt, az ég kék, 24 fok van, elképesztő nyár, és jön a hétvége! Ezzel együtt Csáki Atis, szia!
1: Hello, üdv mindenkinek! Igen ám, nagy lendülettel, jó kedvel, jó idővel, nagyon kellemes egyébként kint az időjárás. Amikor elindultam, ilyen nagyjából 19-20 fok volt, itt sétáltam egy kicsit a környékben. Nekem ez az időjárás nagyon kényelmes, úgyhogy aki teheti és nem dolgozik, szerintem használja ki a lehetőséget és sétáljon vagy kiránduljanak. Szerintem most alkalmas erre az időjárás abszolút.
0: Nagyon jó, elárulom, saját szememmel láttam, a napkelte 5 óra 38-kor volt.
1: Azta!
0: Én korábban keltem.
1: Ja, jogos, igen. Igen, ez igaz. Nem ilyenkor szoktunk találkozni.
0: Nem. Van egy furcsa déjà vu. Atis, jó munkát kívánok!
1: Köszönöm szépen, neked pedig jó pihenést!
0: Köszi, szia! Jaja!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
3: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 000 000 forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
4: Kezd a vásárlást az Arszuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
3: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
5: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előre fizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
6: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kel. www.goldenlake.hu

0: ajándék. A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sportarénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
2: Mostlantid, az országos hajszaforgatása augusztus 12-e és 17-e között. A rabruhás celebet látsz.
3: Indulat az elkapás.
2: Hívd a 0670-70-99-299-es számot, és segíts elkapni őket!
4: Megálltok az uramat!
2: Mert idén is az egész ország játszótér. 0670-70-99-299. Most van téd!
5: Legyen meg a macskaegérjáték!
6: Sláger FM.
7: A reklám után...
6: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: 6 milliárdba kerül a paksi fenékküszöb, a vevők a felújításmentes otthonokat keresik Budapesten. 8. alkalommal rendezik meg Budapesten a Miraton Fesztivált. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A jelenlegi becslések szerint bruttó 6 milliárd 165 millió forint lesz a költsége a Paks és Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb megépítésének a Dunán. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is, mondta a miniszterelnök a beruházásról tartott rendkívüli sajtótájékoztatón Budapesten. Magyar Péter kifejtette, 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni. Az első 35 ezer köbméterből a szakemberek elkészítik azt a kereszt irányú kőbordát, amely már érdemben megemeli a vízszintet Paksnál. Pár héttel később további 110 ezer köbméter kővel megerősítik a medret, és megvédik az építményt attól, hogy a Duna sodrása idővel kimossa alóla a folyófeneket. Az elmúlt fél évben a budapesti és környéki ingatlan piacon a vevők egyre inkább a legolcsóbb, ugyanakkor felújítás nem igénylő otthonokat keresték, miközben a magas építőanyag és munkadíjak miatt a korszerűsítendő ingatlanok iránt jelentősen visszaesett a kereslet. A Balla ingatlan elemzése szerint a piaci lassulás egyik fő oka a felújításoktól való óckodás, ezért főként a kisebb jó állapotú lakások és a 100 millió forint alatti újszerű családi házak találtak vevőre, míg a nagy alapterületi ingatlanok piaca szinte teljesen leállt. A főváros egyes északi kerületeiben az 1,2 millió forintos négyzetméter ár feletti felújítandó lakások iránt gyakorlatilag megszűnt az érdeklődés, miközben a dél-budai és agglomerációs térségekben is elsősorban a korszerű, megfizethető házak voltak keresettek. Kivételt a Velencei-tó térségének legalsó árszegmense jelentett, ahol a 20-35 millió forintos akár felújítandó kisebb hétvégi házak és telkek iránt is élénk maradt a kereslet, mivel ezek korszerűsítése a kis alapterület miatt 8-10 millió forintból még vállalhatónak bizonyult. Augusztus 22 és 30 között 8. alkalommal rendezik meg Budapesten a Miraton Fesztivált, amely az elmúlt években a közép-európai klasszikus zenei élet egyik izgalmas nemzetközi találkozó helyévé nőtte ki magát. A Miranda Liu hegedűművész által alapított fesztivál idén minden korábbinál nagyobb koncertprogrammal, világszerte ismert vendégművészekkel és 17 országból érkező fiatal zenészekkel várja a közönséget. A 2026-os fesztivál 12 kiemelt koncerttel készül, amelyeken összesen 27 zeneszerző művei hangzanak majd el. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell számítani az augusztus 20-i ünnepi rendezvények miatt a fővárosban, közölte az MTI-hez eljuttatott csütörtöki közleményében a Budapesti Közlekedési Központ. Egyes változások már augusztus 15-től szombattól érvénybe lépnek, így ettől a naptól augusztus 21-én pénteken 12 óráig a Lánchíd útpályáját átadják a gyalogosoknak, a híd járdáját lezárják. Korlátozásra kell számítani majd a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon is. Országos csúccsal aranyérmet nyert a Kós Hubert, Szabó Szebasztián, Németh Nándor, Milák Kristóf összeállítású 4x100 méteres gyorsváltó csütörtökön a párizsi úszó Európa bajnokságon. Magyarország az EB történetében először győzött ebben a számban. Túlnyomóan felhűtlen napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleti és irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az észak-alföld térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 fok között alakul.
3: Vezessenek óvatosan, az M3-as autópálya Kerekharaszt térségében, mert a műszaki átjáró összeszerelése miatt mindkét oldalon lezárták a belső sávot az 50-es kilométernél. Itt Vásárosnamény felé vezető oldalon nagyjából 3 kilométeres jelenleg a torlódás. Baleset történt az 5-ös főúton is, valamint az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Inástól Újhartyánig a 38-as és a 40-es kilométer között a belső sávzárás van érvényben sövényvágás miatt. Itt nagyjából 2 kilométer hosszan torlódnak a járművek. Megszűnt a forgalmi akadály az Üllői úton kifelé a Nagyvárad tér után, valamint erős a forgalom a fővárosban a Rákóczi úton befelé a Baross tértől egészen a Károly körúton az Asztória felé, továbbá tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál, itt sávelhúzással csak a két külső sáv járható, telítettek a sávok a Gyári úttól. 06 30 30 95 8-as a hívható számunk, jó utat kívánok mindenkinek!
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: És akár, hogyha úton vannak, akár pedig, ha dolgoznak, jó munkát és kitartást, itt a Sláger FM-en pedig ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a stúdióban. Csáki Attila, Rihanna és Calvin Harris sláger elsőként, Szalmár is a We Found Love, jó időtöltést! Sláger!

Ez volt Kamrad és a Soul Good itt a Sláger FM-en. Szép péntek délelőttet kívánok mindenkinek, és egy nagyon szuper kikapcsolódási tippem lenne Székesfehérváron, hiszen nemzetközi táncfesztivál kezdődik majd Székesfehérváron. Augusztus 14 és 18-a között várja a közönséget a 31. királynapok rendezvénye. A fesztiválra Bulgáriából, Chiléből, Mexikóból és Szlovéniából is érkeznek tánccsoportok. A programban gálaműsorok, utcatánc, térzene, gyermekfoglalkozások, folkestek és koncertek is szerepelnek. A fesztivál középpontja egyébként a Malom utcai táncház, ahol világzenei koncertek, bemutatkozó estek és közös táncokat is tartanak majd. Mindezt tehát augusztus 14 és 18-a között várják itt tehát a kikapcsolódni vágyokat, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódás. Kívánok, a Sláger FM-en pedig már is Nena Slágerével folytatjuk most a péntek délelőttet. Ez nálunk a 99 Full Balloons.

0: Ez volt Loi és a Get Lucky a Sláger FM-en. Jó pihenést kívánok mindenkinek, hogyha éppenséggel szabadságon vannak, ha dolgoznak még, akkor persze jó munkát és kitartás. Majd jelentős forgalmi változások lesznek az augusztus 20-ai rendezvények miatt a fővárosban. Már szombattól lezárják a Lánchíd járdáját, az útpályát pedig majd a gyalogosok használhatják egészen augusztus 21-én pénteken délig. A korlátozások lesznek még többek között a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, valamint a Kossuth Lajos téren is. Szóval, ha éppenséggel a belváros felé vennék az irányt a hétvégén, akkor válasszák mindenféleképpen a közösségi közlekedést. És hogy milyen idővel számolhatunk most, illetve mi a helyzet az utakon, azt mondom már is. Ami tehát az időjárást illeti, derült napos időre számíthatunk a térségben, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem várható a mai napon. Az északkeleti szél általában mérsékelt marad, most nagyjából 31 fokot mérhetünk, majd az esti órákban pedig 19 fok között alakul a hőmérséklet. Ami pedig a közlekedést illeti, mondom már is a legfontosabb tudnivalókat. Az M3-as autópályán Kerekharasz térségében műszaki átjáró összeszerelése miatt mindkét oldalon lezárták a belső sávot az 50-es kilométernél. Vásárosnamény felé vezető oldalon a torlódás nagyjából elérte a 3 kilométert. Szintén az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Bak térségében burkolatjeleket festenek, a 39-es kilométernél szűkítik a forgalmat, így lassul a forgalom, a kialakult torlódási több mint 3 kilométeres jelenleg. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét és Lajosmise között terelés bontanak, a 66-os kilométernél a külső sávot lezárták, itt szintén nagyjából 3 kilométeres jelenleg a torlódás. A főváros útjairól pedig erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Baross tértől, a Károly körúton az Asztória felé, valamint tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi út felé a Mester utcánál, itt is torlódásra számítsanak. 06:30, 30:30, 95:8-as a hívható számunk, jó utat mindenkinek.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Napjainkban ez a sláger. Sláger FM.

Ez volt Shakira slágere, az Objection itt a Sláger FM-en. Szép péntek délelőttet kívánok mindenkinek, pontosan 12 perc múlva lesz délelőtt 11 óra. Hogyha úton vannak, jó utat és vigyázzanak magukra. Baleset történt most a Könyves Kálmán körúton, az Árpád híd felé, a Kőbányai út előtt a belső sávban. Ha bármit látnak, bármit tapasztalnak az utakon, kérem jelezzék és segítsék egymást a közlekedésben. A hívható számunk 06 30 30 95 8-as. Hozom most az órazárásokint Rúzsa Magdolna slágerét, Hazatalálsz, ezt a Már is most nálunk.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Biztonságban vannak a Dél-Horvátországban tartózkodó magyarok, hamis sportcipőket foglaltak le Budapesten, sokkoló hőtérkép készült a fővárosról, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. A dél-horvátországi erdőtűzben érintett területen tartózkodó magyarok biztonságban vannak, közölte a külügyminiszter pénteken a Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, hogy folyamatos kapcsolatban van a horvátországi magyar konzuli szolgálattal, és az éjszaka többször is egyeztettek a horvát hatóságokkal annak érdekében, hogy a magyar állampolgárok biztonságosan el tudják hagyni az érintett területet. Csütörtökről a péntekre virradó éjjel heves erdőtűz ütött ki a dél-horvátországi Splittől mintegy 30 kilométerre fekvő Lokva-Rogoznica település közelében. A tűz először egy fenyőerdőt és a növényzetet pusztította el, majd gyorsan átterjedt a házakra is, több száz lakost és turistát kellett kimenekíteni. Mintegy 2500 pár hamis sportcipőt foglalt le a Nemzeti Adó és Vámhivatal Budapesten, tájékoztatta a hatóság az MT-t. Mint írták, a pénzügyőrök egy budapesti raktár ellenőrzés során bukkantak a silány minőségű utánzatokra, amelyek forgalomba kerülésével a jogtulajdonosokat csaknem 40 millió forintos kár érhette volna. A pénzügyőrök a hamisítványokat lefoglalták és iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt eljárást indítottak, közölte a hatóság. A jelenlegi nyár minden bizonnyal a hátralévő éveink egyik leghűvösebb időszaka lesz, hívta fel a figyelmet Karácsony Gergely Facebook bejegyzésében. A főpolgármester állítását tudományos modellezésre alapozza. A főváros szakemberei részletesen felmérték, milyen éghajlati kihívásokkal kell szembenéznie Budapestnek a következő évtizedekben. Eszerint a 2031-2060 közötti időszakban a város nagy részén 3-5 fokos, a külső pesti kerületek egyes területein 6 fok feletti melegedés mérhető, és épp a pesti oldal külső kerületeiben találhatók azok a tömbök, amelyek hőterhelés és sérülékenység szempontjából egyaránt a legrosszabb helyzetben vannak. Az éves csapadék összeg csak kismértékben nő, viszont fontos átrendeződés zajlik, nyáron kevesebb, más évszakokban több csapadék várható. Szombat délelőtre Paksra hívja a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter, hogy tájékoztassa őket a Dunán zajló építkezés részleteiről. A miniszterelnök bejegyzése szerint a megbeszélésen a korábbi évek mulasztásairól is szó lesz, amelyek szerinte szükségessé tették a beavatkozást. A miniszterelnök nem a frakcióvezetőket, hanem a pártelnököket hívta Paksra. A Fidesz esetében ez Orbán Viktort jelenti, aki a választási vereség óta nem tölt be parlamenti tisztséget. A Mi Hazánk mozgalom elnöke Torockai László, a KDNP részéről pedig semmilyen Zsolt. A kormány szerdán a paksi atomerőműben tartott kihelyezett ülésén döntött arról, hogy a Duna rekord alacsony vízállása miatt fenékküszöböt épít a folyón az erőmű és Duna-Szent Benedek között, összesen 145 ezer köbméter kő felhasználásával. Jelentősen megemeli az óvodai gyermekétkeztetés térítési díját a 8. kerületi önkormányzat. Szeptembertől a korábbi napi 335 forint helyett 675 forintot kell fizetniük azoknak a családoknak, amelyek nem jogosultak kedvezményre. A változás már az augusztusban esedékes befizetéseket is érinti. 20 munkanappal számolva az étkezés havidíja 13.500 forintra nő. Ugyanez az összeg vonatkozik a teljes árat fizető diétás étkezést igénylő gyermekekre is. A 100%-os kedvezmény ményben részesülők számára ugyanakkor továbbra is ingyenes marad az óvodai étkeztetés. Túlnyomóan felhűtlen napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az észak-alföld térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 fok között alakul.
2: Ha útnak indulnak, vezessenek óvatosan, mondom már is a legfontosabb közlekedési információkat. Az M3-as autópályán Kerekharaszt térségében műszaki átjáró összeszerelése miatt mindkét oldalon lezárták a belső sávot az 50-es kilométernél, itt nagyjából 3 kilométeres a torlódás. Maradunk az M3-as autópályán, a Budapest felé vezető oldalon Bak térségében burkolatjeleket festenek, a 39-es kilométernél szűkítik a forgalmi sávokat, így lelassul a forgalom, itt nagyjából 3 kilométeres a torlódás. Kicsit távolabb az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét és Lajosmizse között terelés bontanak, a 66-os kilométernél a külső sávot lezárták, itt nagyjából 6 kilométeres a torlódás jelenleg, valamint Röszke felé vezető oldalon szintén az M5-ös autópályán Lajosmizse térségében burkolatjeleket is ragasztanak, a 73-as kilométernél a leálló sávon halad a forgalom, itt nagyjából a torlódás már több mint 8 kilométeres. Jó utat kívánok mindenkinek és kitartás, hogyha útnak indulnának, vigyázzon a magukra, hogyha úton vannak.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: És csodaszép péntek délelőttet kívánok mindenkinek. 11 óra után pár perccel indítunk egy újabb órát. Én Csáky Attila vagyok, és ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Andrea Bocelli, David Guetta és Megan Thee Stallion közösen a DNA Soul elsőként tartsanak velem ebben az órában is.

A Maroon 5 vadius sláger itt a Sláger FM-en. Szép péntek délelőttet kívánok mindenkinek, pontosan 2 perc múlt 4:12, és lassacskán jó készülődés majd a pénteki ebédhez is. Bíbor Fehér lett Magyarország tortája 2026-ban. Rekordszámú összesen 60 nevezés érkezett Magyarország tortája versenyre, amelyet idén a Magyar Cukrászipar Testület hirdetett meg az augusztus 20-ai ünnep alkalmából. A győztes tortákat majd augusztus 20-ától itt a fővárosban a Magyar Ízek utcájában és országszerte, tehát mondjuk Veszprémben is mintegy 500 cukrászdában lehet majd megkóstolni, a helyszínek listája pedig majd augusztus 18-ától érhető el. A rögös túró és tejföl tematikájú megméretetés győztese a gyulai kézműves cukrászda Bíbor Fehér tortája lett. Ez egy tejfölös múz, rögös túró, bogyós gyümölcsök és fekete libizlibor alkotják a modern, mégis hagyománytisztelő desszertet, úgyhogy egészen jól hangzik. A Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. A délelőtt mellé Huey Lewis és a And the News, valamint a The Power of Love. Ezt folytatja már is most nálunk az órát.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: John Newman és a Cheating szólt itt a Sláger FM-en, egyébként az énekes Calvin Harris Blame című slágerének köszönheti ismertségét, és érdekesség, hogy egyébként az a dal nem egy stúdióban készült, hanem Newman egy laptop beépített mikrofonjával énekelte fel a demót, és hát innen a világ siker, úgyhogy John Newman slágerét hallgattuk meg itt a Sláger FM-en. Szép péntek délelőttet kívánok mindenkinek, ha útnak indulnának, csak óvatosan, épp történt egy baleset a Tököli úton befelé a Stefánia útnál, mindjárt mondom a legfontosabb közlekedési információkat, előtte viszont ejtünk egy pár szót az időjárásról is. Jó hír, hogy a mai napon derült napos időre számíthatunk a térségben, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem várható. Az északkeleti szél általában mérsékelt marad, nagyjából 31 fokot mérhetünk majd a délutáni órákban. És ami a közlekedést illeti, jó utat kívánok mindenkinek, vezessenek óvatosan a Kőbányai úton, a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé, a Baross tértől a Károly körúton az Asztória felé. Továbbá tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi út felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható, itt telítettek a sávok már a Gyáli úttól. Továbbá kicsit távolabb az M3-as autópályán Kerekharaszt térségében a műszaki átjáró összeszerelése miatt mindkét oldalon lezárták a belső sávot, az 50-es kilométernél Vásáros-Namény felé vezető oldalon nagyjából 3 kilométeres a torlódás. Az M3-as autópályán maradva Budapest felé vezető oldalon Bak térségében pedig burkolatjeleket festenek, a 39-es kilométernél szűkítik a forgalmat, így lelassul a forgalom, itt nagyjából 3 kilométeres a torlódás, vezessenek óvatosan, jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.

Egy igazi autókázos zene. El a Langley Vadió slágerét hallgattuk meg, ez volt a Vihar itt a Sláger FM-en. Szép délelőttöt kívánok mindenkinek, ha pedig útnak indulnak, vigyázzanak magukra, és a belvárosban autóznak, akkor ne felejtsenek el parkolást indítani, hiszen háromszor annyit büntettek a parkolőrök Budapesten, a szombati munkanapon, Erzsébet városban 875, Terészvárosban pedig 997 pódiat szabtak ki augusztus 8-án. Igaz, ez szombat volt, sokan elfelejtették, hogy munkanap, de szerintem a hétköznap ezt nem felejtik el. Egy biztos, a Sláger FM önökkel van, hogyha bármerre is indulnak, vigyázzanak magukra. Michael Jackson és a Bidit pedig jön az óra zárásaként.

0: Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
0: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezektől agyfagyást kapok.
2: Te is!
3: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lóg a nyelvem.
2: Úgy van.
3: Gyuri!
1: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig. Kis Orsival.
3: És Kovács Áronnal.
1: Pénteken 4-kor találkozunk.
4: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallis-t keresse. www.opelvallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
5: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
5: Velem, Mautner Zsófival.
6: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor, a Sláger hétvégében.
6: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
7: Olcsó, mint egy éve? Az Aldiban igen! A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
8: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kiló ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
9: Nem kell repülőjegy, hogy megtaláld a világ autentikus ízeit. A Hellas Invest Kft. Elhozza Görögország, Ázsia és Mexikó kedvenc street food termékeit. Roppanós nachóra, görög pitára, olajbogyóra vagy tájszószra van szükséged? Keresd a Chef Marketnél. Chef Market, éttermek és séfek professzionális partnere.
10: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
11: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
12: Most van téd, az országos hajszaforgatása augusztus 12-e és 17-e között. Ha rabruhás celebet látsz,
13: indulat az elkapás.
12: Hívd a 0670 70 99 299-es számot, és segíts elkapni őket!
14: Megálltok az uramat!
12: Mert idén is az egész ország játszótér. 0670 70 99 299. Most van téd!
15: Legyen meg a macskaegérjáték!
16: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
17: Kezd a vásárlást az Arszuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
16: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
0: Ez a Sláger FM.
18: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
19: Visszautasította az Alkotmánybíróság a Fidesz egyik beadványát. 57 embert fogtak el az átfogó fővárosi rendészeti fellépés negyedik hetében. Nem adja vissza önkormányzati képviselői mandátumát a kizárt fideszes képviselő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az Alkotmánybíróság visszautasította a Fidesz beadványát, amelyben a párt az alaptörvény 16. módosításának a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos cikkének megsemmisítését kérte. Derül ki az AB honlapján pénteken közzétett határozatból. A testület az ügyben a hatásköre hiányát állapította meg, ezért az indítványt érdemi vizsgálat nélkül utasította vissza. Több mint 2000 embert igazoltattak, 57 embert elfogtak, 37-et pedig előállítottak az átfogó fővárosi rendészeti fellépés negyedik hetében, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. Mint írták, a rendőrök kábítószer, birtoklás, garázdaság és lopás miatt is intézkedtek, valamint körözött embereket is elfogtak, 13 esetben pedig biztonsági intézkedést hajtottak végre, például egészségügyi panaszokkal küzdő vagy magatehetetlen emberek érdekében. A rendőrök 74 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, emellett közigazgatási bírságot is kiróttak, 29 esetben szabálysértési, 18 esetben pedig büntető feljelentést tettek. Nem adja vissza önkormányzati képviselői mandátumát Balogh Péter, akit kizárt a Fidesz újbudai frakciója. A politikus szeptembertől függetlenként folytatja munkáját. Közlése szerint már a kizárása előtt jelezte kilépési szándékát, a történteket pedig belső leszámolásnak tartja. Balogh neve a Királynórához köthető civil szervezetek támogatás ügyében merült fel. A kormány szerint 7 szervezet 5 év alatt több mint 1,5 milliárd forint állami támogatást kapott. A miniszterelnökség hűtlenkezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanúja miatt tett feljelentést. Balogh Péter azt állítja, hogy őt eddig egyetlen hatóság sem kereste meg az ügyben. Jelenleg nem tapasztalható a Balatonban szemmel látható algatömeg kialakulása, írta a Tihanyi Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. Kifejtették, a július második felében megindult algabiomassza növekedés tovább folytatódott a tóban az elmúlt hetekben. A legmagasabb aklorofil koncentrációt a hét elején vett mintákban a Keszthelyi medencében mérték, ezt követte a Szigligeti és a Szemesi medence. A Keszthelyi medencében észlelt nagyobb mennyiségű algabiomassza a strandolók számára nem feltétlenül tűnik tömeges. A nyár elején áramlási holterekben megfigyelt összesodródás nem jellemző. Közös megegyezéssel távozik augusztus 14-ével a Soproni Petőfi Színház éléről Kis József igazgató, aki levélben tájékoztatta erről a Vidéki Színházigazgatók Egyesületét, és elköszönt a kollégáitól is, tudta meg az Index. A lépés azért is furcsa, mert Kis József mandátuma 2028-ban járt volna le, és a nyugdíjazásáig is csak hónapok lettek volna hátra. Helyét Fülöp Péter veszi át, aki az utóbbi egy évben a Nemzeti Színház operatív igazgatója volt, de korábban vezette a kaposvári Csiky Gergely Színházat is, és a Fidesz kormány alatt helyettes államtitkár is volt. Jól halad az új lakuszoda felújítása Rákos mentén, a létesítmény várhatóan szeptember közepén nyithat meg újra. Jelenleg az ablakokat és a nyílászárókat cserélik, ami a beruházás egyik legjelentősebb része. Ezt követően lerakják az új burkolatot, mivel a régi már erősen elhasználódott. A vendégeket a tervek szerint ősszel egy megszépült és korszerűbb uszoda fogadja majd. Ma derült napos időre számíthatunk a térségben, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem várható. Az északkeleti szél általában mérsékelt marad, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet, magas UV-sugárzásra figyelmeztet az időkép.
2: Jó utat vezessenek óvatosan, erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé vezető oldalon, Tata térségében, a 67-es kilométernél már nagyjából 5 kilométeres torlódás alakult ki. Kicsit távolabb az M3-as autópályán Kerekharaszt térségében műszaki átjáró összeszerelése miatt mindkét oldalon lezárták a belső sávot az 50-es kilométernél. Vásárosnamény felé vezető oldalon nagyjából 3 kilométeres torlódás alakult ki. Szintén maradunk az M3-as autópályán Budapest felé, Bak térségében burkolatjeleket festenek, a 39-es kilométernél szűkítik a forgalmi sávokat és lelassul a forgalom, itt nagyjából szintén 3 kilométeres torlódás alakult ki. A főváros útjairól pedig baleset történt a Fogarasi úton, a Gvadányi utcánál, illetve helyszínelnek a Krisztina körúton, az Alkotás utca közelében, a Koronaörk köznél itt is torlódásra számítsanak. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, segítsék egymást a közlekedésben, erről is köszönöm.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Az evéthez pedig jó étvágyat kívánok mindenkinek. 12 óra után pár perccel a stúdióban Csáky Attila indítunk már is egy újabb órát. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Erik Iglesias és a Heartbeat pedig már is szól elsőként. Tartsanak velem ebben az órában is. Számítok önökre.

A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Szép péntek délutánt kívánok mindenkinek, és ha kicsit kimozdulnának, akkor irány a Margit Szigeti Atlétikai Centrum, hiszen mozi-szigetet tartanak egészen augusztus 16-ig. A Margit Szigeti mozi-sziget augusztus 9 és 25 között 16 ország díjnyertes alkotásait vetíti, eredeti nyelven magyar felirattal, így minden este új kultúrát fedezhetnek fel. A belépés egyébként ingyenes, úgyhogy várnak mindenkit itt a mozi-szigeten, a Margit Szigeti Atlétikai Centrumban egészen augusztus 25-ig, de ezen a hétvégén is ellátogathatnak. A Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Folytatjuk már is most a délutánt Zsédeni Adrián slágerével, Fekete Rúzs, Ez szól most nálunk.

0: Ez volt a Lighthouse Family és a Hájt a Sláger FM-en. 3 perce járunk 12 után. Szép délutánt kívánok mindenkinek, ha úton vannak, jó utat és vigyázzanak magukra. Várom a legfontosabb közlekedési infokat SMS-ben 0630 30 30 95 8-as. Megszűnt a forgalmi akadály a Ferdinánd hídon a Podmanicki utca után. Mindjárt mondom a fontos tudnivalókat még. Előtte viszont ejtünk egy pár szót az időjárásról. Ami pedig az időjárásunkat illeti, tehát a mai napon derült napos időre számíthatunk a térségben. Felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék jó hír, hogy továbbra sem várható. Északkeleten a szél általában mérsékelt marad, 32 fokot mérhetünk a délutáni órákban. Ami pedig a közlekedést illeti, vigyázzanak magukra, jó utat kívánok mindenkinek. Baleset nehezíti a közlekedést a Fogarasi úton, a Gvadányi utcánál. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé, a Baross tértől a Károly körúton, az Asztória felé. Továbbá tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi felé, a Mester utcánál. Sávelhúzással csak a két külső sáv járható, itt telítettek a sávok már a Gyáli úttól, kitartást mindenkinek. A 4. kerületben a Fóti úton, a Váci út felé, a Zombori utca után, valamint a 15. kerületben a Nyírpalota úton befelé az Apolló utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert itt csatornát javítanak. A Kőbányai úton, a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert itt javítják a gázvezetéket. Továbbá hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg, Újpest központ felé karbantartás miatt. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez volt Santa Nation, Maria Maria itt a Sláger FM-en. Szép péntek délutánt kívánok mindenkinek a stúdióban. Csáki Attila nem sokára délután egy óra lesz majd. Chapel Ron érkezik már is nálunk az óra zárásaként. Az énekesnő egyébként tavaly itt járt Budapesten is a Sziget Fesztiválon lépett fel, pontosan egy évvel ezelőtt. Egyébként 2020-ban őt elküldték a lemezkiadójától, és egy időre hazaköltözött. Los Angelesben egyébként még egy fánkozóban is dolgozott. 5 évvel később pedig az előadó már Grammy-díjat vett át legújabb előadónak járó kategóriában. Chapel Ron, good luck baby! Ez jön már is az óra zárásaként itt a Slágerem most.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Spórolásra kéri a fogyasztókat a fővárosi vízművek. Garancs István cége 10 000 tonna követ ajánlott fel a paksi beruházáshoz. Kezdődik a parlagfű szezon. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. További apadás várható a Dunán, ezért a vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklésére kérte a fogyasztókat a fővárosi vízmű. Hozzátették, Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet, minden eddigi kérésük ellenére a település vízfogyasztása tovább emelkedik, és már megközelíti a rendelkezésre álló termelési kapacitás 100%-át. Ez azt jelenti, hogy a rendszer tartalékai minimálisra csökkentek, további fogyasztás növekedés vagy egy váratlan műszaki esemény már közvetlenül veszélyeztetheti a folyamatos ivóvízellátást, közölték, nyomatékosan arra kérve a helyieket, hogy maradéktalanul tartsák be az érvényben lévő vízkorlátozást. 10 000 tonna követ ajánlott fel a Market építő ZRT a Dunai fenékküszöb megemeléséhez. A Garancs István érdekeltségébe tartozó vállalat közölte, a követ saját kapacitással szállítaná a kijelölt helyszínre. A felajánlás azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök a paksi helyzetről tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, külföldi vállalatok már jelezték segítségüket, a nemzeti tőkés osztály tagjai azonban még nem. A kormányfő név szerint Garancs István, Cíj Lászlót és Mészáros Lőrincet is megemlítette. A Market most azt kérte, tájékoztassák a céget arról, milyen további támogatásra lenne szükség a műszaki beavatkozáshoz. A parlagfű pollenszemei országszerte közepes koncentrációban vannak jelen a levegőben, így elérte a tüneteket okozó szintet. A következő napokban a parlagfű pollen koncentrációja fokozatosan emelkedni fog, hétvégén helyenként már elérheti a magas szintet is. A csalánfélék, a kenderfélék és az ürömpollen koncentrációja országosan a közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a lágyszárú allergének közül a pázsitfű, az utifű, a lórom és a libatopfélék pollen. Hosszú jogi csatározás után eltűntek Zuglóból a Mahír City Poster Kft. Hirdető oszlopai, jelentette be a kerület polgármestere. Az önkormányzat felszólítására a hirdetési cég összesen 11 oszlopot távolított el a 14. kerület kezelési közterületeiről, amelyeken Rúzs András szerint korábban az előző kormány gyűlöletkeltő propaganda hirdetései voltak láthatók. Rúzs András a Facebook oldalára feltöltött videóban azt mondta, az önkormányzat már tavaly nyáron szigorította a közterület használatát. Rendeletét, idén pedig hatósági eljárást folytatott le. Ez alapján felszólította a reklámcéget, mely az eljárással szemben nem fellebbezett, önként eltávolította hirdető oszlopokat. A kerületben a polgármester szerint további 33 oszlop áll még, ezek azonban fővárosi tulajdonú köztereken vannak. Az augusztus 20-i ünnepi rendezvények miatt jelentős forgalmi változások lépnek életbe Budapesten. Már szombattól lezárják a Lánchíd járdáját, az útpályát pedig a gyalogosok használhatják egészen augusztus 21-én pénteken délig. Korlátozások lesznek többek között a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án a késő délutáni és esti időszakban, illetve a tűzijáték után sűrűbben járnak a metrók, a városi kötött pályás járatok és a főbb autóbuszok, a külvárosi vonalakon is több járat indul. A BKK a belvárosban elsősorban a metrók használatát javasolja. Ma derült napos időre számíthatunk a térségben, felhők szinten nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem várható. Az északkeleti szél általában mérsékelt marad, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Magas UV-sugárzásra figyelmeztet az időkép.
2: A legfrissebb közlekedési információkat itt hallják a Sláger FM-en. Baleset nehezíti a közlekedést a Fogarasi úton, a Gvadányi utcánál. Tovább erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, valamint a Károly körúton az Asztória felé. Tart még a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi út felé, a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható, itt torlódnak a járművek. Tovább erős a forgalom az M3-as autópálya Vásáros-Lamény felé vezető oldalán, 60 és Gyöngyös között lassulásra, illetve szakaszos torlódásra is kell számítani több helyen is. Kicsit távolabb az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Innácstól egészen Újhartyánig a 38-as és a 40-es kilométer között sávzárás van érvényben, sövényvágás miatt itt nagyjából 3 kilométeres a torlódás. 0630-30-30-95-8-es pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Egy óra után 5 perccel pedig már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csáky Attila vagyok, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Jön majd Billie Eilish, itt lesz Anne-Marie is, elsőként pedig Mr. Props és a Wave szól. Tartsanak velem ebben az órában is, számítok önökre. Sláger!

volt Ed Meri és az Our Song szólt itt a Sláger FM-en. Az énekesnőről mostanság keveset hallunk, 2023-ban adott ki utoljára dalt, úgyhogy hát bízunk benne, hogy hamarosan majd új felvétellel is jelentkezik. És hogyha kicsit kirándulnának, akkor irány a vezetett túrák Budapest környékén ezen a hétvégén. Két nap, két különleges útvonal és a rengeteg felfedezni való várja a természet szerelmeseit. Augusztus 15-én Szokolya és Verőce között a Morgópatak völgyén és a Nagykő hegyen át túrázhatnak. Augusztus 16-án, tehát vasárnap pedig a bringára pattanhatnak a Szentendrei szigeten, ahol a Meteor telep, valamint a Levendula kert és a Kisoroszi szigetcsúcs is útba esik majd. Józsefvárosi lakosok számára egyébként a programok ingyenesek, úgyhogy érdemes ellátogatni. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan már is. Freddie Mercuryval folytatjuk most a délutánt. I was born to love you, ez szólít a Slágerem most.

0: Hi, Hungry, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Ed Sheeran vadul slágerét hallgattuk meg itt a Sláger FM-en. Szép péntek délutánt kívánok mindenkinek, és jó utat, ha úton vannak, vigyázzanak magukra. Szakaszos torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, mindjárt mondom majd a további közlekedési információkat. Majd érkezik Dua Lipa, aki mindösszesen 15 éves volt, amikor visszaköltözött Koszovóból Londonba, hogy megpróbálja valóra váltani álmát. YouTube-ra töltött fel feldolgozásokat, közben éttermekben dolgozott és modellkedett, néhány éve később pedig már Grammy-díjas világsztár lett. Dua Lipa és a Dance the Night mindjárt itt a Slágerem. Előtte viszont ejtsünk egy pár szót a mai nap időjárásáról. Jó hír, hogy nagyjából délutáni órákban 32 fok körül alakul majd a maximum hőmérséklet, napos időre számíthatunk a térségben, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék pedig továbbra sem várható. A holnapi nap folyamán pedig tovább melegszik majd az idő, szombaton délután 31 és 36 fokot mutathatnak majd a hőmérők. A legfrissebb közlekedési információk érkeznek itt a Sláger FM-en. Egy műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé, a Mester utca előtt a külső sávban. Erős a forgalom továbbá a Budaörsi úton befelé, a Nagyszülős utcától, a Rákóczi úton befelé, a Baross tértől és a Károly körúton az Asztória felé. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé, a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható, itt telítettek a sávok. Továbbá tehát szakaszos torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya és Biatorbágy között, tehát a 60-as és a 20-as kilométer között kell helyenként lassulásra számítani, itt nagyon figyelnek oda. Erős a forgalom az M3-as autópálya Vásáros Namény felé vezető oldalán, 60 és Gyöngyös között szakaszos torlódásra, illetve lassulásra is számítsanak. 0630-30-30-95-8-as a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján.
3: Várjatok, még nem végeztem.
1: Ja igen, Orsi, dalokadás elő a múltból. Hol tartasz?
3: Az első refrén már megvan.
1: Addig rákeresek a hét sztárjára, aki valamiért mindig aktuális a héten. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Egy biztos, péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
3: És Kovács Áronnal. Az Álmos könyv szerint, ha nem hallgatod, hatalmas bal szerencse érhet.
1: Én azért nem kockáztatnám meg. Pénteken 4-kor találkozunk.
4: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
5: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
5: Velem, Mautner Zsófival.
6: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
4: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
7: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
8: Kezd a vásárlást az Arsuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
7: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
9: Sziasztok, LL Junior vagyok. Találkozunk augusztus 19-én a 30. jubileumi koncertemen a Budapest Parkban. Hatalmas buli lesz. Vendég Mish Music. LL Junior Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
10: Nem kell repülőjegy, hogy megtaláld a világ autentikus ízeit. A Hellas Invest Kft. Elhozza Görögország, Ázsia és Mexikó kedvenc street food termékeit. Roppanós nachóra, görög pitára, olajbogyóra vagy tájszószra van szükséged? Keresd a Chef Marketnél. Chef Market, éttermek és séfek professzionális partnere.
11: Mostantéd, az országos hajszaforgatása augusztus 12-e és 17-e között. Ha rabruhás celebet látsz,
12: indulat az elkapás.
11: Hívd a 0670-70-99-299-es számot, és segíts elkapni őket. Mert idén is az egész ország játszótér. 0670-70-99-299. Mostantéd.
13: Legyen meg a macskaegér játék!
14: Idén augusztusban cserélje a városi nyüzsgést a világörökség nyugalmára. Töltse az augusztus 20-ai hosszú hétvégét a 10 éves Castellum Hotel Hollókőben. Kényeztető wellness élmények, változatos műsorok, palóc gasztronómiai különlegességek várják önt és családját. Kapcsolódjon ki ott, ahol a hagyomány és a prémium kényelem találkozik. Foglalja le szobáját még ma a hotelhollókő.hu oldalon. Castellum Hotel Hollókő. Élménnyé tesszük a pihenést.
15: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
16: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Sláger FM.
17: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Legalább 58 magyart mentettek ki a dél-horvátországi erdőtűz elől. A BKK is áttekinti a 3-as metró fejlesztésének terveit. Budapest minden pontja melegszik egy kutatás szerint. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Biztonságban vannak a horvátországi tűz miatt segítséget kért magyarok, közülük mintegy 45 embert egy sportcsarnokban, további 13 magyart pedig egy másik helyszínen helyeztek biztonságba. Ellátásukról a horvát hatóságok és a Vöröskereszt gondoskodik, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Két család összesen 7 ember gyalog menekült el, járművük feltehetően a tűzben maradt. Egy magyar állampolgárt könnyebb végtagsérüléssel a splitti kórházba szállítottak, más magyar sérültről egyelőre nincs információ. A helyszínen két magyar rendőr is segíti a konzuli munkát, a 13 fős csoportért pedig két kis busz indult Magyarországról. A tűz tovább terjedését sikerült megakadályozni, az oltás azonban speciális repülőgépek bevonásával még tart. Megkezdte a 3-as metró rendelkezésre álló terveinek áttekintését a Budapesti Közlekedési Központ. A társaság szakemberei megvizsgálják, milyen módon lehetséges a Rákospalota-Újpestig történő szakaszolás. Az ezzel kapcsolatos tájékoztató anyagot pedig már be is nyújtották a Fővárosi Közgyűlés, Klímavédelmi Közlekedési és Városfejlesztési Bizottsága pénteki ülésére, írja az Újpesti Önkormányzati Média. A BKK az összes vonatkozó vasúthatósági engedélyt meghosszabbította 2028. decemberéig. Előkészítette a 3-as metró Káposztás-Megyeri meghosszabbításának engedélyezési terveit, a kormány által júliusban meghirdetett Baross Gábor vasútfejlesztési terv pedig tartalmazza a metróvonal meghosszabbítását első szakaszként Rákospalota-Újpestig. A legfrissebb adatok szerint miközben Magyarországon több mint 23 ezer nyugdíjas havi járandósága meghaladja a 700 ezer forintot, addig közel 1 millióan 200 ezer forint alatti összegből kénytelenek megélni. A havi járandóságok összege vármegyénként jelentősen eltér. Budapesten a legmagasabb az átlag, ahol 311 ezer forint az öregségi nyugdíj. A vármegyék közül Fejér, Pest és Komárom-Esztergom áll az élen, míg Veszprémben szinte pontosan az országos átlag érvényesül. A legalacsonyabb összegeket 132 ezer forint körül Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár, Bereg és Békésvár megyében regisztrálták. Karácsony Gergely egy bejegyzésben ismertette, hogy kutatások szerint az előttünk álló évtizedekre milyen nyarai lesznek a fővárosnak, és pontosan milyen kihívásokat okoz majd a klímaváltozás Budapest egyes részein. A fővároson belül a terhelés nem egyenletes, Pest hőterhelése jobban nő, a budai hegyeké kisebb mértékben. A legmelegebb mag továbbra is a belváros. Az elkövetkező 40 évben a város nagy részén 3-5 Celsius fokos emelkedés mérhető, a külső pesti kerületek újonnan beépült területein 6 fok felett. 2030 és 2050 között átlagosan 1%-kal nő majd az éves csapadék mennyiség, a probléma viszont az, hogy nyáron csökken a csapadék és a többi évszakban várható több. Augusztus 15-én 6. alkalommal rendezik meg az éjszakai csömöri csillagtúrát, amely közös csillaglesre hívja a természetjárókat. A résztvevőkre egy mintegy 6 kilométeres, könnyen teljesíthető vezetett túra vár, így bőven jut idő a hulló csillagok megfigyelésére. Az est folyamán Kovács Tücsi Mihály science fiction író és tudományos újságíró, valamint további csillagászati szakértők segítenek eligazodni az égbolt jelenségei között, a helyszínen pedig nagyméretű távcsövekkel is megfigyelhetők lesznek a bolygók és más égitestek. A programon való részvétel ingyenes. Ma derült napos időre számíthatunk a térségben, felhők szinten nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem várható, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet, magas UV-sugárzásra figyelmeztet az időkép.
12: Érkeznek már is a legfontosabb és legfrissebb közlekedési információk itt a Sláger FM-en. Jó utat kívánok mindenkinek! Szakaszos torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között, tehát a 60-as és a 20-as kilométer között kell helyenként lassulásra számítani. Nagyon körültekintően vezessenek, erős a forgalom az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán, 60 és Gyöngyös között lassulásra, illetve szakaszos torlódásra is kell számítani. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Inástól Újhartyánig a 38-as és a 40-es kilométer között a belső sávzárás van érvényben sövényvágás miatt, a torlódás itt nagyjából 3 kilométeres. Illetve hallgatónk is jelezte, hogy Pest megyében Monoron az Ady Endre úton a Lidl bevásárlóközpontnál kint van a hatóság, drónfelvétel is készül, csak óvatosan. 0630-30-30-95-8-as a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan.
19: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: 2 óra után 4 perccel indítunk már is egy újabb órát a stúdióban. Csáki Attila, és ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Itt már is elsőként Miles Smith slágere szól, a Stargazing, tartsanak velem ebben az órában is. Szép péntek délutánt! Sláger!

Ez volt Madonna és Sabrina Carpenter közös újdonsága itt a Sláger FM-en. Szép péntek délutánt kívánok mindenkinek, ha úton vannak, jó utat és vigyázzanak magukra. És várnak mindenkit Antiki és Bolha piacra a Szentendrén, majd augusztus 16-án is érdemes lesz ellátogatni Szentendrére, de ezúttal a Bükkös patak partjára, ahol a hagyományos Antiki és Bolha piac ezúttal is szebbnél szebb termékeket, kézműves portékákat és régiségeket, valamint csupa kedves előadót vonultat fel. Mindez Szentendrén, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást kívánok, a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan, de a Life és a You Spin Me Around, ezt folytatja már is most nálunk a péntek délutánt. Oh, yeah.

0: Szép délután kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára majd ejtünk egy pár szót az időjárásról, illetve szétnézünk az utakon is. Majd Taylor Swift slágerét hozom, az énekesnő már 10 évesen országos verseny nyerte saját versével, 16 évesen pedig már ott volt az amerikai top 40-ben. Később annyira komolyan vette a dalszerzést, hogy a Speak Now album összes dalát teljesen egyedül írta, ma pedig ő az egyetlen előadó, aki 4-szer nyerte meg a Grammy történetének egyik legnagyobb díját, az év albumát. Taylor Swift és az Anti-Hero mindjárt itt a slágeren. Napos időre számíthatunk még a délután hátralévő részében, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem várható. Most nagyjából 32 fokot mutatnak a hőmérők. A holnapi nap folyamán is folytatódik a napos idő, viszont melegszik az idő, majd délutáni órákban 31 és 36 fokot mutathatnak a hőmérők. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, hogyha éppenséggel útnak indulnának. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a Rákóczi úton befelé a Barostértől és a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi út felé a Mester utcánál, sávelhúzással csak a két külső sáv járható, itt telítettek a sávok. Továbbá szakaszos torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya és Biatorbágy között, tehát a 60-as és a 20-as kilométer között kell helyenként lassulásra számítani. Erős még a forgalom az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán, 60 és Gyöngyös között lassulásra, illetve szakaszos torlódásra számítsanak több helyen is. Kicsit távolabb az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Inástól Újhartyánig, a 38-as és a 40-es kilométer között a belső zárás miatt érvényben, a sövényvágás miatt a torlódás itt nagyjából meghaladta a 3 kilométert. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: Hey guys, it's Taylor.
3: It's me,
2: Taylor.
1: A Sláger FM, minden, amit

legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig majd délután 3 óra lesz, jönnek a legfontosabb hírek és információk, ha pedig útnak indulnak, vigyázzanak magukra, jó utat kívánok mindenkinek. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert itt javítják a gázvezetéket. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, itt várom a legfontosabb közlekedési információkat. Laura Burningen és a Self Control pedig jön már is az óra zárásaként, én Csáki Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Rendőröket ütött és a szolgálati kutyára is rátámadt egy férfi. Sem a Fidesz, sem a Mi Hazánk pártelnöke nem megy el Paksra. Mobil krízis tím jöhet létre a közterületi problémák kezelésére. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Letartóztatta a bíróság pénteken azt a férfit, aki két rendőrt és egy szolgálati kutyát is megtámadott Komárom-Esztergom vármegyei otthonában, közölte a központi nyomozófőügyészség az MT-vel. A tájékoztatás szerint a rendőri intézkedésre azért került sor, mert egy 20-as éveiben járó férfi agresszíven viselkedett Komárom-Esztergom vármegyei otthonában, és a lakás berendezési tárgyait rongálta. Többször megütött két rendőrt, egyiküket kétszer megrúgta és rátámadta a szolgálati kutyára is. A rendőr végül könnygáz alkalmazásával állították meg. Sem a Fidesz, sem a Mi Hazánk pártelnöke nem megy el Paksra. Magyar Péter szombat délelőtt 10 órára hívta Paksra a parlamenti pártok elnökeit, hogy tájékoztassa őket a Dunán zajló építkezésről és a beavatkozás szükségessé tévő korábbi mulasztásokról. Orbán Viktor és a Fidesz azonban nem vesz részt az egyeztetésen. A párt kommunikációs igazgatója szerint Paks nem kampányszínpad, a kormányfőnek pedig az országgyűlést kellene tájékoztatnia. A KDNP szintén visszautasította a meghívást, politikai színjátéknak nevezve a találkozót. Torockai László maga helyett Tóth Máté energiajogászt küldi. A Mi Hazánk elnöke szerint a megbeszélésen politikusok helyett energetikai szakemberekre van szükség. Szociális munkással, egészségügyi szakemberrel, pszichológussal és szükség esetén rendészeti háttérrel működő 24 órás mobil krízis tím jöhet létre a közterületeken jelentkező szociális, szenvedélybetegséggel és pszichiátriai problémákkal összefüggő helyzetek kezelésére, jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium pénteken a kormány.hu oldalon beszámolva az érintett szervezetekkel folytatott megbeszélés eredményeiről. Emellett a következő időszakban a krízis ellátási kapacitások bővítése, új kislétszámú krízisintézmények és integrált egészségügyi szociális szolgáltatások kialakítása, valamint az addiktológiai és pszichiátriai ellátásokhoz való hozzáférés javítása is napirenden van, tették hozzá. Augusztus 19-én különleges programmal várják a természet és a csillagos ég szerelmeseit Visegrádon. A résztvevők a városi tűzijáték után vezetett körtúrán fedezhetik fel az erdő csendes világát. A program keretében megismerhetjük a nyári égbolt csillagképeit és jelenségeit, valamint távcsövön keresztül megfigyelhetünk néhány különleges objektumot is. A 6 kilométeres túra könnyű nehézségi fokozatú kezdők és családok számára is teljesíthető. Augusztus 14-én és 15-én jótékonysági eseményt rendeznek a Spotix klubban, ahol a hazai underground széna előadói és közönsége a zene erejével támogatják az SOS gyermekfalvak munkáját. A Seismic Shift célja, hogy a közönség erejét olyan kezdeményezés szolgálatába állítsa, amely a nehéz helyzetben lévő gyermekek biztonságosabb jövőjét segíti. Az esemény mögött valódi összefogás áll, a fellépők, a technikai stáb és a szervezésben résztvevők díjazás nélkül vállalták a közreműködést. Szombaton is folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelecsok felé kísérik majd élénk széllökések. Kora reggelre még több felé felfrissül a levegő, a minimumok 8 és 19 fok között alakulnak, az északi völgyekben lesz a leghidegebb. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, hogyha éppenséggel útnak indulnának. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a Rákóczi úton befelé a Barostértől és a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. Tart a villamos pálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi út felé a Mester utcánál, sávelhúzással csak a két külső sáv járható, itt telítettek a sávok. Továbbá szakaszos torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya és Biatorbágy között, tehát a 60-as és a 20-as kilométer között kell helyenként lassulásra számítani. Erős még a forgalom az M3-as autópálya Vásáros-Lamény felé vezető oldalán, 60 és Gyöngyös között lassulásra, illetve szakaszos torlódásra számítsanak több helyen is. Kicsit távolabb az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Inástól Újhartyánig, a 38-as és a 40-es kilométer között a belső zárás miatt érvényben, a sövényvágás miatt a torlódás itt nagyjából meghaladta a 3 kilométert. 0630-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: És 3 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, én Csáki Attila vagyok, és ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a péntek délután mellé. Már is jön elsőként Ryan Lane és a Leave Me Alone-t, tartsanak velem ebben az órában is, számítok önökre, és jó időt adott.
0: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Ez volt a Fáján Kennyből slágere, itt a Sláger FM-en. A Good Thing-et hallgattuk meg az előző percekben, és most irány zugló, hiszen kertmozival várnak mindenkit a Posnyák téren. Ha egy nyáresti film élményre vágynának a csillagosség alatt, akkor augusztus 15-én zuglói Posnyák téri templom melletti területen ingyenes kertmozi vár mindenkire, ahol ezúttal közönségszavazás toronymagasan megnyerő macskafogót vetítik majd este 3:49-től. Tehát mindez zuglóban, a templom melletti területen, ingyenes kertmozi, a holnapi nap folyamán, melyhez mindenkinek nagy kikapcsolódást kívánok, a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Andrea Bocelli, David Guetta és Megan Thee Stallion a DNA-jászal már is most itt a Sláger FM-en.
1: Anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo, it's more than just a game, it's our DNA.
2: Yeah,

0: Szép péntek délután kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják. Ez volt az Ace of Base és a Beautiful Life szólt most nálunk. Már is szétnézünk az utakon és sejtünk egy pár szót előtte az időjárásról is, majd Lady Gaga érkezik, akinek karrierje elején még azzal utasították el, hogy zenéje túl dance és túl underground a rádióknak. Ő viszont már akkor azt mondta, hogy higgyék el, hogy ez lesz a következő nagy dolog, nem sokkal később pedig megérkezett a Just Dance és a Poker Face, és kiderült, hogy egész jól érezte, hogy merre tart a popzene. Úgyhogy azt gondolom, Lady Gagát nem kell senkinek sem bemutatni. A The Dead Dance mindjárt szól teljes hosszában itt a Slágeren. Napos időre számíthatunk még a délután hátralévő részében, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem várható. Most nagyjából 32 fokot mutatnak a hőmérők. A holnapi nap folyamán is folytatódik a napos idő, viszont melegszik az idő, majd délutáni órákban 31 és 36 fokot mutathatnak a hőmérők. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, hogyha éppenséggel útnak indulnának. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a Rákóczi úton befelé a Barostértől és a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi út felé a Mester utcánál, sávelhúzással csak a két külső sáv járható, itt telítettek a sávok. Továbbá szakaszos torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya és Biatorbágy között, tehát a 60-as és a 20-as kilométer között kell helyenként lassulásra számítani. Erős még a forgalom az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán, 60 és Gyöngyös között lassulásra, illetve szakaszos torlódásra számítsanak több helyen is. Kicsit távolabb az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Inástól Újharkjánig, a 38-as és a 40-es kilométer között a belső zárás miatt érvényben, a sövényvágás miatt a torlódás itt nagyjából meghaladta a 3 kilométert. 0630-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Szép délután kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára pedig majd délután 4 óra lesz, én búcsúzom, az elmúlt órákban Csák Attilával rádiózhatok, de maradjanak a Sláger FM-mel, hiszen érkezik a slágerlista Kisóval és Kovács Áronnal. További jó rádiózást is, szép délután, jó hétvégét, holnap reggel 6 órakor pedig ismételten számítok a kitüntető figyelmükre. A viszonthallásra, Csák Attilát hallották.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a slágerkult.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Nem kell repülőjegy, hogy megtaláld a világ autentikus ízeit. A Hellas Invest Kft. Elhozza Görögország, Ázsia és Mexikó kedvenc street food termékeit. Roppanós nachóra, görög pitára, olajbogyóra vagy tájszószra van szükséged? Keresd a Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
3: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
4: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 000 000 forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
5: Kezd a vásárlást az Arszuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
4: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
6: Most van téd, az országos hajszaforgatása augusztus 12-e és 17-e között. A rabruhás celebet látsz.
7: Indulat az elkapás.
6: Rendőrség! Hívd a 0670 70 99 299-es számot, és segíts elkapni őket!
8: Megálltok az uramat!
6: Mert idén is az egész ország játszótér. 0670 70 99 299. Most van téd!
9: Legyen meg a macskaegérjáték!
10: Idén augusztusban cserélj a városi nyüzsgést a világörökség nyugalmára. Töltse az augusztus 20-ai hosszú hétvégét a 10 éves Castellum Hotel Hollókőben. Kényeztető wellness élmények, változatos műsorok, palóc gasztronómiai különlegességek várják Önt és családját. Kapcsolódjon ki ott, ahol a hagyomány és a prémium kényelem találkozik. Foglalja le szobáját még ma a hotelhollókő.hu oldalon. Castellum Hotel Hollókő. Élménnyé tesszük a pihenést.
11: Székreálló.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
12: A kicsik pedig elmondják.
13: Hogyha ti állíthatnátok össze a tantervet, akkor hogy nézne ki mondjuk egy napotok a suliba?
14: Tesi.
15: Udvari szünet.
14: Rajz.
13: Rajz.
14: Technika. Környezetismeret. Aztán...
16: De még ha lehetne valami vicces tárgyat berakni, mi lenne az?
14: Akkor állatok megszelídítés.
17: De jó!
11: Székreállok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Óriási erdőtűz pusztított Horvátország déli részén, átvilágítás indul a Nemzeti Színházban. A Dél-Dunántúl felett körözött egy Lufthansa gép, majd visszatért Ferihegyre. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A horvátországi erdőtüzek miatt turistákat és helyieket is evakuáltak a Dalmát tengerpart több pontjáról. A Rozgonyica és Omis közötti térségben magyar nyaralók is érintettek. A szakértők szerint a károsoltaknak biztonságos helyre érkezve mielőbb fel kell venniük a kapcsolatot utasbiztosítójukkal, hogy megtudják, a szerződésük milyen szolgáltatásra jogosít. Erről a rendkívüli helyzetről Németh Péter, a CLB biztosítási alkusz értékesítési és kommunikációs igazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
19: Ilyen tűzeset kapcsán kétfajta módon lehetünk érintettek, egyrészt amikor már kint vagyunk, másrészt amikor még utaztunk volna, két nem tudunk elindulni, ugye nem egyik se jó, de rosszabb, hogyha az ember kint reked, és onnan kell hazajutni, és ne agyis nem egy kárt is szenvedett. Akinek bármilyen biztosítás ebben érintett lehet, tehát gépjármű esetén kaszkó, utazás esetén utasbiztosítás, ne adja Isten baleset vagy életbiztosítás, minél előbb felvenni a kapcsolatot a biztosítóval. Telefonon is elég, be kell jelenteni, hogy ott vagyunk, érintettek vagyunk a tűzesetben, és utána pedig dokumentálni. A rendes, egyszerű telefonnal készített fényképek is tökéletesen alkalmasak rá, illetve hogyha bárhol valami intézkedés történt, jegyzőkönyvet kaptunk, mindenről dokumentációt kérni, és később a biztosítónak ezt is bejelenteni.
18: A konzulátus a helyi hatóságokkal kapcsolatot tartva segítséget és tájékoztatást tud adni. Átvilágítás indul a Nemzeti Színházban, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Mint írta, más intézményekhez hasonlóan átvilágítás indul a Nemzetiben is, erről tájékoztatták a fenntartó képviselői péntek délelőtt Vidnyánszky Attilát a minisztérium épületében. A Nemzeti igazgatója megkapta a vonatkozó dokumentumokat arról, hogy milyen eljárás rendben indul meg az intézmény törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzése. A beszélgetésen Vidnyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész a kölcsönös együttműködésre. A vizsgálat eredményeiről később beszámolnak. Havária helyzet alakult ki a Lajtán a súlyos vízhiány következtében. Augusztus 12-ére már csak mintegy másfél kilométeres szakaszon maradt összefüggő vízfelület, ezért a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei szövetsége horgászati tilalmat rendelt el a folyóra. A kritikus helyzetben megkezdődött a megrekedt halak mentése is. A halőrök mellett az Észak-Dunántúli vízügyi igazgatóság munkatársai, a Hegyeshalmi Nagyközségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint a Hegyeshalmi Horgász Egyesület önkéntesei is részt vettek a munkában. Több órát repült egy Budapestről felszálló Lufthansa gép a magyar légtérben. A magasságát többször is erőteljesen változtatva a Dél-Dunántúl felett körözött, majd visszatért Ferihegyre. A Blik azt írja, a szerda reggeli szokatlan repülés nem vészhelyzet vagy eltévedés eredménye volt. Az ilyen jellegű manővereket berepülésként, más szóval tesztrepülésként ismerik. Ezek során a gép különböző rendszereit ellenőrzik, a sebességet, a magasságváltozásokat, irányváltásokat és speciális manővereket is végrehajtanak. Ruskál Bendegúz Pál a budapesti ELTE Radnóti Miklós gyakorló gimnázium végzős diákja, az aranyérmet érő 9. helyezést ért el a közgazdasági diák olimpia nemzetközi döntőjében a görögországi olimpiában csütörtökön. Emellett az ötfős magyar csapat megnyerte a makrogazdasági csapatversenyt, adta hírul a Magyar Közgazdasági Társaság. A közgazdasági diák olimpiát először Csehországban szervezték meg 2016-ban. 2019 óta Magyarország is megrendezi a nemzeti versenyt, és delegálja az országos döntő legjobbjait a nemzetközi döntőbe.
7: Köszöntöm a hallgatókat! Meghibásodott a biztosító berendezés Demeter állomáson, ezért a Záhonyi fővonalon ezen a szakaszon 20-45 perccel megnőhet a menetidő. A vasút hálózaton a többi vonalon rendben zajlik a délutáni vonat közlekedés. A Ceglédi vonal fővárosi szakaszán a nyári felújítás jelenlegi üteme újabb menetrendi módosítások mellett zajlik. A csúcsidei sűrítő G50-es és Z50-es vonatok fővárosi végállomása a nyugatiból Kőbánya Kispestre került át jövő szerdáig. A Lajos-Mizsei vonalon a karbantartás miatt még ugyancsak jövő szerdáig vannak változások. Kőbánya-Kispest és Dabas között az E21-es, Kőbánya-Kispest és Ócsa között az S21-es pótlóbuszokkal lehet utazni. A vonatok Dabas és Lajos-Mizse között az eredeti menetrend szerint járnak. A Szobi vonalon ma estig tart a sziklakitermelés a Szent Mihály hegynél, a Nagyvaros és Szob közti szakaszon ma még módosított menetrend érvényes, a csúcsidőben több G70-es vonat helyett itt pótlóbusz közlekedik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most indul az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
8: Los Angeles, ez itt a hivatalos magyar slágerlista, a kereskedelmi rádiók, különös tekintettel a Sláger FM összeállítására. Remélem, egy csomó koncerten voltatok a jó voltunkból. Majdnem azt mondtam, hogy a jó létünkből. De hát igen, abból fakad minden.
17: Ez igaz.
8: Na, ez a 2026-os év 33. adása, szerencse számom, úgyhogy szerencsére itt van Orsi, a múltból hoz dalokat. A hésztárja pedig végre nem egy bulvára akadt. Felesége 2 éve elhunyt, igaz, előtte 1 éve már különváltak. Tavaly jelent meg a 6. stúdió albuma, jelenleg turnézik, és még csak 42 éves, úgyhogy gyerekek, nem egy nekrológ lesz végre, hála jó Istennek. Na, jó egészségnek körvend, legalábbis remélem, mert aztán Orsi kitalálja, hogy milyen bajai voltak. Induljon az Opel Valli slágerlista gyönyörű dolgokkal, ezt Benson Boone-nak köszönhetjük, és a Beautiful Things a 40.

0: Over Have You Been feltámadt a 38-on. Loi és David Puentes Golden Summer-je pedig új belépő a listánkon. Köszönjetek, fiúk!
1: Ostoba pojáca!
0: No, normálisan is megy?
2: Bofa be!
0: Kár volt kérdeznem, 39-dik volt mindez, Orsi pedig jön és hoz valamit a múltból.
3: Visszapillantó!
4: 40 éves lett Trokán Nóra színésznő, aki igazi művész családból származik, édesapja Trokán Péter, édesanyja Papa Dimitriu Atina. Színházi szerepei mellett számos filmben, sorozatban és televíziós műsorban is láthattuk. Énekesként is bizonyított, Karamellel 15 évvel ezelőtt megnyerte a nagy duettet. Most pedig következzen a Csak egy pillanat, amelyben Trokán Nóra mellett Lábas Viki, Puskás Peti és Buzás Bence is hallható.

0: Gázlatos Magyarország csak egy pillanatját hallottuk. Kérem szépen, köszönjük szépen. Némi info a hét sztárjáról. Rögbiben született, nagyon kemény lehet egyébként, ez egy mezőváros, ahol minden aratáskor gondolom jól összeverik egymást egy labda segítségével. De lehet, hogy labda nem is kell hozzá. Angliai Warwickshire keleti részén.
1: Parancsol?
0: Ezt így ejtik.
1: Értem.
0: A szüleinek hatalmas lemez gyűjteménye volt, ezek nem bádog lemezek voltak természetesen, hanem bakelit. Édesanyja a soul zenéjén rajongott, édesapja pedig folk és country zenét hallgatott, de csak egy lemezjátszójuk volt. El tudjátok képzelni.
1: Igen.
0: Muzikális közegben nőtt fel, bár rögbiben gondolom a muzsikálás sem volt egyszerű. Egy hamis hang és jött a csapat, hamar kialakult a zene szeretete, és akkor kezdett gitározni, amikor a nagybátyja megtanított neki egy blues riffet.
2: Igen, de a legnagyobb titokban.
0: Hogy mi az a blues riff, és hogy mit tanított neki a nagybátyja, és hogy az ölébe kellett-e ültetni hozzá? Nem. Tehát, hogy ne gondoljatok semmi rosszra, ez egy... Mutatok egy blues riffet. Na, ilyet tanított meg neki a nagybátyja, oké?
1: Okay? Oké.
0: Medusa közben a Good Boys-zal bekígyózott ide hozzánk a Piece of Your Heart-tal, újra listán a 37.
1: Tegnap még egészen máshogy beszéltél.

0: Selena Gomez és a Marshmallow Wolves-ja visszatért 35-ös, és Selena még visszatért a 36-on is a Single Soon-nal. Úgyhogy hiába Single Soon, akkor is legalább kétszer megjelent. És ráadásul egyszer a Marshmallow-val, sajnos nem komolyan vehető Selena Gomez magányossága. Orsié sem, mert mindig hoz magával valakit.
1: Visszapillantó.
2: 41 éves lett Anna Kendrick, Oscar és Golden Globe jelölt amerikai színésznő. Már 13 évesen a Broadway színpadán állt, alakításáért pedig Tony díjra jelölték. Ezzel minden idők egyik legfiatalabb jelöltje lett. A világhírnevet az alkonyat filmek hozták meg számára, később pedig olyan sikerek következtek, mint a Tökéletes hangsorozat, amelyben a remek ének hangját is megmutatta. Most a film egyik legismertebb dala következik, Anna Kendrick énekel, ez a Cups.

0: Anna Kendrick és a Cups. Köszönjük szépen, ha bezárna valaki egy sötét szobába, hogy addig nem jöhetek ki, amíg nem fejtem meg, hogy ki Anna Kendrick, ott döglök meg.
1: Tényleg?
0: Tehát, hogy bármit mondtam volna, sakkozót is mondtam volna előbb, mint előadót, de örülök, hogy hallhattam. Köszi, Orsi. Folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát a Kereskedelmi Rádió összesítés alapján. A hét szárja Jim Morrison.
1: Nem, nem.
0: Mi nem?
1: Nézze a súgógépet, az a barom.
0: James Morrison, nem ugyanaz?
2: Nem.
0: Jó van, mindegy, James Morrison 42 éves lett, korán kialakult a zene szeretete, fiatalon gitározni kezdett. Hát régen ez menő volt, ma már meglátnak egy fiatal gitárost, és azt mondják, hogy szegény, az dobnak neki valami pénzt. És ha már itt tartunk, tiniként utcazenészként keresett jazzpénzt, tehát nem is álltam olyan messze a valóságtól.
1: Döbbenetes.
0: Folyamatosan képezte magát, zeneiskolát is végzett, meg bemelegítést tornóra előtt. Kezdetben más előadók dalait dolgozta fel, milyen meglepő egyébként, de hamar átállt saját dalok szerzésére. Uh-huh. Hogy honnan szerezte a saját dalait, na ezzel folytatjuk majd, de itt van nekünk Alex Warren és az Ordinary a 34-en.
1: Ahogy mondod. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Ács Áron, Pipa. Kisorsi Kisó, Pipa. A legnagyobb slágerek slágerlistája, Pipa. Ez az Opel Vallis slágerlista. 33.

0: break my heart. 32. sorszáma a Dua Lipa Break My Heart-ja visszatért, és szintén Dua Lipa, mit dupláznak itt ma a lányok? Duáznak.
1: Mi?
0: A Physical 7 helyet javított, így a 33. hely is az övé volt. Orsi meg harmadszor jön ebben az órában, tehát azt hiszem, hogy Orsi nyert.
2: Visszapillantó.
3: 52 éves lett Anna Metronic, polgári nevén Anna Lynch, a Scissor Sisters extravagáns énekesnője. A zenekar 2001-ben alakult, nemzetközi áttörésüket pedig 2004-ben érték el. Hatalmas rajongójuk volt Bono is, aki akkoriban egyszerűen korunk egyik legjobb popzenekarának nevezte őket. Most az egyik legnagyobb slágerük következik, I Don't Feel Like Dancing.

0: Az ollózó nővérek. Hú, de izgi.
1: Tiltakozom.
0: Nem én választottam ezt a nevet. A Caesar Sisters-től hallottuk az I Don't Feel Like Dancing-et. Köszönjük szépen. Na kérem, egy kis filmművészet. Közel 40 évvel az eredeti film bemutatója után ismét szolgálatba áll a robotzsaru. Kicsit rozsdás lehet az öreg. Régi szoftverek futnak rajta valószínűleg. Még betárcsázós a netje.
2: Lőjön! Lőjön! Mit csinál? Elmennek!
0: Na, amíg robotzserű végre tüzeléskész állapotba kerül, elmondom, hogy az Amazon Prime videó képernyőjén kerül újra. A franchise felélesztéséből nem mozifilm készül, gyerekek, hol vannak már ezek a régi szép idők? 8 részes sorozat.
3: Akkor jó.
0: A forgatókönyve pedig Peter Okko felel, nagyon okkos fiú. A producerek között pedig ott lesz a fűrész és a démonok között alkotója James Wan. Valamint az eredeti robotzsaru két írója is. Az Amazon és az MGM felvásárlásával szerezte meg a karakter jogait, most pedig zöld utat adott a projektnek. A készítők előtt komoly feladat áll, hiszen a 2014-es film remake-je nem hagyott túl mély nyomot a közönségben, illetve némelyek tényleg azóta bolyongnak a sötét utcán, mert a film hatására megbomlott az agyuk. Vannak ilyen filmek,
3: igaz.
0: Megnézed és megbomlik az agyad.
3: Valóban?
0: Tényleg, hogy ezt? Hogy jutott eszébe erre valakinek pénzt adni? Hogy jutott eszébe valakinek elvállalni a szerepeket? Tehát vannak ilyen filmek, ez is ilyen volt, de az új sorozattól nem ezt várják, hanem hogy visszahozza a 87-es klasszikus sötét humort, brutalitást és társadalomkritikát.
4: Le a kalappa.
0: Hát nagyon kíváncsi vagyok.
5: Én is rájöttem.
0: 87 óta elég sok minden változott, tehát most már azért a 60 pluszos öregasszonyok a Facebookon sokkal veszélyesebbek, mint amilyen a robotzsaru volt 87-ben, de azokról még nem készült film.
1: Tiltakozom!
0: Néhány éves?
1: Bírónő, kérem!
0: Na azért. 31. Sushi és a Love Tonight.

0: Sushi és a Love Tonight a 31-en. Na kérem szépen, vége az órának. Szünet, hírek, időjárás, közlekedés. Kicsöngettek, hú, gyerekek, nem sokára az is jön. Szeptember közel. Folytatjuk az Opel-val is slágerlistát, nem sokára. Az is közel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Olcsó, mint egy éve? Az Aldiban igen! A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
4: A nyári melegben feltöltődésre vágyik.
5: Van megoldás.
4: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
5: www.hotelnautis.hu.
6: Nem kell repülőjegy, hogy megtaláld a világ autentikus ízeit. A Hellas Invest Kft. Elhozza Görögország, Ázsia és Mexikó kedvenc street food termékeit. Roppanós nachóra, görög pitára, olajbogyóra vagy tájszószra van szükséged? Keresd a Chef Marketnél. Chef Market, éttermek és séfek professzionális partnere.
7: Sziasztok, Eller Junior vagyok. Találkozunk augusztus 19-én a 30. jubileumi koncertemen a Budapest Parkban. Hatalmas buli lesz. Vendég Mish Music. Eller Junior Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
8: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
9: Mostantéd, az országos hajszaforgatása augusztus 12-e és 17-e között. Ha rabruhás celebet látsz,
10: indulat az elkapás.
9: Hívd a 0670 70 99 299-es számot, és segíts elkapni őket.
11: Megjártok az uramat!
9: Mert idén is az egész ország játszótér. 0670 70 99 299. Mostantéd.
12: Legyen meg a macskaegérjáték!
13: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
14: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
15: Idén augusztusban cserélje a városi nyüzsgést a világörökség nyugalmára. Töltse az augusztus 20-ai hosszú hétvégét a 10 éves Castellum Hotel Hollókőben. Kényeztető wellness élmények, változatos műsorok, palóc gasztronómiai különlegességek várják Önt és családját. Kapcsolódjon ki ott, ahol a hagyomány és a prémium kényelem találkozik. Foglalja le szobáját még ma a hotelhollókő.hu oldalon. Castellum Hotel Hollókő. Élménnyé tesszük a pihenést.
2: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Az eljáró ügyészség visszaszállította a Fidesz szervereit a szolgáltató telephelyére. Forgalomba állt a 40. új kaffillamos. A világ 112 országából érkeztek látogatók a Sziget Fesztiválra. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Fidesz szerint továbbra is jogsértő az ügyészség eljárása a párt szervereinek ügyében. Havasi Bertalan a párt kommunikációs igazgatója közölte, bár pénteken visszaállították a szervereket a szolgáltató helyére Budapesten, a Fidesz nem helyezheti újra üzembe informatikai rendszerét, ami ellentmond a legfőbb ügyészség határozatának. A párt követeli a működés azonnali helyreállítását és büntető jogi lépéseket is fontolgat. A szerverek lefoglalása a Nemzeti Kulturális Alapügyhöz kapcsolódik, amelyben hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt nyomozás. A gyanú szerint 17 milliárd forintnyi támogatásról döntöttek jogsértően. 6 embert őrizetbe vettek, köztük Búzs Balást, Ugi Attilát, Krúcsai Néhert Aranikót és további minisztériumi delegáltakat. A horvátországi erőtüzek miatt turistákat és helyieket is evakuáltak a Dalmát tengerpart több pontjáról. A Rogoznica és Omics közötti térségben magyar nyaralók is érintettek. A szakértők szerint a károsultaknak biztonságos helyre érkezve mielőbb fel kell venniük a kapcsolatot utasbiztosítójukkal, hogy megtudják, a szerződésük milyen szolgáltatásra jogosít. Erről a rendkívüli helyzetről Németh Péter, a CLB biztosítási alkusz értékesítési és kommunikációs igazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
5: Egy ilyen tűzeset kapcsán kétfajta módon lehetünk érintettek. Egyrészt, amikor már kint vagyunk, másrészt, amikor még utaztunk volna, két nem tudunk elindulni. Ugye rosszabbikkal kezdem, egyik se jó, de rosszabb, hogyha az ember kint reked, és onnan kell hazajutni, és ne agyis nem egy kárt is szenvedett. Nagyon fontos elsősorban, hogy akinek bármilyen biztosítás ebben érintett lehet, tehát gépjármű esetén kaszkó, utazás esetén utasbiztosítás, ne adja Isten baleset vagy életbiztosítás, minél előbb felvenni a kapcsolatot a biztosítóval. Telefonon is elég, be kell jelenteni, hogy ott vagyunk, érintettek vagyunk a tűzesetben, és utána pedig dokumentálni. A rendes, egyszerű telefonnal készített fényképek is tökéletesen alkalmasak rá, illetve hogyha bárhol valami intézkedés történt, jegyzőkönyvet kaptunk, mindenről dokumentációt kérni, és később a biztosítónak ezt is bejelenteni.
16: Friss információkat közölt a Külügyminisztérium. A jelenlegi adatok szerint legalább 58 magyar kellett kimenekíteni a veszélyeztetett területről, 4-en pedig megsérültek. Forgalomba állt a fővárosban a 40. új kaffillamos. A Budapesti Közlekedési Központ közölte, a jármű a műszaki vizsgálatok és a hatósági engedélyezés lezárása után kezdhette meg a közlekedést, és a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. A következő szerelvények már az üzembehelyezés előtti vizsgálati szakaszokban járnak. A beszerzés uniós és állami támogatással valósult meg, 54,15 milliárd forint visszanemtérítendő támogatás keretében. Izlandtól Új-Zélandig, Kanadától Japánig szinte az egész világ készült az idei szigetre. A nemzetközi listán 112 ország szerepel, vagyis Magyarország mellett 111 külföldi országból vettek jegyet a fesztiválra. A sziget évtizedek óta hazánk legjelentősebb kulturális és turisztikai attrakciója, amely évente turisták tízezreit hozza Budapestre. A Google adatai szerint az elmúlt egy hónapban közel 500 ezeren kerestek rá külföldről. A legerősebb küldőpiac Hollandia, de sok látogató érkezik az Egyesült Királyságból, Ausztriából, Németországból és Szlovákiából is. A távolsági rekordot Új-Zéland tartja, Budapest és Wellington között mintegy 18 ezer kilométer van, mégis sok százan vállalják az utat. Több mint 40 országból érkeztek újságírók a Sziget Fesztiválra, 56 kiemelt influencert hívtak meg, és 150 sziget nagykövet is segíti a fesztivál nemzetközi jelenlétét. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották. Szombaton folytatódik a napos igazi nyári idő, a gomoly felhők csak díszletként jelennek meg az égen, csapadék továbbra sem várható. A szél sok felé lesz élénk, de reggel még felfrissülést hoz, 8 és 19 fok között alakulnak a minimumok. Napközben szombaton visszatér a kánikula, 30-35 fokig melegszik majd a levegő, vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, eső most sem várható, hajnalban 12-22, délután pedig 33-37 fokot mérhetünk majd. Két autót között össze az M0-as autót keleti szektorán az M4-es autócsomópontjánál. A 41-es kilométernél az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a belső sávot lezárták, a torlódás már 5 kilométeres. Szakaszos torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tata és Biatorbágy között, tehát a 70-es és a 20-as kilométer között kell helyenként lassulásra számítani. Az M7-es autópályán a Balaton irányába elindult a nyaralni készülők első hulláma, ezért Törökbálint és Martonvásár között, illetve a székesfehérvári szakaszon lelassultak a kocsik, helyenként araszolva haladnak. A 3-as, a 62-es és a 62 ajelű villamos helyett a Bosnyák tér és az Őrs vezértere között pótlóbusz közlekedik, mert egy utas rosszul lett. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcától, a Szél Kálmán tér környékén a Rákóczi úton, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
10: És most folytatódik az Opel Vallis slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista, ahol a hét sztárja a szülinapos Jim Morrison.
11: Nem is!
0: James Morrison.
11: Ennyi?
0: Ennyi. Porsche a múltból oszlalokat, az Opelval és slágerlista pedig Dua Lipával folytatódik, harmadszor van a listán, és még csak a 30-nál járunk. Don't Start Now, a 30.

0: Riddleton is a Do It Again, a 22-ről megérkezett a 28-ra, ismét a listán a Kings and Queens Avamax-tól, a 29-en, Orsi pedig a legtöbbet visszajáró szellem itt nálunk, úgyhogy hallgassuk, mit hozott a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Most visszarepülünk az időben egészen 2014-ig. Pontosan 12 évvel ezelőtt ezen a napon a slágerlista 10. helyén Ákos szerepelt az Újrakezdhetnénk című dalával. Induljon is újra ez a sláger.

0: Ákos, újra kezdhetnénk. Hát dolgoznak rajta egy páran, hála Istennek, úgyhogy ez egy jó dal. Köszönjük szépen. Ez itt még mindig az Opel Valli slágerlista, ahol a hét sztárja Jim Morrison.
1: Nem igaz!
0: James.
1: Úgy van.
0: Legyen. Rengeteget betegeskedett gyerekként, mondhatnám, hogy milyen hír ez, nem mindenki rengeteget betegeskedett gyerekként, de ő kis hián meg is halt.
2: De jó ég.
0: Szamár köhögésben. Pár hetes korában történt, az orvosok 30% esélyt adtak, hú, de szeretnél ilyet hallani, nem, hogy gyereket köhög, és azt mondják, hogy hát, van egy 30%, hogy túléli.
3: De jó Isten!
0: És még azt is hozzátették, csak tényleg, hogy megnyugtassák a szülőket, hogy
4: ha túl is éli, valószínűleg sérülni fog az agya.
5: Nem tudna valami biztatót is mondani, doktor?
4: Hajrá, Manchester!
0: Jó, az orvosok se gonoszságból tették, mert hogy négyszer kellett újraéleszteni, és hát erre alapozták a diagnózist, hogy négyszeri újraélesztés után, hát, na, életben maradt, és tök egészséges lett a csávó.
2: Egészen fantasztikus.
0: A szülei elváltak, amikor 4 éves volt, ez is nem, hogy túlélsz valamit, hogy hát ha, és még ez is szétszedi a családot. Alacsony volt az önbizalma, az önértékelése és a fehérvérsejt száma szerintem, de nem tudott beilleszkedni a suliba, így a költözés és a középiskola hozta meg számára a változást, a pozitív irányú változást. Nem volt könnyű gyerekkora Jim Morrisonnak.
2: Mi?
0: És James Morrisonnak sem. Kígyó és a One Republic Chasing Paradise-a a 27.

0: Félix Jenő barátom is Sushi a Walk With Me-vel a 25. 38-ról érkezett meg, úgyhogy szépen felsétált. David Guetta és a One Republic I Don't Wanna Wait-je pedig a 26. Na kérem, Orsi, esetleg valami jó dal a múltból?
1: Visszapillantó.
2: 1994. augusztus 14-én született Miles Kellogg, a Blossoms billentyűse és vokalistája. Az angol indie pop-rock zenekar 2013-ban alakult, első nagy sikereiket pedig a Charlemagne című dallal érték el, amely 2015-ben jelent meg debütáló albumuk előfutáraként. Bár Magyarországon nem lett listavezető, a rajongók egyik nagy kedvence lett. Jöjjön most a Blossoms és a Charlemagne.

0: Blossoms-t hallottuk, köszönjük szépen Orsi jóvoltából. Érkezik a hétsztárja, James Morrison. Stevie Wonder, Otis Redding és Al Green volt rá nagy hatással, egy pubban muzsikált heti rendszerességgel.
1: Mikor?
0: 2006-ban jelent meg első kislemeze, a You Give Me Something, de jó az a dal.
1: Aha.
0: Amivel rögtön berobbant a zenei világ piacára, és nem volt ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó dal. Bemutatkozó albuma nagy siker volt, nincs rajta egyetlen rossz dal sem. Ezt a kritikát írta róla a kretén magad, nem a The Sun. 2006-ban meghívták a V-Festre fellépni, egy kisebb sátorba tették, többen voltak rá kíváncsiak és nem fértek be.
1: Előfordul.
0: Ezt megvágta a V-Fest szervezője, és adtak neki 15 percet a nagy színpadon a fő fellépő előtt. Ezek milyen jó sztorik, nem?
2: De királyság!
0: Hogy vannak még emberek, akik figyelnek ilyenekre, hogy figyelj már, itt ez a kis csávó, nem férnek be, aztán rakjuk már fel a nagy színpadra, mit csinál, nézzük már meg. Megnézték, és egy évvel később, 2007-ben ő volt a nagy színpad fő fellépője.
3: Erre varjál gombot.
0: Nem árt odafigyelni arra, amit csinál az ember.
4: Ugyan már.
0: Igen. Jó, ez a rádiózással is így van, tehát oké, de ne azt csinál, amit én, hanem amit mondok.
1: Hogy érted ezt?
0: Meg van ez a Jupiter, meg a kis haver.
1: Mi van?
0: Nem. Jupiter, meg a kisegér. Nem. Kis jupi, amit szabad, nem szabad. Kisökör, ezt a szót kerestem. Közben már megtaláltam Teddy Swims-et, meg a Dort a 24-en.

0: Jennifer Lopez és David Guetta Save Me Tonight-ja a 22. Lady Gaga és a Dead Test pedig maradt a 23. Igen, hőség van, úgyhogy nem minden jön gördülékenyen. Kivéve Orsit, mert ő például megint itt van.
1: Visszapillantó.
2: Pontosan 18 évvel ezelőtt Katy Perry vezette a brit kislemezlistát az I Kissed the Girl című slágerével. A dal nem csak az Egyesült Királyságban, hanem még közel 20 országban is az első helyig jutott, és végleg világsztárrá tette az amerikai énekesnőt. Irány 2008, következik Katy Perry és az I Kissed the Girl.

0: Katy Perry és az I Kiss the Girl, köszönjük szépen, folytatjuk az Opel Wallis slágerlistát, és tényleg újra a mexikói és brazil sorozatok kedvelőinek Kim Kardashian és Lewis Hamilton kapcsolatáról szeretnénk nektek újdonságot elárulni. Új szintre lépett a kapcsolatuk.
1: Na és akkor mi van?
0: A Forma 1-es világbajnok, nem a Kim Kardashian, tehát ő a Lewis Hamilton, Instagram válogatásában rögtön három fotón is feltünteti Kimet.
2: Már csak ez hiányzott.
0: Az egyik képen együtt kocognak.
2: Ne!
0: A másikon Hamilton fotózza le a Kardashian lányt.
2: Folytasd!
0: A harmadik pedig egy közös, elegáns pillanatot örökít meg. Azt nem tudom, mi lehet, meg se néztem, de mindegy. Nézzétek meg, mi az az elegáns pillanat.
2: Egy pillanat.
0: Kicsit elgondolkodtam, hogy milyen elegáns pillanatok voltak az életemben, de most hirtelen sem jut eszembe.
2: De ez most mellékes.
0: Ők már több mint 10 éve ismerik egymást, de a romantikus kapcsolat az idén elején kezdődött, hát nézegették egymást, nézegették. Vagy az volt az, hogy ugye a Kim Kardashian ment a Lewis Hamilton után, csak őt nem olyan könnyű úton érni. Aztán februárban együtt jelentek meg a Super Bowl-on, júniusban pedig a közösségi médiában is hivatalossá tették a szerelmüket. Ezt a hülyeséget, hogy hivatalossá tették a szerelmüket, édes jó Istenem. Úgy tűnik mostanra már nem titok, hogy együtt vannak, nem is akarják rejtegetni, úgyhogy szívből gratulálunk. Én tényleg csak szívből remélem, hogy a hálószobában nem csak az időmérőkön szerepel jól Louise.
1: Tiltakozom!
0: Ne tessék méregetni, kérem. Szigala, Jakom, Neil Young, Kidron, Riptide, a 4 hét javított, és a 21.

0: Szigala Vigala és a Riptide a 24. helyen. Nos, félpályánál járunk, hamarosan folytatjuk az Opelval is legelistát, de előtte természetesen egy kis hírek, közlekedés, időjárás, mi egymás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük.
4: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sportarénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
5: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
6: Kezd a vásárlást az Arsuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
5: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
7: Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó, közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. Műcsarnok, Budapest, Hősök tere.
8: Idén augusztusban cserélje a városi nyüzsgést a világörökség nyugalmára. Töltse az augusztus 20-ai hosszú hétvégét a 10 éves Castellum Hotel Hollókőben. Kényeztető wellness élmények, változatos műsorok, palóc gasztronómiai különlegességek várják Önt és családját. Kapcsolódjon ki ott, ahol a hagyomány és a prémium kényelem találkozik. Foglalja le szobáját még ma a hotelhollókő.hu oldalon. Castellum Hotel Hollókő. Élménnyé tesszük a pihenést.
9: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
10: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
11: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
12: Van megoldás!
11: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
12: www.hotelnautis.hu.
13: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
14: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
2: A reklám után...
1: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Két alkalommal kötelező lesz a szifilisz szűrés a várandóság alatt. Vitézi Dávid szerint felül kell vizsgálni az autópálya koncesziók rendszerét. Az RKL színházban is látható lesz a Wikid. Köszöntöm Önöket, Ortuszék Dóra vagyok. A kormány döntése értelmében a várandóság alatt két alkalommal az első és a második trimeszterben kötelező lesz a szifilis szűrés. Szondi Vanda kormány szóvivő budapesti sajtótájékoztatón elmondta, ha magas a fertőzési kockázat vagy a nő nem vett részt várandós gondozáson, akkor a szüléskor gyors tesztet kell alkalmazni, és annak eredményéről az újszülöttet ellátó orvost haladéktalanul tájékoztatni kell. Pozitív eredmény esetén az anya megfelelő kezeléséről is gondoskodni kell. A szabályozása már folyamatban lévő gondozásokra is vonatkozik. A kabinet szerint az időben történő felismerés lehetővé teszi a kezelés korábbi megkezdését, csökkenti a magzat fertőzésének kockázatát és mérsékli a vele született szifiliszes esetek számát. A teljes autópálya koncesszió felülvizsgálatának fontosságát hangsúlyozta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Példaként az M6-os Dunaújváros és az Érditető közötti szakaszát említette, amelynek üzemeltetését a 22 éves koncesszió lejárta után további 11 évre Mészáros Lőric és Szíj László érdekeltségének adták volna egy olyan eljárásban, amely szerinte nem felelt meg a közpénzekkel való gazdálkodás alapvető szabályainak. A tárcavezetők közölte, az új cég háromszoros áron 149 milliárd forintért végezte volna a feladatot, míg a régi konceszorral és a Magyar Közúttal folyó tárgyalások során a kormány az eredeti ár alá tudott menni. Emellett arról is beszélt, hogy lezárult az M6-os autópálya koncesziós szerződése is, amely miatt feljelentést tettek Lázár János korábbi miniszter által aláírt szerződés miatt. Júliusban nagyszabású ellenőrzést tartott a budapesti rendőrfőkapitányság és a BKK, az 1-es, az 1A, a 4-es és a 6-os villamosokon, valamint az 1-es és a 2-es metrón és azok megállóiban. Az akció során 212 embert igazoltattak, egy körözött szemét elfogtak, 6 embert előállítottak. A rendőrök a jogosulatlan buszsáv használatot is ellenőrizték, 75 helyszíni bírságot szabtak ki, a taxisok vizsgálatokor pedig 12 szabálytalanságot tártak fel. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. Hétvégén a pollen koncentráció helyenként már a magas szintet is elérheti, olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ napi jelentésében. A központ hozzátette, hogy hétfőn a megerősödő szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel. A csalánfélék, a kenderfélék és az üröm pollen koncentrációja országos szinten a közepes tartományban alakul. A lágyszárúak közül alacsony koncentrációban jelen vannak még a levegőben. A bázsitfű, az fű, a lórom és a libatup félék pollen szemei, a fás száró allergének közül pedig a hárs. A szegedi világpremiérrel egy időben kiderült, hogy a világsikerű Wicked a következő évadban az Erkel Színházban is látható lesz. A musical magyar előadási jogai hosszú szakmai egyeztetés után kerültek a Fővárosi Színházhoz, amit Szent Tavajk rendező valódi mérföldkőnek nevezett. A darab az Óz előzmény történeteként új megvilágításba helyezi a jól ismert világot. A budapesti produkcióban Stefani Schlesser, Veres Mónika Nika, Tóth Angelika, Vencli Zóra, Koltai Nagy Balázs, Verép Tamás, Udvaros Dorottya, Nára Jerika, Hevér Gábor, Feke Pál, Pásztor Virág, Csobot Adél, Csonk András, Szabó P. Szilveszter, Puskás Péter, Braga Nikita és Bertalan Dorka lép színpadra, Totó szerepét pedig Vuki és Chips formája. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották. Szombaton döntően felhőtlen igazi nyári idő vár ránk, csak itt-ott lesz néhol felhős az ég, csapadék továbbra sem lesz. Délutánra 30-35 fokig melegszik majd a levegő. Vasárnap is derült napos időre készülhetünk, estétől a határ közelében néhol zápor zivatar már kialakulhat. Délután 30-37 fokot mérhetünk majd. Hétfőn nyugat felől aztán erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan zápor zivatar már előfordulhat. Délután 27-36 fok között alakul majd a hőmérséklet. Az M0-es autó déli szektorában az M5-ös autópálya felé vezető oldalon három személy autót között össze a 13-as kilométernél. Ugyan már forgalmi akadályt nem jelentenek, a Hárosi Dunahíd előtt így is több mint 2 kilométeres torlódásra készüljenek. Szakaszos torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán is, Tata és Biatorvágy között. Török Bálint és Martonvásár között, illetve a Székesfehérvári szakaszon lelassultak a járművek, az M7-es autópályán a Balaton irányába ugyanis elindult a nyaralni készülők első hulláma. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Szélkámán tér környékén, a Rákóczi úton, a Fiumai úton az Orci tér felé, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak 2 sáv járható, telítettek a sávok a Gyáli úttól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió összesítés alapján. Elérkeztünk a top 20-hoz. Orsi a múltbolozdalokat, a hét sztárja pedig a szülinapos Jim Morrison.
12: Nem.
0: Jó, tudom, James Morrison. De a Jamesnek nem lehet mondjuk a Jim a becézése?
12: Nem.
0: Jó, és ha megfizetik?
16: Sajnos nem.
0: Sem. Jó, folytatjuk az Opel-val is slágerlistát. Egy hírem behozta a kameráját, nem szemüvegben van, a 20. helyen.

0: Sheeran, és az azt hiszem a 18. na Ed Sheeran is duplázott akkor ma. Fastboy a Good Life-ol pedig szólóban van. Hát gyerekek, ez a Fastboy, ez egyedül ácsorog itt mindig. 19-en most jelen pillanatban. Orsi jön és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 56 éves lett Varga Feri, akit az országon Megasztár harmadik évadában ismert meg. A tehetségkutató nem csak a karrierjét változtatta meg, hanem a magánéletét is, hiszen itt ismerte meg Balási Bettit, aki később a felesége lett. A házaspár 2007-ben mondta ki a boldogító igent, azóta pedig a hazai zenei élet egyik legismertebb művészpárja. Most közösen énekelnek, Balási Bett és Varga Feri következik. Egy bolond százat csinál.

0: bolond század csinál, Balási Betty, Varga Feri pedig mindannyiunkat meg bolondított itt az elmúlt percekben. Köszönjük szépen! Közben érkezik a hétsztárja, a Jim Morrison.
1: Ne!
0: Jó, James Morrison! Én nekem Jim, jó? Mi közelibe vagyunk. Dolgozott Jason Mraz-zal, Nelly Furtado-val, Ryan Tedderrel, Jesse J-jel, Joe Stone-nal, dolgozott Demi Lovato-val, és szerintem egy akkusfúróval is dolgozott már életében, mert hogy legutóbbi albumát, a hatodikat tavaly októberben barkácsolta össze, éppen 20 éve jelent meg az első, úgyhogy 20 évet osztottunk le 6-tal, hát most akkor számoljátok ki, hogy hány évente jön elő valamivel. Segítek több, mint 3. Ebből az apropóból egyébként éppen turnén van, tehát aktív a srác. Shakira és Burna Boy pedig annyira aktívak, hogy új daluk is van, legalábbis itt a slágerlistán új. Aztán, hogy a Die Die mikor jelent meg, ó, ez az Ulma Mónikás, írtam a bátyámnak egy dalt, azt mondom.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szombaton folytatódik a napos igazi nyári idő, a gomoly felhők csak díszletként jelennek meg az égen, csapadék továbbra sem várható. A szél sok felé lesz élénk, de reggel még felfrissülést hoz, 8 és 19 fok között alakulnak a minimumok. Napközben szombaton visszatér a kánikula, 30-35 fokig melegszik majd a levegő, vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, eső most sem várható, hajnalban 12-22, délután pedig 33-37 fokot mérhetünk majd. A második kerületben a Budakeszi úton a város határ közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad, jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A negyedik kerületben a Fóti úton a Váci út felé az Zombori utca után, és a 15. kerületben a Nyírpalota úton befelé az Apolló utcánál kell útszűkületen áthajtani, mert csatornát javítanak. Javítják a gázvezetéket a Kőbányai úton a Pongrác útnál befelé, így lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3 a pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában. Hétvégén napközben szakaszos sávlezárásra kell majd számítani a Ferenc körút és a Haller utca között. Útszűkületre kell készülni szombattól a 14. kerületben a Mogyoródi úton, a Jemei utcánál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik az Opel Wallis slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. 15.

0: A Lady Gaga és az Abrakadabra a 15. Kató néni és János bácsi Turn the Lights afja pedig a 16. Orsi érkezik, aki mindig az első. Ha valami múltbélit kell nekünk előhozni, most nem haragszom rá, mert hogy egy nagy kedvencem jön.
1: Visszapillantó.
2: 33 évvel ezelőtt Freddie Mercury vezette a brit kislemezlistát a Living on My Own remix változatával. Az eredeti dal még 1985-ben jelent meg a Mr. Bad Guy című szólóalbumán, akkor azonban nem aratott kiemelkedő siker. A történet csak évekkel később Freddie halála után fordult meg, a remix óriási sláger lett, több országban is listavezetővé vált, és máig az egyik legismertebb szóló dalaként tartják számon. Jöjjön most Freddie Mercury, szól a Living on My Own.

0: Mercury és a Living on My Own. Hát nem az egyik legjobb dala, de az a helyzet, hogy Freddynek még a rossz dalokat is meg tudom bocsájtani. Mert azok sem úgy rosszak, mint általában a rossz dalok, hanem olyan Freddy sem rosszak.
1: Értem.
0: Tehát mindig felmerül bennem a gyanú, hogy lehet, hogy én nem értek valamit. Más daloknál, ha más csinál rosszat, ott nem merül fenn bennem. Ott nagyon magabiztosan tudom, hogy az tényleg itt azért elgondolkozom rajta. Ez itt a Hivatalos Magyar Slágerlista a Kereskedelmi Rádiók összesítés alapján. A hét sztárja Jim Morrison.
2: Nem is!
0: Helyett James, de a Morrison stimmel. Felesége Jill Catchpole volt, hát 2024-ben elhunyt öngyilkos, tehát önkezével vetett véget az életének. Ekkor már külön éltek, de ez akkor is rettenetesen szomorú.
1: Igen.
0: Két kislányok született, Alice 2008-ban, Ava Rose pedig 2018-ban jött a világra, tehát van 10 év a két lány között, és 24-ben 6 éves volt a kicsi, tehát amikor az anyu kilépett az élők sorából. Ez áj, de szomorú ez tényleg. Nem tudom, mi van mögötte, meg nem néztem utána, de nem is érdekel, mert nem mindegy, hogy mitől volt így, akkor is szomorú. Egyébként James Morrison pedig nem egy bulvárhős, de mondtuk kemény gyerekkor, egy ilyen módon elvesztett feleség, tök mindegy, hogy már nem éltek együtt akkor is. Nem drogozik, nem piál, nem szerepel a bulvárban, teszi a dolgát, zenél, meg hát neveli a gyerekeket. Tavaly óta új párja van, Marielle Jonas, utazási influencer. Én csak remélem, hogy a Jonas nem a keresztneve.
1: Miért?
0: Mert akkor a gyerekeknek tényleg egy elég fura új anyukát kellett megszokni.
1: Hogy érted ezt?
0: Reggel borotválkozik.
1: És ha igen.
0: És nem a lábát.
1: Nyugalom, fiúk, üljetek vissza.
0: De nem, nyugi, a Jonas a vezetéknév, úgyhogy, nincs itt semmi látnivaló. Cameron és a Be Mine a 14.

0: Jackson, Sarah Michelle Miller, Don't Leave Kylie a 12. Lloyd Gatlakia pedig a 13. Orsi pedig jön, és hoz valamit, ha már a Jónás itt feltűnt nekünk vezeték és keresztnevekként, mint az új szerelme James Morrisonnak, egy másik Jónástól is hoz nekünk valamit.
1: Visszapillantó.
2: 37. születésnapját ünnepli Joe Jonas, amerikai énekes, színész és dalszerző. Testvéreivel 2005-ben alapították meg a Jonas Brothers-t, amely az elmúlt két évtized egyik legsikeresebb popcsapatává nőtte ki magát. A trió több millió lemezt adott el világszerte, a Sucker pedig a nagy visszatérésük egyik legnagyobb slágere lett. Következik a Jonas Brothers és a Sucker.

0: Jonas Brothers és a Sucker. Köszönjük szépen. Rég dumáltunk Angelina Jolie-ról, feltűnt nektek? Na, hát mert vele nincsen semmi. Na de a bátyjával.
1: Új híre?
0: James Heavennel. 53 évesen nyilvánosan beszélt először arról, hogy a férfiakhoz vonzódik, de ez kit érdekel, hogy kihez vonzódik az Angelina Jolie bátyja. Istenem. A bátyjának a legjobb barátja az például kihez vonzódik, nagyon érdekelne, nem? Egy élő videóban mesélte el, hogy már kisfiúként tudta magáról, hogy mi újság, ekkor még sem bizonytalanságot, sem szégyent nem érzett. Később azonban úgy érezte, hogy bizonyos dolgokat el kell rejteni, hogy a környezetében élő fiúk ezt elfogadják, mármint hogy őt elfogadják.
1: Persze, persze.
0: A vallomás közben mellette volt ex-felesége, Romy Imbelli is, akivel 2 év házasság után idén márciusban döntöttek a válás mellett.
1: Felőle.
0: Romy később nyilvánosan is támogatásáról biztosította a Heavent, és azt írta, hogy továbbra is családtagként és legjobb barátjaként szereti őt.
1: Valóban?
0: Hát, Soma Mama Gése elmesélte, milyen az, amikor kiderül valakiről, akivel te szerelmi kapcsolatban éltél, hogy egyébként ő meleg, és ez vele többször is előfordult, ő nem volt annyira boldog emiatt, és meg tudom érteni, félre ne értsetek, abszolút vele tudok érezni, úgyhogy ez egy nagyon nagy emberi dolog, amit itt Romy kihozott magából, vagy egy nagyon szép emberi gesztus, de valójában nehezen tudom elképzelni, hogy az ember ilyenkor nem gondol arra, hogy valamit én itt...
1: Legyen óvatos.
0: Nagyon benéztem. Akkor ezért mert mindig szex közben a híradó. Nézte közben a Szellő Pistit.
1: Befejezte?
0: Na mindegy, én kérek elnézést az érintettektől, de hát, hogy Na, értitek. Ray Dalton és a Blood Running a 11. Jó, nyugodtan tiltakozzál, tessék. Kérlek, hogy tiltakozzál.
2: Tiltakozom.
0: Köszönöm. Jó van, Ray Dalton. Ráncsuk fel a zuhanógép orrát.

0: Reid Alton és a Blood Running a 11. Köszönjük szépen, időjárás, közlekedés, és már csak a legjobbak vannak hátra. A top 10! Ezzel folytatjuk majd az Opelval is legelistát, de természetesen csak a hírek, időjárás, közlekedés után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Változatlanul kifogástalan a budapesti ivóvíz minősége a fővárosi vízművek szerint. Megérkezett Magyarországra az új Intercity flotta első darabja. Mobil MR készülék segíti az ellátást a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Duna alacsony vízállása számos kihívást jelent a víztermelésben, de a budapesti ivóvíz minőségét nem befolyásolja, az továbbra is kifogástalan, közölte a fővárosi vízművek. A szakemberek folyamatosan ellenőrzik a kitermelt és a hálózatba juttatott víz minőségét, amelyet a parti szűrés természetes folyamata, a szükséges vízkezelési technológiák és a rendszeres vizsgálatok garantálnak. A vállalat hangsúlyozza, hogy a rendkívüli hidrológiai helyzet nagyobb figyelmet és erőfeszítést igényel, ezért kulcsfontosságú a felelős mértékletes vízhasználat. Azt írták, hogy a nagy vízigényű, nem alapvető felhasználások mérséklésével mindenki hozzájárulhat a hosszú távú fenntartható vízgazdálkodáshoz. Először lép be Magyarországra a Gyesevu Intercity motorvonata, amelyből 11 a Budapest-Győr-Szombathely-Sopron-IC vonatokon áll majd forgalomba jövőre, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a lengyel Stadler-gyárban készült első darabok úton vannak a tesztpályára Romániába. Ha ott minden sikerül, még a magyar pályákon is számos teszt áll előttük, mire utasforgalomba állnak. Az új Gyesevu Intercity motorvonatok kocsiszekrénye Szolnokon készült, a végső összeszerelés Lengyelországban a Stadler üzemében zajlik. Összesen 11-5 részes IC motorvonat készül, hogy a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron flottát teljesen lecserélhessék 2028-ra. Mobil MR-egység érkezett az Országos Kórházi Főigazgatóság közreműködésével a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Hetényi Géza kórházba. Miután a telepített MR készülék és annak hűtőrendszer az elmúlt hónapokban többször meghibásodott, átmeneti üzemszüneteket okozva. A leállások miatt jelentősen nőtt a vizsgálatra váró betegek száma és hosszabb lett az előjegyzési lista. A mobil MR a telepített berendezést kiegészítve működik, így számottevően nő az elvégezhető vizsgálatok száma és csökken a várakozási idő. A diagnosztikai központ munkatársai a nyári szabadságolások idején is többletműszakokat vállaltak. A páciensek a megszokott recepcióra jelentkezhetnek, ahonnan egy részük a kórház udvarán, a C épület mögött elhelyezett mobil egységhez kerül átirányításra, jól jelzett útvonalon. Már szombattól forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt. A lezárások egészen augusztus 25-ig tartanak, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Szombaton részlegesen lezárják a Műegyetem rakpartot, valamint a pesti és budai alsó rakpart több szakaszát, a várban pedig a Szentháromság utca és a Tárnok utca egy részét. Vasárnap reggel 6 órakor lezárják a Lánchidat a gépjármű forgalom elől, 7 órakor pedig a járdákat is egészen augusztus 21-ig. Délig. Este a Margit híd egy sávját és járdáit zárják le. Jövő kedden a Zoltán, a Nádor és az Akadémia utcák egy szakasza, valamint a Műegyetem rakpart kerül sorra, szerdán pedig a Várkert rakpart teljes hossza. Augusztus 20-án pedig a Szent István tér és a teljes Margit híd lesz lezárva, este pedig az Erzsébet hídon sem lehet majd áthajtani. Tűzoltók mentettek ki egy kiskutyát egy 15-20 méter mély vizes betoncsőből Tiszavárkonyban. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleménye szerint a kutyus gazdia ilyetten hívta fel a segélyhívót, a szolnoki hivatásos tűzoltók pedig az éjszaka közepén indultak az app segítségére. A mentés körülbelül egy órán keresztül tartott, Zsebinek pedig nem esett baja, csak némi szárításra volt szükség. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották. Szombaton döntően felhőtlen, igazi nyári idő vár ránk, csak itt-ott lesz néhol felhős az ég, csapadék továbbra sem lesz. Délutánra 30-35 fokig melegszik majd a levegő. Vasárnap is derült napos időre készülhetünk, estétől a határ közelében néhol záporzivatar már kialakulhat. Délután 30-37 fokot mérhetünk majd. Hétfőn nyugat felől aztán erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporzivatar már előfordulhat. Délután 27-36 fok között alakul majd a hőmérséklet. Szombaton 8 órától várhatóan délután 2 óráig nem működnek majd a jelzőlámpák, és időszakos korlátozásra is számítani kell majd a 13. kerületben a Béke utcában, a Fiastyúk utcánál. Sávlezárásra készüljenek szombattól napközben a Fogarasi út, Kerepesi út, Alberti Saúd csomópontban, a Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton kifelé, valamint az Alberti Sai úton a Kerepesi út előtt. Útszűkületre kell készülni szombattól a 14. kerületben a Magyaródi úton, a Jelmei utcánál, szintén elektromos közműépítés miatt. Hétvégén az Erzsébet királyi útján befelé a Róna utca és az Uzsoki utca között a forgalmat a parkolósávba terelik, elektromos közműjavítás miatt. A Budaörsi úton befelé buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében. Vasárnaptól szerda hajnalig éjszakánként a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, ami a Szélkámán tér felé a Margit-sziget Margit híd megállóban nem áll meg.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió összesítés alapján. Jön a top 10. A hétszerre James Morrison, így a végére megtanultam, hogy nem a Jim.
3: Ügyes!
0: Vagy igen? Melyik? A James, ugye?
3: Igen.
0: Az a jó. Oké, folytatjuk az Opel Valli slágerlistát Tóth Abigaillel és Sugar Daddyvel. Ők nem egy páros, hanem az egyik a dalcím volt, hogy melyik, nem árulom el, csak annyit, hogy a 10.

0: Sam Felt és Rosalind Hot Like Mine a 8. helyen, Hippaton az Out of My Head-del a 9. Orsi pedig jön, és még az utolsó órában is előcibál néhány múltbéli dalt.
1: Visszapillantó.
2: 50 éves lett Emilio, aki nem csak kiváló énekes, hanem remek dobos is. A zene szeretete egészen fiatalon ragadta magával. Mindössze 13 éves volt, amikor egy családi történetnek köszönhetően beleszeretett a dobolásba. Szülei hamar megvették neki első dobfelszerelését, néhány hónappal később pedig már saját zenekarával állt színpadra. 2019-ben Radics Gigével és Dr. Béressel közösen újra gondolta a Ne nézz vissza rám című slágert. Ez következik most.

0: Millió, Radics Gigi, Dr. Béres, Ne nézz vissza rám 2019-ből. Köszönjük szépen, az 7 éve történt, drága barátaim.
1: Így van.
0: Na úgy ne nézzünk vissza. Istenem, már általános iskolába jár, aki akkor született. És másodikos. Na mindegy, köszönjük Orsinak, ez itt az Open Valley Slágerlista, ahol a 7 sztárja James Morrison. Néhány infó még róla, aztán befejezem róla az értekezést. Ahogy említettem, nem egy bulvár alkat, voltak gyerekkori tragédiák az életében, voltak jelenlegi tragédiák. Közösségi oldalain leginkább zenés videók találhatók, ahol gitáron játszik és énekel, milyen fura egy zenésztől tényleg, hogy nem főz, nem régi autókat mutat be, vagy politikai expozéi vannak, hanem gitározik és énekel.
2: Na, igen.
0: Védi a magánéletét és a családját, jól teszi, de hát ezzel nem fog sokra menni a mai világban.
2: Aha.
0: Támogatja a fiatal tehetségeket egy-egy megosztással, közös fotóval. A művészet minden területén, tehát nem csak énekesek mellett jelenik meg így támogatólag, hanem grafikusok, festők és könyvírók munkáit is szokta osztogatni.
3: De királyság!
0: Hát ez egy szimpatikus arc! Hölgyeim és uraim, hát ha valaki ezt szeretnék hasonlítani mondjuk ilyen social médiásan, akkor az ő.
3: Engem meggyőzött.
0: Hát ennyi volt James Morrisonnak, köszönjük, búcsúztunk, Martin Garrix és a Butterflies átveszi a terepet és a szerepet.

0: Taylor Swift az ötödik a Fade Off a filiával, és a hatodik is az Apple Light-tal. Úgyhogy Taylor Swift itt meghasadt tudatilag a hatodik és az ötödik hely között. Na de Orsi jön, és hoz valami kegyetlen jó dal.
1: Visszapillantó.
2: 29 évvel ezelőtt Will Smith 4 hétre elfoglalta a brit kislemezlista első helyét a Man in Black című dallal. A film főcímdal a világszerte hatalmas siker lett, sőt, Grammy-díjat is hozott az amerikai színésznek és rappernek. Most újra felcsendül a 90-es évek egyik ikonikus mozislágere, Will Smith, Man in Black.

0: Egyetem színművészeti hallgatója, és az évfolyam társaival készül az előadásra. Ez olyan szép, hogy van egy ilyen kis színészházas pár, és születik egy lányuk, és ő is színész lesz, és még ügyes is. Jó, hogy utálják egymást a szülők, és nagyjából sose beszélnek, és tényleg pisztolytatlanak egymás fejéhez, de ettől még biztos jó megnézni a kislányt.
1: Miért?
0: Már akit meghívott, ugye? Mert hogy nemrég hivatalosan megváltoztatta a nevét, és elhagyta a Cruise vezetéknevet. Az apjával állítólag több mint egy évtizede nincs kapcsolata, annak ellenére, hogy Tom Cruise 18 éves koráig jelentős összeggel támogatta anyagilag. Ebből is lehet látni, a gyermeki szeretetet nem lehet pénzzel megvenni. Bár én nem ezt tapasztalom itthon. Mert hogy ők próbálkoznak. Én már nem. Mindegy, a színész korábban maga is elismerte, hogy a válás után hosszú időszakok teltek el úgy, hogy nem látta Surit, és most sem valószínű, hogy ott lesz a lánya színészi debütálásán. Na ez itt a baj, Tom!
1: Ez lényeges.
0: Ez itt a baj! Mert anyukától el lehet válni, édes, drága Tomi barátom, de a gyerekektől nem szabad.
2: Úgy van.
0: Nem, hát ez, na, annyira. Ja, Istenem. Mindent értek, Suri, és sajnálom. Mindenesetre akkor szóljon neked itt a Sleep Tonight, aludjunk azért jól ma este, Swiss Disco a negyedik.
1: Ugye jó, mi?

0: Negyedik itt a Swiss Disco Rehab, Sam Felt és a Sleep Tonight. Ez a múlt heti listavezetőnk volt egyébként. Na most jön egy kis hatásszünet, mert hogy Orsi jön.
1: Visszapillantó.
2: 42 éves lett James Morrison, brit énekes dalszerző, aki 2006-ban robbant be a nemzetközi zenei életbe különleges, rekettes hangjával. Már gyerekként a zene töltötte ki a mindennapjait, tínédzserként pedig utcazenészként is fellépett, mielőtt meghódította volna a világot. Most egyik legismertebb felvétele következik, amelyben Nelly Furtadóval énekel duettet. Jön a Broken Strings a Sláger FM-en.

0: James Morrison és Nelly Furtado Broken Strings-ét hallottuk, és James Morrisonnal foglalkoztunk egész adásunkban. Egy elég szimpatikus srác. Ja. Nagyon nem tudok róla mit mondani, csak az, hogy szimpatikus, mert hogy konkrétan a bulvárral nem csinál semmit, úgyhogy ja. Ezért unalmas az, hogyha valaki nem csinál semmit.
1: Hát nekem is egyből ez jutott eszembe!
0: Szóval meg tudom érteni a bulvár magazinokat, tényleg meg tudom érteni, de valahogy mégiscsak nem az a jó világ, ahol egy énekes énekel, egy hülye meg hülyeskedik. És akkor ezt így nem keverjük össze. Na mindegy, top 3 van hátra, lássuk, kik jutottak a top 10-be, de lecsúsztak a dobogóról, már mondom is a neveket! Tóth Abigail és a Sugar Daddy a 10. Hippaton a 9. az Out of My Head-del. Sam Felt és a Heart Like Mine a 8. Hetedik a héten Martin Garrix, Matisse, Szatko, Barb és a Butterflies az egyik ebből a dalcím volt. Taylor Swift van a 6. is, és az 5. is először jöjjön az Otto Light. Az Otto Light után szintén Taylor Swift és a Fade of a Philia az 5. Nemrég hallottuk a Switch Disco-tól a Sleep Tonight-ot, mint 4. Bronzérem pedig a héten Bibi Rexha és a Faithless-é, ez a New Religion.

0: Nyolcadik hely, utána Bibi Rixa és a Faithless-é volt, és a New Religion-é. Egy visszavonulás.
1: Gyerünk.
0: Ariana Grande bejelentette, hogy az Eternal Sunshine turné után visszavonul. Ah, de csak egy időre, nyugi, nyugi, csak egy időre.
2: Megijesztett.
0: Az elmúlt években rengeteg kritika érte a drasztikus fogyása miatt. Ő hangsúlyozta, hogy az a korábbi teste, amelyet sokan egészségesnek gondoltak, valójában élete egyik legegészségtelenebb időszakához tartozott. A turné alatt ismét felerősödtek az aggodalmak, mert sokan úgy látták, hogy jóval visszafogottabban és gyengébben mozog, mint korábban. Közben a magánéletében is nehéz időszakon ment keresztül. Júniusban kiderült, hogy véget ért a kapcsolata Eden Slaterrel, legyen is ő párki. Ariana már korábban úgy fogalmazott, hogy ez a turné egy utolsó nagy buli lesz, amely után hosszabb ideig nem akar majd színpadra lépni. Ó, Istenem, ahányan már megígérték, hogy visszavonulnak, azt mégse, tehát simán lehet, hogy Ariana Grande előbb-utóbb magára talál, de egyébként ez közös érdekünk, nem? Tehát nem mondja azt, hogy örökké menjen, kicsit szedje össze magát, egyen, ígyon, a többit ne is elemezgessük, és aztán, hogyha van kedve, akkor jöjjön, mi várjuk.
1: Hát persze.
3: Legyen csodálatos az élete. Wonderful Life 25.
0: A Hurts és a Purple Disco Machine az ezüst.

0: Girls és a Purple Disco Machine Wonderful Life-ja után, ami a második helyet tudja a magáénak, egy kis Ben Affleck információ.
1: Jó!
0: $1 millió, vagyis olyan 320 millió forintot nyert amerikai Legyen ön is milliómos játékon.
2: Annyi pénz az, sajnos kell is.
0: Volt egy külön kiadás, ahol hírességeket faggattak, és ilyen okos gyerek volt. Az Oscar-díjas színész a Jeopardy korábbi bajnokával, Jamie Dinggel alkotott egy párost, Jimmy Kimmel kérdéseire pedig egészen a fődig meneteltek.
1: Ügyes!
0: Az utolsó kérdésnél azt kellett kitalálniuk, hogy melyik név nem szerepelt soha az amerikai elnök által megkegyelmezett hálaadási pulykák között.
1: Választ vár tőle.
0: Ugye van ez a hülyeség, hogy minden hálaadási pulykának minden évben egynek megkegyelmeznek. A telefonos segítség nem hozott eredményt, ők azonban végül helyesen a spagetti és a meatball választ jelölték meg. Affleck teljes $1 millió nyereményt az általa alapított Eastern Congo non-profit szervezetnek ajánlotta fel.
3: Mit szólsz hozzá?
0: Mi a nagy boldogság nyerni, azt egyből odaadott. Jó mondjuk a saját cégednek, vagy a saját non-profit szervezetednek, úgyhogy azért ez egyre kevésbé fájdalmas, mindesetre gratulálunk Bennek, és higgye el, hogy bármit is csinál az Eastern Congo ezzel a pénzzel, biztos, hogy hasznosabban költi majd el, mint ő, amikor az újabb karikagyűrűt megvette J-Lo-nak.
1: Igaz.
0: De tényleg, ha az Eastern Congo vízben oldódó spagetti tangákat vesz afrikai éhezőknek, még az is jobb ötlet, mint amit ő csinált ekkora összegekkel. Na ennyi volt már az Opel Wallis lágerlista, srácok, mondjatok valami biztatót még itt a melegre és a nyára vonatkozóan.
1: Aki csárral dobálnak meg, az mocskos lesz.
0: Köszi szépen! Alex Kenji és a Bambolé a bronzot aranyra cserélte. Ennyi volt már az Opel Wallis lágerlista, hát ezt még hallgassátok meg, aztán majd legközelebb találkozunk. Szevasztok!

0: Ez volt az Opel Valli slágerlista. Kovács Áron és Kisó a legnagyobb slágerekkel. Jövő hét pénteken visszatér.
1: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallist keresse. www.opelvallis.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kelünk.
3: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
3: Velem, Mautner Zsófival.
1: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
1: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Idén augusztusban cserélj a városi nyüzsgést a világörökség nyugalmára. Töltse az augusztus 20-ai hosszú hétvégét a 10 éves Castellum Hotel Hollókőben. Kényeztető wellness élmények, változatos műsorok, palóc gasztronómiai különlegességek várják Önt és családját. Kapcsolódjon ki ott, ahol a hagyomány és a prémium kényelem találkozik. Foglalja le szobáját még ma a hotelhollókő.hu oldalon. Castellum Hotel Hollókő. Élménnyé tesszük a pihenést.
5: Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó, közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. Műcsarnok. Budapest, Hősök tere.
6: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
8: Van megoldás!
7: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, dizájn, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
8: www.hotelnautis.hu.
9: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja Önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
10: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
11: Különbséget tudtok tenni olyan videók között, ami mesterségesen van előállítva, vagy ami igazi?
10: Hát igen.
11: Ah, nehéz nekem.
10: Azért, mert például úgy tudsz megkülönböztetni egy AI videót egy normális videótól, hogy megnézed, hogy hány újjuk van, mert lehet, hogy 5 helyett 4 van, vagy 6.
12: De van olyan ember, akinek annyi van.
10: Igen, van egy 6 újjú csinális.
12: Igen.
11: Adi Endrének is, a híres költőnek is 6 újja volt.
10: Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM.
13: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Változnak az akugyárak kiemelési szabályai, több beruházás elveszíti a kiemelt státuszt. Kapitány István menesztette a Magyar Posta elnökét. Nyugdíjas önkéntesek sütöttek palacsintát a szigeten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A nagy része már elkészült annak az útnak, amelyen a teherautók a fenékküszöb építéséhez a Nodához tudják szállítani a követ Paksnál, számolt be róla Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Facebook oldalára feltöltött videóban. Hozzátette, a 40 tonnás teherautók ezen az úton tudják bevinni a köveket a vízmű építéséhez. Jelezte, nem csupán az utat és a depót készítik elő, de igyekeznek élhető munkakörülményeket teremteni a katonáknak, a többi között légkondicionált konténerrel. A miniszterelnök csütörtökön rendkívüli sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy bruttó 6 milliárd 165 millió forint költséggel fenékküszöböt építenek a Dunán, Paks és Duna-Szent Benedek között, amelyel biztosítható a paksi atomerőmű működéséhez elegendő vízszint. Magyar Péter elmondása szerint 145 000 köbméter követ fognak a Dunába beépíteni. közösen ajánlja fel szabad szállítási kapacitásait a paksi védekezési munkálatok támogatására a közúti és a vasúti árufuvarozás két piacvezető szereplője, a Waberers csoport és a Rail Cargo Hungária, közölték a vállalatok. A két cég stratégiai partnerként kész arra, hogy közúti és vasúti járműveivel, országos hálózatával és szakembereivel azonnal bekapcsolódjon a szükséges szállításokba. A felajánlás néhány órával azután érkezett, hogy a Duna Aszfalt is bejelentette két a Mohácsi Dunahíd építésénél nélkülözhető osztályt küldött Paksra. A kormány módosítja az akkugyárakkal kapcsolatos kiemelési rendeleteket. Minden akkuipari beruházás esetében, ha a gyár megsérti a környezetvédelmi szabályokat, a jogsértés megszüntetéséig, de legalább 6 hónapig nem adható ki semmilyen engedély a kiemelő rendelet alapján. A változásokat elsőként a Kettl debreceni, a Samsung Gödi és az SK Iváncsai gyáránál vezetik be, mondta Vitézi Dávid sajtótájékoztatón. A közlekedési és beruházási miniszter úgy folytatta, hogy több beruházás elveszíti a kiemelt státuszt, köztük a Balatonvilágosi Klub Aliga, a Tihanyi kastélyszálló tervezett fejlesztése, a Sukorói Fiatalokért Központ, a Margit-szigeti teniszstadion, a Soroksári és Gyáli vegyipari beruházás, a Józsefvárosi Pázmány Kampusz és a Nemzeti Cirkusz Művészeti Központ. Vitézi Dávid hangsúlyozta, véget ér az a gyakorlat, hogy az építkezésekről ne kelljen egyeztetni az önkormányzatokkal. A Vekerle program keretében új kollégiumi férőhelyeket is létesítenek, 550 millió euró érhető el a helyreállítási alapból erre a célra, mondta, összesen pedig több mint 2 milliárd eurónyi lakhatással kapcsolatos fejlesztéseket hozhatnak létre. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter visszahívta Láng Gézát a Magyar Posta ZRT igazgatóságának elnöki tisztségéből, a társaság igazgatósága pedig megszüntette a vezérigazgatói munkaviszonyát. Nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Magyar Posta tavaly mintegy 21 ezer munkavállalót foglalkoztatott. Nem mindennapi önkéntesek csatlakoztak idén a Sziget csapatához. Néhány 60 év feletti ember hónapokkal ezelőtt egy kézzel írott levélben jelezte Gerendai Károlynak, a fesztivál alapítójának, hogy szívesen vállalnának önkéntes munkát a Szigeten, de azt is hozzátették, hogy palacsintát is jól sütnek. A levelet a Kádár étteremben hagyták, a Sziget önkéntes központja pedig felvette velük a kapcsolatot. A történet csütörtökön folytatódott, amikor 3 néni és egy bácsi munkába állt, és több száz palacsintát sütött a fesztivál munkatársainak. A csapat egyébként korábban is vállalt pár önkéntes feladatokat. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger DJ.

0: Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, itt a péntek este, és indul a Sláger DJ, a Sláger FM Mix műsora. Pontosan 2 órán keresztül a lemezjátszók és a mikrofon mögött Náksi Attila, hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb dance-slágereit, úgy, ahogy szeretjük, úgy, ahogy szoktuk hallgatni, és táncolni rá. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!
1: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. Minden szombaton a lemezjátszóknál Náksi Attilával. Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

Ez itt a Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ a lemezjátszóknál, Nagysi Attila, a legnagyszerűbb táncolós muzsikákkal a 90-es évektől egészen a közelmúltig.

Rátaláljon ez a kies érzés, a megkísértés leteperjen, észrevétlen, ma nem a szégyen, csak a tombolás. Hisz bűrudat, zsongolázés, a fények izzó orgiája, vágya teljesen testet berágja, ez az őrültek háza.

Sláger DJ. Lassan véget ír az első óra, de senki ne csüggedjen, hiszen a hírek után megy tovább a Sláger DJ. A lemezjátszóknál Náksi Attila, és várok vissza mindenkit.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Változnak az akkugyárak kiemelési szabályai, több beruházás elveszíti a kiemelt státuszt. Kapitány István menesztette a Magyar Posta elnökét. Nyugdíjas önkéntesek sütöttek palacsintát a szigeten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A nagy része már elkészült annak az útnak, amelyen a teherautók a Fenék küszöb építéséhez a Nudához tudják szállítani a követ Paksnál, számolt be róla Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Facebook oldalára feltöltött videóban. Hozzátette, a 40 tonnás teherautók ezen az úton tudják bevinni a köveket a vízmű építéséhez. Jelezte, nem csupán az utat és a depót készítik elő, de igyekeznek élhető munkakörülményeket teremteni a katonáknak, a többi között légkondicionált konténerrel. A miniszterelnök csütörtökön rendkívüli sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy bruttó 6 milliárd 165 millió forint költséggel fenékküszöböt építenek a Dunán, Paks és Duna-Szent Benedek között, amelyel biztosítható a paksi atomerőmű működéséhez elegendő vízszint. Magyar Péter elmondása szerint 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni. Közösen ajánlja fel szabad szállítási kapacitásait a paksi védekezési munkálatok támogatására a közúti és a vasúti árufuvarozás két piacvezető szereplője, a Waberers csoport és a Rail Cargo Hungária közölték a vállalatok. A két cég stratégiai partnerként kész arra, hogy közúti és vasúti járműveivel, országos hálózatával és szakembereivel azonnal bekapcsolódjon a szükséges szállításokba. A felajánlás néhány órával azután érkezett, hogy a Duna Aszfalt is bejelentette, két a Mohácsi Dunahíd építésénél nélkülözhető osztályt küldött Paksra. A kormány módosítja az akkugyárakkal kapcsolatos kiemelési rendeleteket. Minden akkuipari beruházás esetében, ha a gyár megsérti a környezetvédelmi szabályokat, a jogsértés megszüntetéséig, de legalább 6 hónapig nem adható ki semmilyen engedély a kiemelő rendelet alapján. A változásokat elsőként a Kettl debreceni, a Samsung Gödi és az SK Iváncsai gyáránál vezetik be, mondta Vitézi Dávid sajtótájékoztatón. A közlekedési és beruházási miniszter úgy folytatta, hogy több beruházás elveszíti a kiemelt státuszt, köztük a Balatonvilágosi Klub Aliga, a Tihanyi Kastély szálló tervezett fejlesztése, a Sukorói Fiatalokért Központ, a Margit Szigeti Tenisztadion, a Soroksári és Gyáli Vegyipari Beruházás, a Józsefvárosi Pázmány Kampusz és a Nemzeti Cirkusz Művészeti Központ. Vitézi Dávid hangsúlyozta, véget ér az a gyakorlat, hogy az építkezésekről ne kelljen egyeztetni az önkormányzatokkal. A Vekerle program keretében új kollégiumi férőhelyeket is létesítenek, 550 millió euró érhető el a helyre állítási alapból erre a célra, mondta, összesen pedig több mint 2 milliárd eurónyi lakhatással kapcsolatos fejlesztéseket hozhatnak létre. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter visszahívta Láng Gézát a Magyar Posta ZRT igazgatóságának elnöki tisztségéből, a társaság igazgatósága pedig megszüntette a vezérigazgatói munkaviszonyát. Nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Magyar Posta tavaly mintegy 21 ezer munkavállalót foglalkoztatott. Nem mindennapi önkéntesek csatlakoztak idén a Sziget csapatához. Néhány 60 év feletti ember hónapokkal ezelőtt egy kézzel írott levélben jelezte Gerendai Károlynak, a fesztivál alapítójának, hogy szívesen vállalnának önkéntes munkát a Szigeten, de azt is hozzátették, hogy palacsintát is jól sütnek. A levelet a Kádár étteremben hagyták, a Sziget önkéntes központja pedig felvette velük a kapcsolatot. A történet csütörtökön folytatódott, amikor három néni és egy bácsi munkába állt, és több száz palacsintát sütött a fesztivál munkatársainak. A csapat egyébként korábban is vállalt már önkéntes feladatokat. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger DJ.
2: Péntek este van, és ez itt a Sláger DJ második órája a Sláger FM-en. A lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és a 90-es évektől egészen a közelmúltig pörgetem a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jó szórakozást!
0: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. Minden szombaton a lemezjátszóknál Náksi Attilával. Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

0: legnagyobb magyar slágerek csak itt a Sláger DJ-ben.
1: Náksi Attila voltam, lassan véget ér a péntek esti Sláger DJ, de senki ne menjen túl messzire, hiszen szombat este folytatjuk, 8 órától várok mindenkit, ugyanitt a Sláger FM hullámhosszán vagy a www.slagerfm.hu-n vagy az alkalmazásokban, hiszen bárhol hallgathatnak minket a világban. Nagyszerű éjszakát kívánok minden kedves hallgatónknak, és holnap, azaz szombaton várok mindenkit a Sláger DJ-vel, 8 órától.

0: egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Két alkalommal kötelező lesz a szifilisz szűrés a várandóság alatt. Vitézi Dávid szerint felül kell vizsgálni az autópálya koncesziók rendszerét. Az RKL színházban is látható lesz a Wikid. Köszöntöm Önöket, Ortuszék Dóra vagyok. A kormány döntése értelmében a várandóság alatt két alkalommal, az első és a második trimeszterben kötelező lesz a szifilisz szűrés. Szondi Vanda kormány szóvivő budapesti sajtótájékoztatón elmondta, ha magas a fertőzési kockázat vagy a nő nem vett részt várandós gondozáson, akkor a szüléskor gyors tesztet kell alkalmazni, és annak eredményéről az újszülöttet ellátó orvost haladéktalanul tájékoztatni kell. Pozitív eredmény esetén az anya megfelelő kezeléséről is gondoskodni kell. A szabályozása már folyamatban lévő gondozásokra is vonatkozik. A kabinet szerint az időben történő felismerés lehetővé teszi a kezelés korábbi megkezdését, csökkenti a magzat fertőzésének kockázatát és mérsékli a vele született szifiliszes esetek számát. A teljes autópálya koncesszió felülvizsgálatának fontosságát hangsúlyozta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Példaként az M6-os Dunaújváros és az Érditető közötti szakaszát említette, amelynek üzemeltetését a 22 éves koncesszió lejárta után további 11 évre Mészáros Lőric és Szíj László érdekeltségének adták volna egy olyan eljárásban, amely szerinte nem felelt meg a közpénzekkel való gazdálkodás alapvető szabályainak. A tárcavezető közölte, az új cég háromszoros áron 149 milliárd forintért végezte volna a feladatot, míg a régi koncesszorral és a Magyar Közúttal folyó tárgyalások során a kormány az eredeti ár alá tudott menni. Emellett arról is beszélt, hogy lezárult az M6-os autópálya koncessziós szerződése is, amely miatt feljelentést tettek Lázár János korábbi miniszter által aláírt szerződés miatt. Júliusban nagyszabású ellenőrzést tartott a budapesti rendőrfőkapitányság és a BKK, az 1-es, az 1A, a 4-es és a 6-os villamosokon, valamint az 1-es és a 2-es metrón és azok megállóiban. Az akció során 212 embert igazoltattak, egy körözött szemét elfogtak, 6 embert előállítottak. A rendőrök a jogosulatlan buszsáv használatot is ellenőrizték, 75 helyszíni bírságot szabtak ki, a taxisok vizsgálatokor pedig 12 szabálytalanságot tártak fel. Tovább erősödik a parlag fű pollen szórása. Hétvégén a pollen koncentráció helyenként már a magas szintet is elérheti, olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ napi jelentésében. A központ hozzátette, hogy hétfőn a megerősödő szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel. A csalánfélék, a kenderfélék és az üröm pollen koncentrációja országos szinten a közepes tartományban alakul. A lágyszárúak közül alacsony koncentrációban jelen vannak még a levegőben. A bázsitfű, az uti fű, a lórom és a libatup félék pollen szemei, a fás száró allergének közül pedig a hárs. A szegedi világpremiérrel egy időben kiderült, hogy a világsikerű Wikid a következő évadban az RKL színházban is látható lesz. A musical magyar előadási jogai hosszú szakmai egyeztetés után kerültek a fővárosi színházhoz, amit Szenta Vajk rendező valódi mérföldkőnek nevezett. A darab az Óz előzmény történeteként új megvilágításba helyezi a jól ismert világot. A budapesti produkcióban Stefani Schlesser, Veres Mónika Nika, Tóth Angelika, Vencli Zóra, Koltai Nagy Balázs, Verép Tamás, Udvaros Dorottya, Nára Jerika, Hevér Gábor, Feke Pál, Pásztor Virág, Csobot Adél, Csonk András, Szabó P. Szilveszter, Puskás Péter, Braga Nikita és Bertalan Dorka lép színpadra, Totó szerepét pedig Vuki és Chips formája. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változat.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is kezdünk. Róna Jorsit és Berkesi Alexet köszöntöm nagy szeretettel. Mindig örülök, amikor megtelik a stúdió. Élettel meg emberekkel természetesen. Hát annak még mindig örülök, amikor egy olyan páros érkezik, aki nem csak a magánéletben, de a szakmában is tud társa lenni a másiknak, mert ez ritka. Szerintem. Örülök nektek.
2: Köszönjük szépen a meghívást.
3: Köszönjük szépen.
1: Még sem az életben, sem az éterben nem találkoztunk, most az egyszerre megtörténik. Milyen jó ez a műsor ilyenekre is egyébként. No, hát mérföldkővel érkeztetek, és én mindig örülök annak, amikor mérföldkövek vannak az alkotás terén. Milyen a lelki állapototok most?
2: Hát amikor ilyesmiről beszélgethetünk, az mindig felemelő, mert ilyenkor eszébe jut az embernek olyan dolog is, ami már olyan megszokottá vált, vagy már olyan emlék, ami nem jön elő minden nap, és ilyenkor mindig eszünkbe jut az, hogy érdemes csinálni.
1: Mert ezek az igazi igazolások? Vagy ezért érdemes tényleg?
2: Konkrétan az, amit el fogunk mesélni, az mindenképpen, bár az az igazság, most itt én dumálok, de én most már másodhegedűs vagyok, mert azért itt...
1: Nem mertem mondani, hogy persze van egy főhős, de hát
2: igen. Tulajdonképpen az Orsi az, igen.
1: Mind a ketten azok vagytok. Szerintem az én szememben mindenképp.
3: Én is így gondolom.
1: No, beszélünk a mérföldkőről?
3: Beszéljünk.
2: Meséld el.
3: Oké. Okay. Honnan kezdjem igazából?
2: Tehát, hát az elejéről, akkor...
1: Miről
3: van itt szó.
1: Egy kuriózum ezt a hallgatóknak elmondom.
3: Jó, tehát igazából itt akkor belevágok a sűrűjébe vagy a közepébe. Tehát itt arról van szó, hogy mi kaptunk egy meghívást április 1-én. Nem vicc.
2: És nem volt vicc.
3: Nem volt vicc. Okay. Igen, április 1-én mi egy előadást tartottunk, egy zenei előadást tartottunk a Berkeley Egyetemen, Bostonban. És ott a hát világzenei előadás, illetve extrém vokál technikáról szólt ez az előadás.
2: Esetleg a hallgatóknak, akik, mert nem feltétlen kell, hogy tisztában legyenek vele, hogy mi is ez a Berkeley. A Berkeley gyakorlatilag a világ első számú zeneművészeti egyeteme. Igen. 7000 hallgatóval és sok száz tanárral. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy egy városrészt elfoglal gyakorlatilag az épületeivel, és szakonként akár több ezer hallgató is járhat oda.
3: Még a tanárok sem ismerik egymást konkrétan. Ilyen mennyiségben.
1: Ezért mondtam, hogy örülök, hogy jöttetek, tulajdonképpen megoldottok mindent helyettem.
3: Igen.
1: Mondjátok, de hát ez a jó.
3: Igen.
1: Ez a jó, hogy a hallgatók tényleg értsék, hogy miről van szó. Mert én már olyan kérdésekkel jöttem, hogy ugye, ha már kuriózumot említettünk, hogy ez a vokális jelenség, téma, lélektan, bármi, amivel kapcsolatba tudjuk hozni, nem is biztos, hogy tudják a hallgatók azt sem egyébként, hogy ez miért fontos, annak a technikája. De ezt akárki nem tudja.
3: Igen. Tehát, hogyha erre gondolsz, akkor mi nagyon sokan a mai napig is azt gondolják, hogy az énekesek születnek. És hogy aki valakinek van tehetsége, akkor az vele született.
1: Hát és erről mi egyébként napi szinten beszélgetünk itt testénként. Azért hallgatok ilyen nagyokat, hogy várom, hogy majd mikor tudjak csatlakozni rá. Én mindig kérdezem itt a nagyívű énekeseket, akik tényleg tudnak nagy magasságokat, néha mélységeket is megjárni. Hogy az hogy van, mondják már el. Tehát aki kimegy egy koncertre, és már az elején a nagyot énekel, az tényleg olyan, mint nekünk egy boci-boci tarka, vagy azért tréningezni kell?
3: Hát ez bizony tréningezni kell. Nyilván van adottság, de van, aki egyébként egy adottsággal ugye születik, de az önmagában nem viszi el őt egy profi szintre. Tehát, hogy attól van nekem egy tehetségem, az nem azt jelenti, hogy én akkor onnantól kezdve mindent tudok. Tehát én egész konkrétan számoljak, hány éves is vagyok, azt hagyjuk. A közel 30 éve énekelek.
1: És gondoltam, hogy a beletett
3: igen. Tehát én is 30 éve énekelek. És több mint 20 éve tanítok. Tehát hangképzéssel foglalkozom, és annak minden csinyával. És a mai napig tanulok és fejlődöm, és nem azért, mert esetleg, tehát mert még mindig nem tudok eleget, hanem mert mindig van hova fejlődni, mindig lehet mélyebbre ásni, mindig lehet újdonságokat felfedezni, és ez nagyon egy izgalmas téma, legalábbis nekem az, úgyhogy azért is vagyunk itt, és hát így kerültünk egyébként ki a Berkeley-re, mert tavaly januárban kezdtem el tanulni online a Berkeley-n, és a második szemeszterem végén sikerült egy olyat, nem tudom, egy olyat ezek szerint villantani, hogy az ottani tanár azt mondta, hogy ezt mindenkinek kéne kint hallania, és akkor ő azt mondta, hogy akkor...
1: Tehát mindezt online sikerült villantani?
3: Igen.
1: Ezt nem is tudtam.
3: Igen. Tehát, hogy ez nem úgy nézett ki, hogy akkor most én veszek egy kurzust, és akkor azt majd megcsinálom, amikor egyszer úgy van kedvem, vagy úgy van időm, hanem minden héten ugye beadandók vannak. Tehát, hogy... hogy volt, igen, tehát egy szemeszter az 3 hónap, és akkor minden héten vannak beadandók. Nyilván ez bizonyos tematika, tehát én világzenével kezdtem, aztán mentünk át a populáris stílusra, mentünk át poprockra, és most vagyok az R&B-nek a végén konkrétan, jövő héten fogom befejezni. Úgyhogy nagyon izgalmas és elképesztő út. Ez az út volt ez az egész, még most
1: hát
3: is az.
1: Hát azért jöttetek, hogy ezt az utat elmeséljétek.
3: Igen.
1: És mindez úgy történt, hogy itthon megmentek a fellépések mellette?
2: Ez úgy kell elképzelni, Orsi egy énekiskolát
1: igen,
2: alapított és vezet, neki teljesen kitölti ez az életét.
1: Jaj, azt hittem, hogy jártok ti ketten is.
3: Nem.
1: Nagy Alexnek van az alma, ezt mondjuk igen. el a hallgatóknak. Igen. Méltán népszerű
2: alma együttes, igen. Meg több más zenekar.
1: Tudom, sok tehát, egyéb projekt, ezt hozzátettem volna én is.
2: Nekem kifejezetten a színpadi munkáim vannak, igen. Orsinak pedig az oktatás, és volt már közös fellépésünk, de az egy kifejezett kérés volt, aminek eleget tettünk, illetve az idén indul be egy új projekt, amit már együtt csinálunk, a legjobb tanítványaival, illetve a hangszeres részt produkálom én, tehát nekem zenész barátaimmal egy karácsonyi brutál műsor, de majd azt majd akkor elmeséljük később.
1: Okay.
2: Az lesz az első, hogy mi rendszeresen együtt lépünk fel, vagy egy színpadon lépünk fel.
1: Akkor módosítom a kérdést. Mind a ketten olyan alkotói tevékenységet folytattok, ami közösséget épít. Mi pedig nagyon üdvözlünk minden olyan a mai nem egyszerű online világban, ahol már ugye üzenetekben tartják egymással az emberek a kapcsolatot, ahol lehet találkozni, lehet kapcsolódni azonos érdeklődésű embereknek. Ez mind a kettőtök területén nagyon fontos. Tehát akkor még egyszer, tehát tartottad itthon az énekórákat,
3: igen,
1: tanítottad
3: igen.
1: a tanítványokat, és közben megtanultam.
3: Milyen igen, igen.
1: Látszreakció ez.
3: Hát igen, azért nem unatkoztam, maradjunk annyiba. És igen, a második szemeszteremnek a végén ez a tanárnéni professzor asszony mondta, hogy ő akkor mit szólnék egy ilyenhez, hogyha kimennénk, és akkor ott ezt a mind a világzenét, illetve hát ugye, mert egyébként a második szemeszteremnek a végén is világzenét énekeltem. Tehát volt egy Ferőer, meg volt egy kazak dal, ezt énekeltem, és abban mutattam be különféle extrém vokáltechnikát is, tehát hogy itt ilyen nem kifejezetten a hörgésre kell gondolni, de az extrém vokáltechnikában minden benne van, ami alapvetően nem tiszta ének, hanem mondjuk a torok énekléstől kezdve egészen az extrém metálig benne van minden.
1: Nekem fogalmam nincs ezekről a szavakról, hogy most mi az a torok éneklés.
3: Torok ének.
2: Hát ez a mongol népzenében tipikusan fellelhető dolog, ez nagyon jellegzetes. Más népzenékre is vonatkozik, de...
1: Ez csak a műfaj? Sajátossága?
2: Ez egy technika,
3: ez
2: nem?
3: Ez egy technika.
1: Technika, aha, oké. Okay.
3: Megmutassam? Vagy...
1: Hát azt megköszönöm.
3: Ez a...
1: Oké.
3: Nem tudtam, mennyire kell messze mennem a mikrofontól.
1: Igen.
3: Na ez a toroki konkrétan, ez a torok éneklés alapja, fogalmazunk így, és akkor ennek különböző technikáit így ötvöztem ebbe a dalba, ezekbe a dalokba, és akkor erre felbuzdulva hívott meg a tanárnéni.
1: Érdekelnek a részletek is, megint hadd kérdezek szakmait.
3: Igen.
1: És azért kérdezek ilyet, mert nem találkozunk minden nap olyan emberekkel, akiktől ezt meg tudom kérdezni. De a múlt héten például egy híres stúdióstól kérdeztem meg, egy producertől, hogy mondja már meg, hogy egy énekelni nem tudó emberből is lehet úgy énekest faragni a mai akár AI, akár a stúdió technikával, hogy az tényleg jól fog szólni, és azt mondta, hogy nem. Tehát ez nem így van feltétlenül, hogy egy énekelni nem tudó ember oda megy, össze-vissza kornyikál, és abból lesz egy jó dal. Én azt gondoltam, hogy az AI-jal ma már mindent meg lehet oldani, ő azt mondta, hogy nem. Na, akkor majd mindjárt Alex, te is jössz, hagyd kérdezze meg a tanárt. Szóval, ha én nem tudok énekelni, akkor mi van?
3: Nyugodtan, akiket szeretem.
2: Nem, mondja csak, mert én inkább majd általánosságban, hiszen én hangszeres is vagyok, reagálnék erre.
3: Én azt gondolom, hogy ez összetett. Tehát, hogy itt egy olyan kérdést tennék fel, egy olyan filozófiai kérdést, hogy mitől énekes egy énekes, vagy mitől lesz jó énekes egy énekes. Tehát az önmagában, hogy valakinek mondjuk a hangját csiszolják, illetve technikát megtanul, szerintem attól még nem lesz ő énekes.
1: Oké, tudom, hogy ez ennyi dolog, kisugárzás, mindenfajta.
3: Minden bele számít.
1: Közönséggel való kommunikáció. Na, de valahogy akkor is csak kell énekelnie, nem?
3: Igen, azt gondolom. Én is azt gondolom, hogy az, hogy valaki kihúzigálja a stúdióba a hangot tisztára, az attól még nem fog jól szólni.
1: Na, de ha hozzád elmegy egy olyan? Na, tud mindenki énekelni? Akkor így kérdezem.
3: Mindenki nem, de bárki igen. Ezt egyébként te mondtad.
2: Igen.
3: És ez egy nagyon-nagyon jó mondás, ezt elmondom, mit jelent. Igazából ez azt jelenti, hogy attól függ, hogy ki mennyi időt szár rá, ki milyen céllal jön. Ha valaki azt mondja, hogy figyelj, én tényleg nem tud semmit, de az egész életét rászánja, akkor lehet, hogy egész élet alatt gyakorlatilag eljut oda, hogy mondjuk tud intonálni, tehát tisztán énekelni.
1: Tehát a szorgalommal ki lehet váltani.
3: Így van. De ha valaki azt mondja, hogy mit tudom, mint tessék, van egy évem, akkor már nem biztos. Tehát, hogy nem kell mindenkinek egyébként énekelni, ez tény, de igen, de az, hogyha mondjuk, mert én is azt mondom, hogy én amikor elkezdtem énekelni, nekem annyi volt, hogy volt egy nagy hangom és egy szenvedélyem. De én se tartom magamat született énekesnek.
1: Mit jelent, hogy nagy hang?
3: Hogy lehetett vele mit kezdeni, tehát lehetett vele dolgozni alapvetően, tehát hogy ki tudtam engedni a hangomat, meg egy nagyon nagy, meg hát én szerelmes voltam, meg vagyok a zenébe. Tehát, hogy nekem az éneklés az mindig is egy ilyen safe place, tehát ez a mencsvárom volt, ahova mindig mentem, akár szomorú, akár vidám, akár meg akartam valamit élni, mindig az énekléshez fordultam. Tehát engem nem érdekelt, hogy hangzik, nekem jól esett az, hogy énekelek, nekem ez egy gyógyító hely volt alapvetően. És innentől kezdve én elkezdtem, és nyilván engem is, amikor a szüleim észrevett, hogy egyébként szeretek, ők rögtön ilyenkor az ember mit gondol, hát akkor énekelni kell. És akkor nyilván elkezdtem járni, énekelni, tanulni nagyon hamar, és jó is volt, de ez egy nagyon hosszú út volt, tehát 16 évesen kezdtem el tanárhoz, igen. És gyakorlatilag azt mondom, hogy még mindig van mit tanulni. Tehát, hogyha azt mondtam volna, hogy...
1: Tanulsz, persze, hogy van.
3: Hát, igen.
1: Megértem.
3: De hogyha azt mondtam volna, hogy mit tudom én, 16-tól eljutottam 18-ig, vagy 20 éves koromig, akkor már 4 évet tanultam folyamatosan, de hogy az ott szerintem még nem lett volna elég. Tehát, hogy ha azt mondom, hogy 4 év alatt, én nekem annyi elég volt, köszönöm szépen, én 4 évig tanulok, ez nagyon jó, de hogy még mindig lett volna ezt csiszolni, azt csiszolni, amaz csiszolni, tehát én teljesen másképp szólok most.
1: Világos.
3: Értelemszerűen, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt.
1: Alex, Orsin kívül te is szerelmes vagy Orsi mellett te is szerelmes vagy a zenébe?
2: Mindenképpen. Nekem abból a szempontból könnyű dolgom volt, vagy inkább azt mondom, hogy nem volt választásom, hogy csecsemőkorom óta. Tehát gyakorlatilag én beleszülettem a zenei környezetbe.
1: Eldöntődött, hogy...
2: Igen. És hát ezt mindig el szoktam mondani, és nagyon sokan nevetnek rajta, hogy jaj, de cuki, de én ezt egy felvétellel bizonyítani is tudom, hogy 2 éves korom óta tanulok zeneelméletet, ugyanis az apukám nem kérdezte meg, hát meg egy 2 éves gyerek, nem hiszem, hogy tud erre válaszolni, hogy akarja vagy nem. Nem is tudom, a zsipzsukkenderzsupot, vagy mit szomizáltam 2 évesen, és az van felvéve. Úgyhogy a szószoros,
1: az alapok.
2: Igen, a szószoros értelmében csecsemő korom óta ebben a közegben vagyok, és érdekes módon nincsenek olyan emlékeim, hogy engem zenei pályára szántak volna mindenképpen.
1: Nem előtették.
2: Nem. Uh-huh. A zenélést azt igen, a zenetanulást azt igen, de nem volt az, hogy, mert az én első hangszerem a hegedű volt. A zeneiskolában azt tanultam, általános iskolával párhuzamosan, ami szintén ilyen zenei tagozatos általános iskola volt, de soha nem mondták, hogy én hegedű művész legyek. Csak kellett választanom egy hangszert, mert az ugye kötelező volt a zenei tagozaton, és azt végig kellett vinnem a zeneiskolába, hogyha már elkezdtem, de szó nem volt arról, hogy én nem lehetek valami más. Hát aztán nem lettem, de az abszolút az én döntésem múlt, amikor felnőttem, és a basszusgitárra relatív ehhez képest későn kezdtem el foglalkozni, 19 éves koromban.
1: De úgy, nem bántad meg, hogy
2: így alakult? Nem.
1: Ez a lényeg.
3: Igen.
1: Ő mehetne a Berkeleyre tanulni? Kérdezem a
3: szerintem tanítani.
1: Orsit.
3: Szerintem tanítani mehetne.
1: Ott tart egyébként?
3: De még jó.
2: Ez érdekes dolog ez, mert én ilyet nem vennék a számra. De
1: más mondhatja. De mondhatja.
2: De való igaz, hogy olyankor, amikor... Tehát addig, amíg az ember hallomásból tud valamit, akár mondjuk akkor maradjunk a Berkeleynél, az egy ilyen szinte megfoghatatlan, misztikus dolog, hiszen olyan emberek kerültek ki onnan, vagy akár járnak visszatanítani, akiknek a lemezeit veszem meg. Na, a
1: tehát
2: bóba.
1: A művész élet színe java.
3: Igen.
1: És akkor
3: igen.
1: A művészit nagy betűkkel írjuk.
2: A legnagyobb.
1: De nem igen. A legnagyobb
3: igen.
1: Művészet.
3: Na, így van, ez igen, így van, igen, ez igen. Így van.
2: Bár igazából még ha úgy veszük, akkor
1: ott az nem felebek is. Ott ez nem feltétlenül szitok szó.
2: Nem.
1: Mint idehaza.
2: Nem. Hát a Orsi egyik tanára a Pinknek a vokalistája.
3: A Pinknek a vokalistája, akinek egyébként ma tartok órát.
1: Komolyan?
2: Igen. Majd erről mesélj, hogy ez...
1: Na jó, arról, meséljetek már, hogy mi volt kint.
3: Hú, hát ez valami fantasztikus út volt.
2: Egy rohanás volt.
3: Rohanás volt, nyilván. Négy napot voltunk
2: utazással. Tehát csak ezért mentünk ki.
3: Aha. De kimerek ilyet jelenteni, egy abszolút áldott út volt, mert olyan, minden olyan simán ment, és olyan jól ment. Olyan
1: és szeretettel fogadtak?
3: Hú, elképesztő. Tehát amit ott tényleg kaptunk, azt itthon tanítani kéne. És ez tényleg egyébként arról is. Azért is szeretnénk egyébként erről mesélni, mert nem úgy szeretnénk erről mondani, hogy na, vegyetek már példát, hanem azt, hogy itt
2: meg,
3: is
2: hogy
3: terjedjen. Nem, hanem hogy itt is terjedjen már el ez hogy ennyire nyitottan és szeretettel is felnézünk a másikra, és nem azt nézzük, hogy innen fölöntről lefele. Tehát, hogy ez annyira egy újdonság volt, és nagyon jól
1: tehát
3: esett
1: ott az
3: nekünk.
1: A igen, hogy pozitívak, igen, és ugye ez igen. Miatt sokan nem is tudnak elők mit kezdeni nálunk, akik ugye nem ismerjük alapból ezt az igen. Ösztönös
3: hát már az önmagában egyébként, bocsánat, hogy ez a tanár, ez a egyik Berkeley professzor, aki egyébként tavaly decemberben volt, vagy tavaly ősszel volt a Berkeley professzorom, őtől tanultam a pop-rock dolgokat, illetve hát kiegészítőként. Az, hogy ő azt mondta, hogy ő szeretne tőlem órát venni, ez már önmagában elmondja azt, hogy ha van valaki, akinek nem kéne, az lehet, hogy ő. Uh-huh. És mégis azt érzi, hogy tudok ezek szerint olyat, amit ő nem. És ez egy fantasztikus dolog. Igen, tehát, hogy itt se arra akartam kiukadni, hogy na figyeljetek, milyen menő vagyok, hanem az, hogy úristen, ez mennyire nagy dolog. Hogy itt van egy professzor, aki gyakorlatilag a világ első számú zenei egyetemén tanít, és ő kért, jött hozzám a tanítványához egyébként, hogy akkor valamit tanítsak, mert nyilván itt az extrém vokál technikáról beszélgettünk, mert ugye ez is egy izgalmas dolog, nyilván, hogyha a rock éneklésről van szó, és ez ott annyira nem elterjedt. Uh-huh.
2: Mondjuk vele amúgy is egy ilyen közelebbi vagy aktívabb kapcsolat alakult ki, mert miután hazajöttünk, pár napra rá már tartott egy órát az ének csoportjának Orsi online, és ezt viszonozni is fogja a néni, ami megint csak egy nagy rajság, mert az Orsi tanítványai kapnak így egy kurzust, vagy workshopot a Pink vokalistájától.
1: Óriás. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak, annak meg még inkább, hogy Rónai Orsi, a tanárok tanára. A világ első számú amerikai egyetemén.
3: Köszönöm szépen.
1: Tanít és tanul, és hát a zenészek zenésze. Az Alma együttes, egyebek közt az Alma együttes szupersztárja, Perkesi Alexis. Itt van, és örülök, hogy végre beszélgethetünk itt az éterben. Kellő időtartamban egyébként, meg mélységben arról, amit ti képviseltek. Én távolról figyelem csak, amit csináltok, a nagybetűs minőség.
2: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük szépen ez.
1: No, de hát ez egyszerre gondolom átok és áldás. Vagy nem feltétlenül?
3: Ezt mondjuk fel is ki, mert nem tudom, mi lehet ebben átok.
2: Egyébként én értem, vagy érzem a kérdést.
3: Na de jó,
2: és pont most, én nem is tudom, hogy melyik nap gondoltam ebbe bele, hogy én nem is tudom már, hogy hol voltam, milyen szituba, de egyszer csak egy olyan közben most iszonyatosan sok dolog történik velünk, költözés, ideiglenes helyre, házvásárlás, felújítás, stb.
1: Te benne vagytok az őrületekben, a hétköznapok őrületekben.
2: Jön a nyár, nyaralás, gyerekek, most fejezte be az iskolát, jaj, de büszkék vagyunk, szülinapja van mindenkinek a rokonságban, tehát iszonyatosan sok dolog, és két út között éppen lehet, hogy egy busszal vittem ki a cuccokat a házba, vagy már nem tudom, bekerültem egy olyan állapotba, hogy láttam hétköznapi embereket a hétköznapi munkájukat végezvén, és nem tudom, talán egy zenefoszlányt kihallottam egy kocsiból, vagy tehát egy ilyen komplex érzés fogott el, és belegondoltam abba, hogy én miért nem tudtam egy ilyen egyszerű
1: civil
2: születni. Okay. Ahol csak úgy szépen aztán hazamegyek, és akkor otthon vagyok, reggel elmegyek, délután vissza, és ennyi.
1: És kb. Két nap múlva halálosan unnád. Csak mondom.
3: Valószínűleg
1: ugye.
2: Úgyhogy tulajdonképpen az átok vagy áldás, az meg is fordítható, és innentől kezdve már az a része, ami mondjuk egy olyan embernek, hogy hát én ezt nem tudnám csinálni, átok, az is áldássá válik, mert azáltal érti meg az ember, hogy mekkora ajándékot, vagy hány talentumot kapott.
1: Na de ti naponta kaptok ajándékot? Tehát te a zené, a színpadi lábad kapcsán, Orsi meg a tanítás
3: abszolút
1: kapcsán.
2: Mindenképpen.
3: Minden
2: ezt ki lehet jelenteni. Nem is kell feltétlen színpadon lenni, és nem is kell feltétlen éppen órát tartani. Erről meg vagyok győződve, mert az, ami mondjuk a színpadon kvázi sikerélmény, vagy visszacsatolás, az az érzés, az elfoghatja az embert akkor, hogyha gyakorolt egy jót, és kijött valami egyel gyorsabban.
1: Most ja, ez megvan. Az a fajta érzés, amit mondjuk egy taps orkánod?
2: Persze. Vagy egy ötlet, ami kipattan a fejéből, és megvalósítja.
3: Igen, abszolút.
2: Vagy van egy új zenét, és az inspirálja. Uh-huh. Úgyhogy aki ebben él, de biztos vagyok benne, hogy ez nem csak a zenére vonatkozik.
1: Abszolút.
2: Aki ebben él, tehát van egy meditációs tevékenység az életében rendszeresen, amiben maximálisan jelen van. Erre mindig egy érdekes idézet jut eszembe. Én tanultam nyugati meg keleti filozófiát is a buddhista főiskolán, és nyugati filozófiából tanultunk egy Schleiermacher nevű református lelkészt, akit mellesleg filozófia téren említettek meg, és neki volt egy nagyon érdekes mondása, ami úgy hangzott, hogy vallásból cselekedni annyi, mint maximálisan jelen lenni a cselekedetben.
1: Aha.
2: És én erre gondolok ilyenkor. Megértettem. Tehát ez a kertészkedés is lehet, vagy a főzés is. Uh-huh. Hogyha valaki képes a tevékenység közben kizárni az egyéb dolgokat, igen, akkor biztos vagyok.
1: Tehát
2: benne
1: a jelenben lenni, és arra fókuszálni, igen, amivel éppen.
2: Hogy bármi megadja ezt a flasht.
1: Ez így van az énekkel is?
3: Igen, abszolút.
1: Tehát ott kell lenni fejben.
3: Fejben nem, inkább szívben, meg lélekben.
1: Na, látod.
3: Igen.
1: Milyen jó, hogy ezeket így helyre teszed.
3: Igen. Hát ez az éneklés, meg a zene alapvetően, de bár szerintem a művészetnek bármilyen ágazata, azt merem mondani, hogy egy a lelkünknek a kifejeződése. Uh-huh. Tehát amit kéneklünk, az mind belülről jön.
1: Neked egy picit pszichológusnak is kell lenned?
3: Igen.
2: Fú, neki nem is picit.
3: Nem is picit, igen.
2: Pedig becsukja mindig az ajtót, amikor tanít, de azért kiszűrődik. Neki nagyon sokszor a szószoros értelmében.
1: Na, mert csak hogy gondoljanak bele a hallgatók, azért nem kell ahhoz feltétlenül híresnek lenni a művész vénához, de hát a művészeknek az az egyik ismérvük, hogy nagyon intenzívek az érzései.
3: Ez így van, így van. Érzékenyek.
1: Érzékenyebbek.
3: Igen, igen, ez így
1: az átlagnál.
3: Így van, így van. Ráadásul én nem is csak a technikára fókuszálok, ugye, aki jön hozzám, azt tudja nagyon jól, hogy ez nem csak egy szimpla énekóra. Tehát, hogy ott a mentálisan, érzelmileg is minden összefügg gyakorlatilag. Tehát ilyenkor az egész embert nézzük, nem csak uh-huh. a hangját.
1: Hogy jöttetek haza Amerikából? Ha már a lelki állapotot nézzük, milyen lelkülettel?
3: Hát szerintem magasan repkedtünk, tehát nagyon.
1: És az tart még?
3: Én azt
2: nekem
3: mondom,
2: abszolút.
3: Igen.
2: Ez megváltoztatta teljesen a hozzáállásunkat dolgokhoz. És nem csak olyan formán, hogy mi most már máshogy csinálunk valamit, hanem és itt órákról beszélünk, amit ott kvázi hasznosan töltöttünk, hiszen mint említettem, utazással együtt tartott 4 napig a dolog, tehát egy rohanás volt. Ráadásul az első, tehát 2 aktív napot töltöttünk uh-huh. ott, PT és felett, és ebből az első, az a civil dolgokkal telt el, tehát nekem egy nagyon régi kolléganőm és barátnőm él ott, és vele találkoztunk, akkor kicsit szétnéztünk a városba, és gyakorlatilag a második nap, meg a harmadik napnak a fele, amíg nem mentünk ki a repcsitérre, az telt el a suliba. És az összes élményünk, amit hazahoztunk, az ez alatt, az idő alatt telt, és annyi, hogy egyszerűen...
3: Nem lehetett.
2: És nem tud elfogyni.
1: De téged azért engedtek be, úgyhogy nem jársz oda, meg nem tanítasz ott, mert a párja vagy a...
3: Én ragaszkodtam hozzá, én kísértem
2: az előadáson, tehát igen. Én is
1: játszottam.
3: Igen, természetesen.
2: Én a szószoros és átvitt értelmében én is kísérő voltam.
1: Oké.
3: Igen, tehát engem hívtak alapvetően, de nekem föl sem merült az, hogy nélküle megyek.
1: Világos.
3: Tehát, hogy ez...
1: És tényleg más dimenzió az ott kint?
2: Teljesen.
3: Más, igen, azt kell mondjam.
2: Nekem egy dolgot hadd említsek meg az elején, mert ez általánosan az egész iskolára vonatkozott, és egyébként nem egy hókusz-pókusz, tehát ez gyakorlatilag hozzáállás kérdése, és az egész világon működhetne így. Ott, mert ugye órákat is látogattunk. Az előadás az este volt, és előtte vittek minket, mint
1: hát a... ezért kérdeztem, hogy...
3: Igen, mindjárt elmeghat, akkor meséljük is.
2: Okay, csak úgy csapongunk össze.
1: Igen, nem baj, de értjük.
2: Mert annyi mindent akarunk mondani. Igen. Tehát órákat látogattunk, és mindegyiken azt éreztük, hogy maximálisan motiválva vannak a diákok, és mindenki abba az irányba van szinte már erőltetve, amiben jó. Uh-huh. Nincsen szabvány, nincsen sablon, amit mindenkinek meg kell tanulni, hanem, de még ugyanazon tantárgyon belül sem.
1: De azt ki mondja meg, hogy miben jó? Tudják magukról, vagy...
2: A tanár azért...
3: Szerintem azért a tanár segít, főleg az
2: úristen, az volt. Voltunk egy zeneszerzés órán.
3: Igen, az ilyen zeneszerző, meg ilyen social, nem tudom ezt jobban mondani, ez volt a lényege, hogy nem csak arról volt szó, hogy zenét írjanak.
2: Inkább dalírás, nem is zeneszerzés,
3: igen,
2: mert
3: igen, dalírás, és gyakorlatilag ez a megélésük, a világ megéléseivel kapcsolatos dolgokkal, és ott éppen akkor mi volt az, a háború, meg ezekről.
2: Igen, szöveget is kellett írniuk, meg egy dalt is hozzá.
3: Igen.
2: Mindenkinek olyat, amilyen sikerült. És ami belőle jön. Tehát semmi konkrétum nem volt megadva, és a ilyen francia chanson hangulatú daltól lehet, Minecraft zenéig minden volt.
1: És tudtak élni francia chansont?
3: Hát a stílusban, a stílusban,
1: én imádom,
3: igen.
1: Egyébként a chansonokat.
2: Az jött belőle. Az például egy fiatal lány.
3: Várj, azért azt mondjuk el, tehát hogy ugye itt az volt az érdekes ebbe az osztályban, hogy a napnak az első felét, azt mi az eredetinek épület be a bőr

0: Nem tudtuk, hogy ebből mi lesz, és akkor mindegyik megmutatta igazából a dalát, mindenkinek el kellett játszani a dalát, amit írt.
1: Tehát egyiknek se kellett viszont könyörögni. Nem. Tehát ez úgy néztek ki, mint aki megszólalni sem mer.
0: Igen,
1: és ahogy kérte a tanár,
2: hogy a dalokat írtak legalább.
0: Hát, na, erről
1: háromszor
0: bőgtem el magamat konkrétan. Az első,
1: most is ráz a hideg.
0: Most is ráz a hideg, ha rá gondolok. Olyan volt az az óra, hogy így elkezdtek mindent tényleg. Volt egy srác, aki zongorán is kísérték magukat néhányan, az első akkordnál, mondom, figyelj, az első akkordnál konkrétan elsírtam magam, még egyszer szólalt, de magából abból az akkordból is olyan érzelem
1: miatt,
0: jött.
1: Olyan önazonos volt mindegyik.
0: Elképesztő volt tényleg.
1: Volt ott egy semmilyen sztereotípia, semmilyen előítélet nincs abban, amit most mondok. Volt ott egy srác, aki úgy nézett ki, hogy első látása valószínűleg autista volt. Úgy nézett ki, mint egy autista viking. Uh-huh. Egy hosszú szőke haj, szakál, tehát így, amit mondok, még akár lehetne volna félelmet, és így szépen úgy rázogatta a lábát, és így nézett le.
2: Készült.
0: Igen. És,
1: de hát akkor még azt nem tudtuk, okay, hogy ez készülés.
0: Igen.
1: Na, ő írta például a Minecraftos zenét, egy ilyen kis, ilyen kis Commodore 64 ilyen szinti zenet, meghallottuk, és akkor is néztük, te jó Isten, ez a Berkeley, itt ilyeneket kell írni, és utána ugyanilyen hangon, mint ahogy kinézett, meg mint amilyen a zene volt, beleénekelgetett ilyen kis cuki dallammal egy olyan szöveget.
0: Úristen.
1: Hogy az, most már igen, rendesen ráz a hideg, hogy nem az volt, hogy mekkora kontraszt, hanem, tehát nem az volt az érzésünk, vagy az első gondolatunk, hanem az, hogy ez egy akkora, ilyen irdatlan boxkesztyűvel pofánverő érzés volt, hogy még jobban felőrésített, hogy a cuki zenéből mit vártunk, és megkaptuk az irdatlan igazságot a világról.
2: Ez elképesztő ereje van a zenének.
0: Igen, elképesztő.
2: Csak hogy a hallgatóknak is próbáljuk át, ugye én sokat beszélek erről, meg sokat írok is erről, hogy miért sírunk általában egy filmben, amikor a zene elkezdődik.
0: Igen.
2: Nem, az teszi alá az igazi érzelmi reakciót. De nem ennyi, egy temetésen is akkor kezd el mindenki igazán bőgni, amikor elindul az a rettenetes zene egyébként.
1: Ami nem volna feltétlen rettenetes, szükséges, hogy rettenetes.
2: Igen, de hogy felerősít dolog, érzelmeket.
0: Igen.
2: Tehát amiről most így, és azért jó, hogy tényleg imádjátok ezt a hivatást mind a ketten, amit műveltek, mert egyébként akkor nem lennének ilyen reakciók.
0: Igen. Igen, igen. Ezért mondom, hogy ez már megéri, tehát amikor kérdezted ezt.
2: Nincs olyan sok időnk, ezért mondjátok, hogy akkor mivel megyünk tovább itt Magyarországon, mivel mentek tovább, mi várható most? Igen. Hazajöttetek egy elképesztő élmény, meg hatás cunamival.
1: És azzal az érzéssel, hogy lehet profin csinálni bármit, és lehet nagyot gondolni, függetlenül attól, hogy a környezete kisebbeket gondol, mint az embernél, mint amit szeretne. Ezért...
0: Egyébként, bocsánat, ezt én is kiemelném, és ezt mindig el szoktam mondani, és ezt nagyon, erről nagyon szeretek beszélni, hogy főleg, hogy én is egy olyan helyről jöttem, hogy egy teljesen egyszerű életből, nem zenész családból, tehát gyakorlatilag az, hogy el lehet jutni olyan magasságokba is, hogy gyakorlatilag csak teszed a dolgodat, hogy teszel, hogy dolgozol, és hiszel, és van egy célod, és mész ebbe az irányba. Tehát az, hogy nincs mögötted pénz, nincs mögötted támogató, nincs mögötted szponzor, és mégis el lehet ide jutni. Tehát ezt mindenképpen kiemelném.
2: Ez milyen úgyhogy szép.
1: És nem is eresztjük akkor bőlére, egy adventi műsorral készülünk, ami így első hangzásra
2: még
1: nem egyrészt, másrészt meg nem tűnik egy nagy szabású dolognak, de az lesz. Az lesz, illetve az a neve, hogy Metal Christmas, bár a zenei stílusra inkább azt mondanám, hogy Rock Christmas, igen, csak a Metal Christmas, aha, jobban hangzik. Úgy kell elképzelni, mint egy felturbózott gospel műsor. Orsi legjobb tanítványai, tehát az iskolájának a kréme. Uh-huh.
2: Hol lesz?
1: Több helyszínen is, ugyanis ezt egy hosszú távú dolognak tervezzük.
2: Gyertek majd vissza, aztán beszélünk róla.
0: Mindenképpen.
2: Részletesen.
1: Mindenképpen, köszönjük szépen.
2: Na, tehát már most egyébként, tehát tényleg csak az érdekesség kedvéért készülni kell egy adventi műsor?
1: Igen, mert ez egy nagyszabású dolog lesz. Hát eleve több szólamú...
2: Nagyszabásúsága miatt.
1: Igen. Tehát nagyon sok munka kell, hogy megelőzze, plusz egy 0 kilométeres produkcióból kell brendet csinálnunk őszre, amire elkezdjük jegyeket árusítani.
2: Megértettem.
1: Úgyhogy... social médián fönt lesz majd, akit érdekel, az keressen rá. Budapesten is lesz legalább egy előadás.

0: illetve Budapest vonzás körzetébe tervezzük. Szuper. Most még egy olyan 4-5-5 az adventi időszakban.
1: A hosszú ugye... sláger.
2: Igen.
1: No, hol érünk el és találunk meg benneteket? Itt most az a lélektani pont jött el, hogy szabad elmondani minden?
2: Hogyne.
0: Hát köszönjük szépen. Igazából a social media felületeken a Phoenix Vocal Studio megtalálható, igen, mint énekiskola. Uh-huh. Engem, hogyha nem az Alma Együttes, az a legegyszerűbb, akkor nyilván Berkesi Alex néven minden zenekarom van közvetve, és hát ezen a Metal Christmas produkción keresztül pedig mindkettőnket együtt.
1: Oké. Róna Jós és Berkesi Alex szett hallották az elmúlt, hát elég sok időben. Örültem nektek tényleg.
0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönjük. Sok csillogó szempár, tanítványok és a közönség szintje, és akkor nagy baj nem lesz. A tétek is csillogni fog. Köszönöm, hogy itt voltak.
2: Köszönjük szépen.
1: Orsiéktól elköszön a kedves hallgatóink, önöktől még nem folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elbúcsúzás erejéig még fogunk találkozni.
3: Ez a Slágerkult.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A dejavű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Fennfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Rónai Orsinak és Berkesi Alexnek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Változatlanul kifogástalan a budapesti ivóvíz minősége a fővárosi vízművek szerint. Megérkezett Magyarországra az új Intercity flotta első darabja. Mobil MR készülék segíti az ellátást a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Duna alacsony vízállása számos kihívást jelent a víztermelésben, de a budapesti ivóvíz minőségét nem befolyásolja, az továbbra is kifogástalan, közölte a fővárosi vízművek. A szakemberek folyamatosan ellenőrzik a kitermelt és a hálózatba juttatott víz minőségét, amelyet a parti szűrés természetes folyamata, a szükséges vízkezelési technológiák és a rendszeres vizsgálatok garantálnak. A vállalat hangsúlyozza, hogy a rendkívüli hidrológiai helyzet nagyobb figyelmet és erőfeszítést igényel, ezért kulcsfontosságú a felelős mértékletes vízhasználat. Azt írták, hogy a nagy vízigényű, nem alapvető felhasználások mérséklésével mindenki hozzájárulhat a hosszú távú fenntartható vízgazdálkodáshoz. Először lép be Magyarországra a Gyesevu Intercity motorvonata, amelyből 11 a Budapest-Győr-Szombathely-Soproni-C vonatokon áll majd forgalomba jövőre, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a lengyel Stadler-gyárban készült első darabok úton vannak a tesztpályára Romániába. Ha ott minden sikerül, még a magyar pályákon is számos teszt áll előttük, mire utasforgalomba állnak. Az új Gyesevu Intercity motorvonatok kocsiszekrénye Szolnokon készült, a végső összeszerelés Lengyelországban a Stadler üzemében zajlik. Összesen 11 5 részes IC motorvonat készül, hogy a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron flottát teljesen lecserélhessék 2028-ra. Mobil MR-egység érkezett az Országos Kórházi Főigazgatóság közreműködésével a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Hetényi Géza kórházba. Miután a telepített MR készülék és annak hűtőrendszer az elmúlt hónapokban többször meghibásodott, átmeneti üzemszüneteket okozva. A leállások miatt jelentősen nőtt a vizsgálatra váró betegek száma és hosszabb lett az előjegyzési lista. A mobil MR a telepített berendezést kiegészítve működik, így számottevően nő az elvégezhető vizsgálatok száma és csökken a várakozási idő. A diagnosztikai központ munkatársai a nyári szabadságolások idején is többletműszakokat vállaltak. A páciensek a megszokott recepcióra jelentkezhetnek, ahonnan egy részük a kórház udvarán, a C épület mögött elhelyezett mobil egységhez kerül átirányításra, jól jelzett útvonalon. Már szombattól forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt. A lezárások egészen augusztus 25-ig tartanak, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Szombaton részlegesen lezárják a Műegyetem rakpartot, valamint a pesti és budai alsó rakpart több szakaszát, a várban pedig a Szentháromság utca és a Tárnok utca egy részét. Vasárnap reggel 6 órakor lezárják a Lánchidat a gépjármű forgalom elől, 7 órakor pedig a járdákat is egészen augusztus 21-ig. Délig. Este a Margit híd egy sávját és járdáit zárják le. Jövő kedden a Zoltán, a Nádor és az Akadémia utcák egy szakasza, valamint a Műegyetem rakpart kerül sorra, szerdán pedig a Várkert rakpart teljes hossza. Augusztus 20-án pedig a Szent István tér és a teljes Margit híd lesz lezárva, este pedig az Erzsébet hídon sem lehet majd áthajtani. Tűzoltók mentettek ki egy kiskutyát egy 15-20 méter mély vizes betoncsőből Tiszavárkonyban. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleménye szerint a kutyus gazdia ilyetten hívta fel a segélyhívót, a szolnoki hivatásos tűzoltók pedig az éjszaka közepén indultak az app segítségére. A mentés körülbelül egy órán keresztül tartott, Zsebinek pedig nem esett baja, csak némi szárításra volt szükség. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változó

0: Sláger FM.
1: Doktor Béres.

0: Schlager FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 2 alkalommal kötelező lesz a szifilisz szűrés a várandóság alatt. Vitézi Dávid szerint felül kell vizsgálni az autópálya koncesziók rendszerét. Az RKL színházban is látható lesz a Wikid. Köszöntöm Önöket, Ortuszai Dóra vagyok. A kormány döntése értelmében a várandóság alatt 2 alkalommal az első és a második trimeszterben kötelező lesz a szifilisz szűrés. Szondi Vanda kormány szóvivő budapesti sajtótájékoztatón elmondta, ha magas a fertőzési kockázat vagy a nő nem vett részt várandós gondozáson, akkor a szüléskor gyors tesztet kell alkalmazni, és annak eredményéről az újszülöttet ellátó orvost haladéktalanul tájékoztatni kell. Pozitív eredmény esetén az anya megfelelő kezeléséről is gondoskodni kell. A szabályozása már folyamatban lévő gondozásokra is vonatkozik. A kabinet szerint az időben történő felismerés lehetővé teszi a kezelés korábbi megkezdését, csökkenti a magzat fertőzésének kockázatát és mérsékli a veleszületett szifiliszes esetek számát. A teljes autópálya koncesszió felülvizsgálatának fontosságát hangsúlyozta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Példaként az M6-os Dunaújváros és az Érdi tető közötti szakaszát említette, amelynek üzemeltetését a 22 éves koncesszió lejárta után további 11 évre Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségének adták volna egy olyan eljárásban, amely szerinte nem felelt meg a közpénzekkel való gazdálkodás alapvető szabályainak. A tárcavezetők közölte, az új cég 3-szoros áron 149 milliárd forintért végezte volna a feladatot, míg a régi koncesszorral és a Magyar Közúttal folyó tárgyalások során a kormány az eredeti ár alá tudott menni. Emellett arról is beszélt, hogy lezárult az M6-os autópálya koncessziós szerződése is, amely miatt feljelentést tettek Lázár János korábbi miniszter által aláírt szerződés miatt. Júliusban nagyszabású ellenőrzést tartott a budapesti rendőrfőkapitányság és a BKK, az 1-es, az 1A, a 4-es és a 6-os villamosokon, valamint az 1-es és a 2-es metrón és azok megállóiban. Az akció során 212 embert igazoltattak, egy körözött szemét elfogtak, 6 embert előállítottak. A rendőrök a jogosulatlan buszsáv használatot is ellenőrizték, 75 helyszíni bírságot szabtak ki, a taxisok vizsgálatokor pedig 12 szabálytalanságot tártak fel. Tovább erősödik a parlag fő pollen szórása. Hétvégén a pollen koncentráció helyenként már a magas szintet is elérheti, olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ napi jelentésében. A központ hozzátette, hogy hétfőn a megerősödő szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel. A csalánfélék, a kenderfélék és az üröm pollen koncentrációja országos szinten a közepes tartományban alakul. A lágyszárúak közül alacsony koncentrációban jelen vannak még a levegőben. A bázsitfű, az útifű, a lórom és a libatup félék pollenszemei, a fás száró allergének közül pedig a hárs. A szegedi világpremiérrel egy időben kiderült, hogy a világsikerű Wikid a következő évadban az RKL színházban is látható lesz. A musical magyar előadási jogai hosszú szakmai egyeztetés után kerültek a fővárosi színházhoz, amit Szent Tavalyk rendező valódi mérföldkőnek nevezett. A darab az Óz előzmény történeteként új megvilágításba helyezi a jól ismert világot. A budapesti produkcióban Stefani Schlesser, Veres Mónika Nika, Tóth Angelika, Vencli Zóra, Koltai Nagy Balázs, Verép Tamás, Udvaros Dorottya, Nára Jerika, Hevér Gábor, Feke Pál, Pásztor Virág, Csobot Adél, Csonk András, Szabó P. Szilveszter, Puskás Péter, Braga Nikita és Bertalan Dorka lép színpadra, Totó szerepét pedig Vuki és Chips formája. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, most kapaszkodjanak, 2027. február 28-áig látható az a kiállítás a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében, amely Freddie Mercury életét mutatja be a legendás budapesti koncert 40. évfordulójának emlékére. Mert hogy Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik a Magyar Zeneháza, és a világhírű rockstar emlékét ápoló World of Freddie új, közös saját tervezésű időszaki kiállítása. Az ikonikus zenekar a Vasfüggöny mögött elsők között adott nagyszabású stadionkoncertet Magyarországon. A zenekar ebben a felállásban utolsó turnéja során egyedül hazánkba látogatott el Kelet-Európában. A Népstadionban tartott fellépés a szabadság élményét és az akkori rendszer korlátjain való áttörést szimbolizált egy egész generáció és a régió számára. A koncert végén, amikor Freddie váratlanul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, szinte megrepettek a rendszer által húzott falak a két világ között. Sok más világhírű Queen dal mellett a Bohemian Rhapsody, a We Are The Champions, a We Will Rock You, vagy a Radio Gaga, vagy az I Want To Break Free, mind olyan slágerek, amelyeket a mai napig sok millióan hallgatnak hazánkban és szerte a világban. A Queen generációkat egyesít zenéjével, mindegy, hogy YouTube-ot, Spotify-t vagy rádiót hallgatunk, esetleg tévénézünk, mindenhol találkozhatunk a legnagyobb slágereikkel. Nos, azt még nem mondtam, hogy Freddie 80. születésnapját is 2026-ban ünnepeljük. Több száz eredeti tárgy, fellépőruhák, bútorok, kéziratok mellett Freddie munkatársainak és barátainak személyes története és visszaemlékezései idézik fel a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát. 9 tematikus térben látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Igen, ott a Városliget szívében mindenkinek szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A külügyminiszter szerint a horvátországi tűzesetben érintett magyarok jól vannak. Az eljáró ügyészség visszaállította a Fidesz szervereit a szolgáltató telephelyére. A világ 112 országából érkeztek látogatók a Sziget Fesztiválra. Köszöntöm Önöket, Ortopedi Dóra vagyok. A horvátországi Omis térségében stabil a helyzet, minden magyar állampolgár jól van, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A konzul Splitből a befogadó központban 26 magyarral egyeztetett, senki nem kért segítséget, és többen már visszatérhettek a szállásukra, vagy elindultak haza. További 25 magyar már elhagyta a térséget. A Spliti központban 7 magyar tartózkodott, közülük ketten várják, hogy visszamehessenek a csomagjaikért. A korábban lezárt útszakaszokat megnyitották, 4 magyar könnyebben megsérült, mindannyiukat hazaengedik, égési sérülést senki sem szenvedett. A helyszínen folyamatosan jelen van a konzul és érkezik a váltáskonzul is. A súlyos erdőtűz csütörtök este ütött ki a dél-horvátországi Omis közelében, majd az éjszaka folyamán lakóházakra is átterjedt. A térségből mintegy 1000 helyi lakost és turistát menekítettek ki, 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak. A rendőrség péntek délután egy holttestet talált a leégett terület átvizsgálása közben. A Fidesz szerint továbbra is jogsértő az ügyészség eljárása a párt szervereinek ügyében. Havasi Bertalan a párt kommunikációs igazgatója közölte, bár pénteken visszaállították a szervereket a szolgáltató helyére Budapesten, a Fidesz nem helyezheti újra üzembe informatikai rendszerét, ami ellentmond a legfőbb ügyészség határozatának. A párt követeli a működés azonnali helyreállítását és büntető jogi lépéseket is fontolgat. A szerverek lefoglalása a Nemzeti Kulturális Alapügyhöz kapcsolódik, amelyben hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt folyik nyomozás. A gyanú szerint 17 milliárd forintnyi támogatásról döntöttek jogsértően. 6 embert őrizetbe vettek, köztük Busz Balást, Ugi Attilát, Krúcsai Néhert Aranikót és további minisztériumi delegáltakat. Forgalomba állt a fővárosban a 40. új kafvillamos. A Budapesti Közlekedési Központ közölte, a jármű a műszaki vizsgálatok és a hatósági engedélyezés lezárása után kezdhette meg a közlekedést, és a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. A következő szerelvények már az üzembehelyezés előtti vizsgálati szakaszokban járnak. A járműállomány folyamatos megújításával több vonalon, köztük az 1-es, a 3-as, a 17-es és az 56-oson tovább nőhet a kafvillamosok száma. A A3-ason és a 42-esen pedig már kizárólag ilyen járművek közlekednek. A beszerzés uniós és állami támogatással valósult meg, 54,15 milliárd forint visszanemtérítendő támogatás keretében. Izlandtól Új-Zélandig, Kanadától Japánig szinte az egész világ készült az idei szigetre. A nemzetközi listán 112 ország szerepel, vagyis Magyarország mellett 111 külföldi országból vettek jegyet a fesztiválra. A sziget évtizedek óta hazánk legjelentősebb kulturális és turisztikai attrakciója, amely évente turisták tízezreit hozza Budapestre. A Google adatai szerint az elmúlt egy hónapban közel 500 ezeren kerestek rá külföldről. A legerősebb küldőpiac Hollandia, de sok látogató érkezik az Egyesült Királyságból, Ausztriából, Németországból és Szlovákiából is. A távolsági rekordot Új-Zéland tartja, Budapest és Wellington között mintegy 18 ezer kilométer van, mégis sok százan vállalták az utat. Az újságírók mellett az influencerek is ellepték a szigetet. Az idei fesztiválra 56 kiemelt eléréssel bíró tartalomgyártót hívtak meg a szervezők. A fesztivál nemzetközi jelenlétét emellett 150 sziget nagykövet is erősíti. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változnak.

az igazi változatosság ide költözött. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: jól álmodtam.
1: Schlager FM.
2: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: Programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újra rendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-ig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgya, tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szép Művészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Két alkalommal kötelező lesz a szifilisz szűrés a várandóság alatt. Vitézi Dávid szerint felül kell vizsgálni az autópálya koncesziók rendszerét. Az RKL színházban is látható lesz a Wikid. Köszöntöm Önöket, Ortuszék Dóra vagyok. A kormány döntése értelmében a várandóság alatt két alkalommal, az első és a második trimeszterben kötelező lesz a szifilis szűrés. Szondi Vanda kormány szóvivő budapesti sajtótájékoztatón elmondta, ha magas a fertőzési kockázat vagy a nő nem vett részt várandós gondozáson, akkor a szüléskor gyors tesztet kell alkalmazni, és annak eredményéről az újszülöttet ellátó orvost haladéktalanul tájékoztatni kell. Pozitív eredmény esetén az anya megfelelő kezeléséről is gondoskodni kell. A szabályozása már folyamatban lévő gondozásokra is vonatkozik. A kabinet szerint az időben történő felismerés lehetővé teszi a kezelés korábbi megkezdését, csökkenti a magzat fertőzésének kockázatát és mérsékli a vele született szifiliszes esetek számát. A teljes autópálya koncesszió felülvizsgálatának fontosságát hangsúlyozta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Példaként az M6-os Dunaújváros és az Érdi tető közötti szakaszát említette, amelynek üzemeltetését a 22 éves koncesszió lejárta után további 11 évre Mészáros Lőric és Szíj László érdekeltségének adták volna egy olyan eljárásban, amely szerinte nem felelt meg a közpénzekkel való gazdálkodás alapvető szabályainak. A tárcavezető közölte, az új cég háromszoros áron 149 milliárd forintért végezte volna a feladatot, míg a régi koncesszorral és a Magyar Közúttal folyó tárgyalások során a kormány az eredeti ár alá tudott menni. Emellett arról is beszélt, hogy lezárult az M6-os autópálya koncessziós szerződése is, amely miatt feljelentést tettek Lázár János korábbi miniszter által aláírt szerződés miatt. Júliusban nagyszabású ellenőrzést tartott a budapesti rendőrfőkapitányság és a BKK, az 1-es, az 1A, a 4-es és a 6-os villamosokon, valamint az 1-es és a 2-es metrón és azok megállóiban. Az akció során 212 embert igazoltattak, egy körözött szemét elfogtak, 6 embert előállítottak. A rendőrök a jogosulatlan buszsáv használatot is ellenőrizték, 75 helyszíni bírságot szabtak ki, a taxisok vizsgálatokor pedig 12 szabálytalanságot tártak fel. Tovább erősödik a parlag fűpollen szórása. Hétvégén a pollen koncentráció helyenként már a magas szintet is elérheti, olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ napi jelentésében. A központ hozzátette, hogy hétfőn a megerősödő szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel. A csalánfélék, a kenderfélék és az üröm pollen koncentrációja országos szinten a közepes tartományban alakul. A lágyszárúak közül alacsony koncentrációban jelen vannak még a levegőben. A bázsitfű, az utifű, a lórom és a libatup félék pollen szemei, a fás szárú allergének közül pedig a hárs. A szegedi világpremiérrel egy időben kiderült, hogy a világsikerű Wicked a következő évadban az Erkel Színházban is látható lesz. A musical magyar előadási jogai hosszú szakmai egyeztetés után kerültek a Fővárosi Színházhoz, amit Szentavajk rendező Valódi Mérföldkőnek nevezett. A darab az Óz előzménytörténeteként új megvilágításba helyezi a jól ismert világot. A budapesti produkcióban Stefani Schlesser, Veres Mónika Nika, Tóth Angelika, Venczli Zóra, Koltai Nagy Balázs, Verép Tamás, Udvaros Dorottya, Nára Jerika, Hevér Gábor, Feke Pál, Pásztor Virág, Csobot Adél, Csonk András, Szabó P. Szilveszter, Puskás Péter, Braga Nikita és Bertalan Dorka lép színpadra, Totó szerepét pedig Vuki és Chips formája. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek, változatosan. Sláger.